0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölt az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Kifejtették, hogy naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van ahhoz szükség, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti, sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet, tették hozzá. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások. A munkálatok jövő héten véget érhetnek, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő szerdai sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Molnár János István közölte, hogy a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, tette hozzá. A Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke a tavalyihoz képest alacsonyabb termés átlagokat valószínűsít. Petőházi Tamás szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de hangsúlyozta, hogy a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. A nemzetközi gyakorlatot július 13-a és 22-e között tartják Michigan államban, amerikai, szerb és magyar részvétellel. A magyar kontingens létszáma 91 fő, 15-en hivatásos katonák, 76-an tartalékosok. Az amerikai Egyesült Államok 1993-ban indította el állami partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Ennek része valósulnak meg egyebek mellett a nemzetközi hadgyakorlatok. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közölte, fel kell venni a harcot a szifilisz járvány ellen. Az egészségügyi miniszter arra reagált, hogy az economics.hu az immár általa vezetett tárca hozzájárulásával közzétette a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatait. Idén július 6-áig 81 veleszületett szifiliszes megbetegedést igazoltak, amelyek közül 18 eset méhen belüli magzati halálozással, további 4 eset újszülött halálozással végződött. Az egészségügyi miniszter azért javasolt törvény módosítást, mert különösen aggasztó a veleszületett szifiliszesek számának növekedése, noha a betegség megfelelő időben végzett szűréssel, antibiotikumos kezeléssel az esetek döntő többségében megelőzhető. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Egészségedre!
4: Egészségedre!
0: Egészségedre!
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: Donald Trump bejelentette az iráni tűzszünet végét, 1500-an vehetnek részt az idei Erdélyi Erzsébet táborban. Elnevezik a Hungaroring kanyarjait, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Donald Trump a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig éjszaka 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra. Az Egyesült Államok és Irán június közepén írtak alá egy szándéknyilatkozatot, amely felfüggesztette a két ország közötti katonai tűzharcot és 60 napos tárgyalási időszakot írt elő egy végleges tartós béke megállapodás elérése érdekében. Az amerikai hadsereg azonban az éjszaka folyamán sorozatban erőteljes csapásokat mért Iránra, amelyekről azt állította, hogy a Hormuzi szorosban megtámadott kereskedelmi hajókra adott válaszként történtek. Rice Cake Cup Carbo és Rice Cake Cup Cheese elnevezésű Dél-Koreából származó különböző ízesítésű rizssüteményeket hívtak vissza romlás veszély miatt, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdán az MT-vel. A hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt a 120 g-os kiszerelésű 2026-12-18-ai minőség megőrzési idővel rendelkező Jopokki márkájú termékekből, és azok még a birtokában vannak, ne fogyassza el. Az Erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22-e és augusztus 28-a között, közölték a szervezők az MT-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Fonyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros Erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyermekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi táborba 2026 nyarán 37 településről érkeznek diákok, Magyarországról, például Ceglédről, Győrből, Keszthelyről és Nyíradonyból, míg Erdélyből, Marosvásárhelyről, Csíkszenttamásról és Nagykárolyból is vannak résztvevők. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai, jelentette be szerdán Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti magyaródi versenyhétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte, a tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban is. A Hősök terén ismét lesz Forma 1-es installáció, a Dunán mostantól a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring dizájnú utasszállítóhajó, amelyre programokat is szerveznek. A hétvége egyik fő eseménye a kanyarok elnevezése lesz, mint azt Gyulai hangsúlyozta, tavaly indult az erre vonatkozó szurkolói aktivitás, ami után egy szakmai grémium elbírálta a beérkezett javaslatokat, ezt követően kapnak majd nevet a fordítók. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Kinézek az ablakon, látom a holdat ragyogni, érzem a könnycseppeket arcomon lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznél, mi bajom, csak annyit mondanék, hiányzom, nagyon.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
6: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
7: Igen.
6: Egy fiú eltűnt.
8: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
6: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
9: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
6: De felbukkan egy csábító.
10: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
6: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
9: Te voltál már valaha szerelmes?
10: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
6: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
11: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
12: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
6: Az éjszaka tapintása.
13: Mi volt ez?
9: Egy csók.
6: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
9: Műsorajánlót hallottak.

0: legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
3: 30 millió forintnyi kábítószer találtak egy budapesti férfi lakásában. 4 éves mélyponton a személyi kölcsönök kamata. Elbontanák a betonpartokat a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 5 kg kábítószert, köztük amfetamint, kokaint és MDMA-t találtak a rendőrök egy budapesti férfi lakásában. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A nyomozók június 29-én fogták el. A díler fogyasztói közül további 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Egyiküknél 181 g marihuánát foglaltak le, 2 ember drogtesztje pedig pozitív lett. A budapesti férfit az előállítását követően kábítószer kereskedelemmel gyanúsították meg, majd bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben. 4 éves mélypontra 14,2%-ra csökkent májusra a személyi kölcsönök átlagos kamata. A biztosdöntés.hu által összegyűjtött adatok alapján már 4 pénzintézetnél is elérhető akár 9,5% alatti kamat. A kedvező pénzpiaci helyzet hatására ez a kör tovább bővülhet a következő hónapokban, ami még feljebb hajthatja a folyamatosan csúcsokat döntő keresletet a személyi kölcsönökért. Hozzájárulhatott az ügyleti kamatok csökkenéséhez, hogy a személyi kölcsönök egyszer szerződésre jutó átlagos összege viszonylag gyorsan emelkedik. Az idei év első 5 hónapjának adatai alapján már meghaladta 3,6 millió forintot, ami éves alapon közel 12%-os növekedést tükröz. Homokos, fokozatosan mélyülő strandok kialakítását javasolja a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balatonnál. A szakemberek szerint, ahol lehetőség van rá, érdemes lenne elbontani a betonpartvédőműveket és eltávolítani a kövezést, hogy természetesebb partszakaszok jöhessenek létre. A kutatóintézet szerint ez nem csak a turizmusnak kedvezne, hanem ökológiai szempontból is előnyös lenne a tónak, mert jobban alkalmazkodna a vízszintváltozáshoz. Balatonalmádi polgármestere közölte, megfelelő pályázati forrás esetén a város egyik strandján mintaprojektként megvalósíthatnák az átalakítást. Ha a fejlesztés beválik, később további balatoni strandokon is alkalmazhatják a megoldást. Jelentős emelkedésre reagáltak az olaj- és gázárak szerdán arra, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette, szerinte véget ért az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet, és Washington nem kíván további tárgyalásokat folytatni Teheránnal, írja a CNBC. Trump szerint az amerikai delegáció békemegállapodásról szeretett volna tárgyalni, de az iráni féllel való egyeztetést időpocséklásnak nevezte. Az elnöki nyilatkozatot megelőzően az amerikai hadsereg erőteljes csapássorozatot hajtott végre Irán ellen. Válaszol arra, hogy 3 kereskedelmi hajó támadás érte a Hormuzi szoros térségében. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az észak-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
2: Műsorajánló.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Igen, igen.
1: Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni, azt megtettük.
0: Igen.
1: Igen. Igen,
0: hogy igen.
1: Elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
2: Igen.
1: Ez az igazi botrány.
2: Igen, igen.
1: És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig.
2: Igen.
1: Basszam. Ez a helyzet. Kurva életbe.
2: Igen, igen.
1: Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk?
2: Igen.
1: Semmit.
2: Hű. Igen, igen.
1: Magyarország le van írva. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna.
2: Igen,
1: ezt tartom
2: igen.
1: A dolgot. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este.
2: Igen.
1: Ennyi tehetségünk van, gyerek.
2: Igen, igen.
1: Ez botrány.

Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni. Segítette, hogy ezt túléljük. Lesznek tüntetések. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Ma éjjel táncolj, ez a táncol szép, a hűtés táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hol Hobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Redikül. Szerdán 16 órától. A Hobbi Rádió.

0: Biztonsági Öv. Baleset megelőzési magazin.
1: Hagyományaink, értékeink Európában.
2: Ahol az érték a mérték.
3: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
6: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobbi Rádió.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.

0: Webspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az országos vérellátó szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölt az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Kifejtették, hogy naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van ahhoz szükség, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti, sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre jön a szükséges vérkészítmény. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet, tették hozzá. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások. A munkálatok jövő héten véget érhetnek, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő szerdai sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Molnár János István közölte, hogy a tavaszi fagy és a csapadékhiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, tette hozzá. A gabonatermesztők országos szövetségének elnöke a tavalyihoz képest alacsonyabb termés átlagokat valószínűsít. Petőházi Tamás szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de hangsúlyozta, hogy a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. A nemzetközi gyakorlatot július 13-a és 22-e között tartják Michigan államban, amerikai, szerb és magyar részvétellel. A magyar kontingens létszáma 91 fő, 15-en hivatásos katonák, 76-an tartalékosok. Az amerikai Egyesült Államok 1993-ban indította el állami partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Ennek részeként valósulnak meg egyebek mellett a nemzetközi hadgyakorlatok. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közölte, fel kell venni a harcot a szifilisz járvány ellen. Az egészségügyi miniszter arra reagált, hogy az economics.hu az immár általa vezetett tárca hozzájárulásával közzétette a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatait. Idén július 6-áig 81 vele született szifiliszes megbetegedést igazoltak, amelyek közül 18 eset méhen belüli magzati halálozással, további 4 eset újszülött halálozással végződött. Az egészségügyi miniszter azért javasolt törvény módosítást, mert különösen aggasztó a vele született szifiliszesek számának növekedése, noha a betegség megfelelő időben végzett szűréssel, antibiotikumos kezeléssel az esetek döntő többségében megelőzhető. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az észak-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám.
1: Aki a virgácsot szereli, hóember nem lehet.
0: Kamu reklámot hallottak.

Kérlek, Istenem, segíts most nekem. Senki más, csak ő kell.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Véredesre hívnak a biztonságos hazai vérellátásért. Nagy játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Véredesre hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. A gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. Ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót. Metrei Károlyt. Kapitány István bejegyzésében azt írta, meggyőződése, hogy a szakember felkészülten és felelősséggel tudja majd vezetni az MVM csoportot az előttünk álló időszakban. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna Bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21 és 26 között közölték a szervezők kedden a program sorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Kiderült, az Anna Fesztivált új helyszínen a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Tóth József séf a menüt ismertetve elmondta, a báli kínálatban citrusos lazac, gyömbérez citromfüves, kacsaleves, mandulás, sárga barackos borjú, valamint pisztácia roppogóssal tálalt brownie szerepel. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd. Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, észak-keleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Műsorajánló.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 9-én a Lucrécia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név a Lucrecius férfi névből, nemzetiség névből alakult ki, jelentése pedig megnyerő és vonzó. Július 9-én kívül ünnepelnek még a Lucréciák március 15-én is. Becézése: Réci, Récike, Lucia és Lucus. Jeles viselői ennek a névnek a Frak, a Macskák Réme című rajzfilmsorozat egyik szereplője, és ön, kedves Lucrécia. Ugyanezen a napon köszönhetik még Berenike, Detre, Eleonóra, Faustina, Félix, Gottfried, Hajná, Koppány, Leonóra, Margit, Marina, Marinella, Marinetta, Nóra, Réta, Vera, Verbéna, Verita és Veronika nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával július 9-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen történelmi érdekességek történtek ezen a napon. 1654. július 9-én Bécsben 20 éves korában meghalt Himlőben IV. Ferdinánd magyar király, a Habsburgház tagja, akit Pozsonyban a magyar rendek apja kívánságára választották királlyá. Folytassuk a 19. századdal. 1831. július 9-én megjelent gróf Széchenyi István Világ című műve, amelyben Dezsőfi Józsefnek a hitelre írott ellenérveire válaszolt. Csak 8 évet lépünk előre, 1839. július 9-én született John Davison Rockefeller, amerikai olajmágnás milliárdos. Rockefeller 1863-mal olajfinomító vállalatot létesített Cleveland közelében, az első között felismerve a motorbenzin jövőjét. 1870-ben megszerezte a világ első nagy kőolajipari monopóliumát, a Standard Oil Company of Ohio nevű céget, ezáltal a kezében tartva az egész amerikai olajipart. Magyarából rendszeresen jótékonykodott az alapítványa, számos magyart is támogatott. 1891-ben ő alapította a Chicagói Egyetemet is. Még mindig a 19. században vagyunk, 1856. július 9-én Smiljanban megszületett Nikola Tesla, a váltóáramrendszer, az indukciós motor, a transformátor és számos egyéb berendezés feltalálója és megvalósítója. Folytassuk a 20. század elejével, 1901. július 9-én megszületett Barbara Cartland, angol írónő, Diana hercegnő mostoha nagyanyja. Folytassuk 1933-mal, július 9-én született Budapesten Csala Zsuzsa Jászai Mari díjas és érdemes művész színművésznő. Ismertebb filmjei a Palacsintás király, a Szentpéter esernyője és a Nyár a szigeten. 1954-től a Dériné Színházban, 59-től az Egri Gárdonyi Géza Színházban játszott, 1960 óta a Vidám Színpad tagja, számtalan színpadi és tévészerepet játszott el. És végül, de nem utolsó sorban, 1947. július 9-én született San Franciscóban O.J. Simpson, amerikai futballsztárjátékos és színész, akit felesége meggyilkolásával vádoltak. Legismertebb filmje a Csupasz pisztoly sorozat. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvár Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Üzenet a Jeremiás irgalmai 3. részéből.
1: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. július 9-e csütörtök, Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 7-től 15. vers. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll. Ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket sem, szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Elmélkedés. Amikor Jézus tanítványokat küld, nem csupán tanítását bízza rájuk, hanem a tanítás továbbadásának formáját is megjelöli, azaz azt is meg kell tanulniuk, hogyan hirdessék az örömhírt. A mai evangélium ennek a kommunikációnak az alapelveit tartalmazza. A tanítvány nem csak az örömhír hordozója, hanem az örömhír stílusát is közvetíti. Az első alapelv, az evangélium nem árucikk. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Tudjuk, mindennek ára van. Jézus viszont egyedülálló kijelentést tesz. A legnagyobb kincset, az üdvösséget, az irgalmat, a gyógyulást ajándékba kapjuk, tehát minden lelki kincset ingyen kell továbbadnunk. A tanítvány nem haszonért szolgál, nem hatalmat gyakorol, nem magát építi, hanem Isten ingyenes szeretetét képviseli. A második alapelv, ne cipelj felesleges terheket. Az arany, az ezüst, a váltópénz, a tarisznya, a két ruha, a bot, a sarú mind ismerős tárgyai a biztonságra való törekvésnek. Jézus azonban azt kéri, hogy ne a külső eszközökbe kapaszkodjunk, hanem a küldőbe. A tanítvány éppen azért tud szabaddá válni, mert nem a saját lehetőségeire támaszkodik, hanem az isteni gondviselésre. A harmadik alapelv, a tanúságtétel kapcsolatra épül. Nem lehet csak úgy beesni egy ember életébe. A tanítvány első szava békesség. Nem kioktat, nem nyomást gyakorol, nem zavarja meg az otthon ritmusát, hanem a béke közvetítője. Ha a békét elfogadják, akkor lehet tovább menni a küldetésben. Isten nem erőszakos, és tanítványa sem lehet az. Uram Jézus Krisztus, te örömhírt bízol rám, amelyet nem birtokolni, hanem továbbadni kell. Köszönöm, hogy nem azért szeretsz, mert megérdemlem, hanem mert te vagy a szeretet. Taníts meg úgy szeretni, ahogy te, feltétel nélkül, csendesen, békét sugározva. Ne engedd, hogy hasznot keresve szolgáljalak, hanem add, hogy az öröm, amit tőled kaptam, másoknak is otthont, reményt, új életet adjon. Taníts egyszerűségre, hogy ne tárgyakban, hanem benned bízzak. Ha elutasítanak, adj alázatot, hogy ne sértődjek meg, hanem tovább menjek békével. Szeretnék, Uram, a te örömhíred hordozója lenni ott, ahová küldesz. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Hölgyeim és uraim, ma este a cirkuszunk porondján egy igazi nagy család látható. Ők az Easy Dance Stars. Itt lesz Erika C, a Tic Tac, a Bizzle Boys, a G

0: ennyi nem elég.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a két részes fürdőruha azért kapta a bikini nevet, mert ugyanabban az évben jelent meg, amikor a bikini szigeteken kísérleti atomrobbanást hajtottak végre.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Libamájjal töltött gombát fogok készíteni sajtmártással. Ez egy viszonylag könnyen elkészíthető étel, a szép gombafejeket kevés citromos és só vízben megfőzzük és hidegre tesszük. A gombafejeket ilyenkor én szoktam mogyoróvájóval egy kicsit kivájni, most hogyha sokaknak ugye nekem sincs otthon a konyhám, mindig mogyoróvájó mindig eltűnik, elkallódik, akkor egy kis kanál segítségével a gombafejeket kicsit kiváljuk, mert azért van szükség, hogy jobban meg tudjuk tölteni a gombafejeket. Ezután jól leszállítva a két-két gombafej közé hideg májpürét adunk és formába nyomkodjuk össze. A lisztben és tojásban morzsában megforgatjuk, és bő forró zsírban szép világos pirosra sütjük. A libamáj ez elég drága nyersanyag, én megmondom őszintén, néha csirkemájjal szoktam helyettesíteni, azzal is nagyon kitűnő. Libamájat szeletekre vágjuk, és vágott hagymán zsírjában halványra pirítjuk. Hozzáadjuk a májat, megsózva, majorannával törött borssal, és egy csipetnyi babérlevéllel fűszerezve megpároljuk. Ezután liszttel meghintjük, ezt stábolásnak nevezzük, utána kevés tejet hozzáöntve jól felforraljuk. Az elkevert tojással megkötjük, kevés konyakkal ízesítjük, és szőrszitán áttörjük. Én nem szoktam szőrszitán áttörni, egyszerűen összetúrmixolom, és ezekkel töltöm meg a gombafejeket. Az étel készítését meggyorsíthatjuk, ha gombafejeket előre leblasírozva, hüttőben, töltésre készen tároljuk, így igencsak előkészíthetjük hozzá a májpürét is. Frissen előmelegített tányér a rizstalapozatra tárolom. Megmondom őszintén, egrimártással szokták éttermekbe állni, én sajtmártást hoztam önöknek most. Ezt elmondanám, hogy a sajtmártáshoz minimum háromféle sajtból, én füstölt karavánból, trapistából és parmezánból készítem a sajtmártást, szóval a sajtmártásra tárolom a töltött gombafejeket.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanem, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Kamu reklám.
7: A Seat elhozta önnek a spanyol nyarat, hogy most az új Ibizával élvesse szarapnál. Az akcióban részvevő valamint Seat Ibizához a gazdag alapfelszereltség mellé most elektromos napfénytetőnt adunk rá. Seat Ibiza elektromos rá. Most 2.164.000 forinttól. Várjuk márka kereskedéseinkben. Seat. Mindenből a
6: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám?
1: Az alkohol elbutít és nyomorba dönt? Na most ez most vagy nem igaz, vagy rossz a sorrend.
0: Kamu reklámot hallottak?
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Az utazók fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást. 1500-an kapcsolódhatnak ki idén az erdélyi Erzsébet táborban. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást, a nyaralásra utazók 50%-a enélkül indul útnak, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordult, közölte az MBH Bank az MTI-vel. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. Az erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron június 22 és augusztus 28 között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Funyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyerekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi tábor 2026 nyarán 37 településről érkeznek a diákok. Csökken a pollenterhelés. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szinten alakul. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék. A fenyőfélék továbbá a lágyszárú allergének közül az utifű, lórum, a kenderfélék, ribatovfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma országosan magas tartományban alakul. Rekordszámú látogatót vonzott a Zsolnai Fesztivál. Minden eddiginél több, mint egy 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen, tájékoztatta a szervező Zsolnai Örökségkezelő NKFT az MTI-t. Azt írták, a Baranyai Vármegyeszékhely belvárosában a Zsolnai Kulturális Negyedben és a Kodály Központban 10. alkalommal megrendezett 4 napos eseményen egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Opárt atya Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. Megérkezett Venezuelába a kínai kormány első humanitárius segélyszállítmánya, közölte a kínai külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. A szóvivő elmondta, hogy a mintegy 80 tonnányi segélyszállítmányt külön repülőgéppel juttatják el a dél-amerikai országba. A rakomány áramfejlesztőket, víztisztító berendezéseket, sátrakat, takarókat és más sürgősségi felszereléseket is tartalmaz. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Uwe Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 9-én a Lucrécia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név a Lucrecius férfi névből, nemzetiség névből alakult ki, jelentése pedig megnyerő és vonzó. Július 9-én kívül ünnepelnek még a Lucréciák március 15-én is. Becézése: Réci, Récike, Lúcia és Lucus. Jeles viselői ennek a névnek a Frak, a macskák réme című rajzfilmsorozat egyik szereplője és ön kedves Lucrécia. Ugyanezen a napon köszönhetik még Berenike, Detre, Eleonora, Faustina, Félix, Gottfried, Hajná, Koppány, Leonora, Margit, Marina, Marinella, Marinetta, Nóra, Réta, Vera, Verbéna, Verita és Veronika nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával, július 9-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen történelmi érdekességek történtek ezen a napon. 1654. július 9-én Bécsben 20 éves korában meghalt Himlőben IV. Ferdinánd magyar király, a Habsburgház tagja, akit Pozsonyban a magyar rendek apja kívánságára választották királlyá. Folytassuk a 19. századdal. 1831. július 9-én megjelent gróf Széchenyi István Világ című műve, amelyben Dezsőfi Józsefnek a hitelre írott ellenérveire válaszolt. Csak 8 évet lépünk előre, 1839. július 9-én született John Davison Rockefeller, amerikai olajmágnás, milliárdos. Rockefeller 1863-mal olajfinomító vállalatot létesített Cleveland közelében, az első között felismerve a motorbenzin jövőjét. 1870-ben megszerezte a világ első nagy kőolajipari monopóliumát, a Standard Oil Company of Ohio nevű céget, ezáltal a kezében tartva az egész amerikai olajipart. Magyarából rendszeresen jótékonykodott az alapítványa, számos magyart is támogatott. 1891-ben ő alapította a Chicagói Egyetemet is. Még mindig a 19. században vagyunk, 1856. július 9-én Smiljanban megszületett Nikola Tesla, a váltóáramrendszer, az indukciós motor, a transformátor és számos egyéb berendezés feltalálója és megvalósítója. Folytassuk a 20. század elejével, 1901. július 9-én megszületett Barbara Cartland, angol írónő, Diana hercegnő mostoha nagyanyja. Folytassuk 1933-mal, július 9-én született Budapesten Csala Zsuzsa Jászai Mari díjas és érdemes művész, színművésznő. Ismertebb filmjei a Palacsintás király, a Szentpéter esernyője és a Nyár a szigeten. 1954-től a Dériné Színházban, 59-től az Egri Gárdonyi Géza Színházban játszott, 1960 óta a Vidám Színpad tagja, számtalan színpadi és tévészerepet játszott el. És végül, de nem utolsó sorban, 1947. július 9-én született San Franciscóban O.J. Simpson, amerikai futballsztárjátékos és színész, akit felesége meggyilkolásával vádoltak. Legismertebb filmje a Csupasz pisztoly sorozat. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbirádió.

0: Üzenet a Jeremiás irálmai 3. részéből.
1: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. július 9-e csütörtök, Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 7-től 15. vers. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkása kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll. Ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket sem, szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Elmélkedés. Amikor Jézus tanítványokat küld, nem csupán tanítását bízza rájuk, hanem a tanítás továbbadásának formáját is megjelöli, azaz azt is meg kell tanulniuk, hogyan hirdessék az örömhírt. A mai evangélium ennek a kommunikációnak az alapelveit tartalmazza. A tanítvány nem csak az örömhír hordozója, hanem az örömhír stílusát is közvetíti. Az első alapelv, az evangélium nem árucikk. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Tudjuk, mindennek ára van. Jézus viszont egyedülálló kijelentést tesz. A legnagyobb kincset, az üdvösséget, az irgalmat, a gyógyulást ajándékba kapjuk, tehát minden lelki kincset ingyen kell továbbadnunk. A tanítvány nem haszonért szolgál, nem hatalmat gyakorol, nem magát építi, hanem Isten ingyenes szeretetét képviseli. A második alapelv, ne cipelj felesleges terheket. Az arany, az ezüst, a váltópénz, a tarisznya, a két ruha, a bot, a sarú mind ismerős tárgyai a biztonságra való törekvésnek. Jézus azonban azt kéri, hogy ne a külső eszközökbe kapaszkodjunk, hanem a küldőbe. A tanítvány éppen azért tud szabaddá válni, mert nem a saját lehetőségeire támaszkodik, hanem az isteni gondviselésre. A harmadik alapelv, a tanúságtétel kapcsolatra épül. Nem lehet csak úgy beesni egy ember életébe. A tanítvány első szava békesség. Nem kioktat, nem nyomást gyakorol, nem zavarja meg az otthon ritmusát, hanem a béke közvetítője. Ha a békét elfogadják, akkor lehet tovább menni a küldetésben. Isten nem erőszakos, és tanítványa sem lehet az. Uram Jézus Krisztus, te örömhírt bízol rám, amelyet nem birtokolni, hanem továbbadni kell. Köszönöm, hogy nem azért szeretsz, mert megérdemlem, hanem mert te vagy a szeretet. Taníts meg úgy szeretni, ahogy te, feltétel nélkül, csendesen, békét sugározva. Ne engedd, hogy hasznot keresve szolgáljalak, hanem add, hogy az öröm, amit tőled kaptam, másoknak is otthont, reményt, új életet adjon. Taníts egyszerűségre, hogy ne tárgyakban, hanem benned bízzak. Ha elutasítanak, adj alázatot, hogy ne sértődjek meg, hanem tovább menjek békével. Szeretnék, Uram, a te örömhíred hordozója lenni ott, ahová küldesz. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: hobbyradio.hu
4: A rádiót!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a két részes fürdőruha azért kapta a bikini nevet, mert ugyanabban az évben jelent meg, amikor a bikini szigeteken kísérleti atomrobbanást hajtottak végre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Automatikusan kapja az iskola kezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromat ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerű üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. A MAP+ alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hibajavítások is érkeznek. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. Az Egyesült Államokba kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonáknak rendezte kibocsátó ünnepséget szerdán Pápán a Magyar Honvédség 47. bázis repülőterén. Az Amerikai Egyesült Államok 93-ban indította el partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Ennek részeként valósulnak meg egyebek mellett a nemzetközi hadgyakorlatok. Támogatás Portugáliának és Franciaországnak az erdőtüzek elleni védekezéshez. Több ezer hektárnyi területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt hétvégén Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, amelynek keretében az Európai Unió 4 repülőgépet, tűzoltókat és tűzoltó autókat küld Franciaország tűzoltóinak támogatására. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
3: A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
4: Folytatjuk a mentőszolgálat csodái. Talán ez nem annyira fellengzős kifejezés most ebben az esetben kapcsán a beszélgetést Debrődi Gáborral, aki már vett egy lebegőt, és akar mondani valamit.
5: Igen, igen. Köszönöm mindenkit, szeretettel üdvözlök. Persze, hát az életmentés csodái, rögtönzések, persze azért tudományos, tehát szakmai alapokon nyugvó rögtönzések, a legújabb eljárások bevezetése. Ahogyan ugye mondta ide korábbi kórházigazgató úr, Tori Peregrin, az orvos bajtárs, nagyon helyesen, hogy itt a percek, a másodpercek alatt kell dönteni és kell cselekedni. Ezt egyébként az Gábor Aurél is ugye többször megerősítette.
4: Ugyanígy kell cselekednie, várj egy picit, Gabi, Ányos Gábornak is, aki a technikai munkatárs, ennek a összeállítása, ne hagyjuk ki a felsorolásból, és talán nem kell, de mégis elmondom, hogy én Marosi Antal vagyok az összeállítás készítője, és akkor most menjünk oda-vissza a gyors helyzet felismeréshez és egyebekhez.
5: Igen, tehát ugye Gábor úr elmondotta volt, hogy sok esetben eszközök nélkül, jó, azért ne felejtsük el mondjuk azért a 60-as 70-es évek eszközparkja, hát messze-messze elmaradt itt a későbbi időszak lehetőségeitől, műszereitől, de ugye azt mondja, hogy nekünk a verejtékcseppek nagyságából kell megítélnünk. Sok esetben a beteg állapotát, a beteg bőrszínéből is tényleg olyan az első pillanatra felfedezhető állapotváltozásokból kell következhetni, és feltételez egy olyan intuíciót, egy olyan hibakeresést, egy olyan ritka képességét a gyógyítónak, nem csak orvosokról, bentőtisztekről, hanem a bentápoló bajtás gépkocsvezető részéről is, a helyzetfelismerésekor, ami tényleg példanélküli. És hát ezeket a felismeréseket ugye eszközparkba, újabb metódusokba önteni azért az egy igazán nagy feladat volt, és ettéren nagyon nehéz helyzetben van a magyar mentésügy, mert az 1950-es évekig gyakorlatilag túl sok novum olyan értelemben, mint itt akár az őreélesztés, belvidászati betegek ellátása terén, túl sok nováció nincs, bár azért azt ne felejtsük el, speciális táskákat találnak ki a mondjuk invazív beavatkozások szinte minimálisak, de azért a folyadékpótlás és mondjuk egyéb más esetek, most nem akarok példákat hozni, mert nagyon elszaladna az idő, de tehát itt óriási nagy lépések történnek. Én az egyik legnagyobb lépés például annak tekintem, amikor itt az új modern újraélesztés példájaként még itt az előző interjúban kitértünk arra, hogy milyen eszközöket próbáltak ilyen elektrifikációs eszközökként működtetni. De például ez is egy óriási nagy újdonság, hogy például a légzés stimulációjához használatos szénsav szippantás, szénsav patronoknak az orrüregbe történő, illetve hát annak magának a szénsavnak a bejuttatását, ami természetesen... Igen, ami teljesen ugye hatástalan volt, de eleink mindent megpróbáltak. Tehát azért az innováció, az tényleg itt ezen, mint a szivárvány színskálája, olyan gazdag volt itt az égen a mentőknél. Hát persze az a szerencsétlen tehetetlenség, hogy vajon most mit tegyünk egy fiatal kisfiúval, kislányjal, hogyan lehet segíteni, és mondom ilyenek. Aztán nagyon érdekes volt például, hogy a helyen legyünk hoztak. 50-es évek elejétől közepétől megint állandó probléma volt. Mit lehetne tenni, hogyan lehetne, hogy élve adják a betegét, ugye adott mondjuk egy miskolci helyszínt föl kéne hozni a László kórházba, a lélegeztetési osztályra, de mit lehet érte tenni? És ugye akkor megint csak, hát nem kitalálják ezt, Molnár István és Völgyes István, ugye kitalálják ezt a portábilis vastudőt, amelynek két példányat a mentőmúzeumban.
4: Ez egy magyar találmány?
5: A portábilis igen.
4: A portábilis az mit jelent ebben az esetben?
5: Ja, elnézést, ő helyszínre kivihető, tehát mozgatható.
4: Tehát egyébként volt a világban ilyen, csak az volt a kérdés, hogy hogy oldjuk meg a helyszínről a kórházig.
5: Persze, hát az amerikai gyakorlatban, ugye ott is voltak ilyen betegek, sajnos, két háború között időben is ugye működtek ilyen eszközök. Hát ahogyan nálunk is volt, csak ugye a helyszínre ki nem lehetett vinni, hiszen akkorák voltak tényleg majdnem, mint egy autó, egy kisebb méretű autó, és hát ugye valahogyan tápot kellett neki biztosítani, tehát olyan elektromos háttér kellett neki, ami a mentőben akkoriban még nem volt megoldható, és például ezt ugye saját hatáskörben, saját maguk leleményessége folytán megcsináltak. De például gondoljunk arra, hogy kitalálni, hogy hogyan lehetne egy mentőautónak a belsejét megtervezni. Senki nem mutatott erre példát. Olyan mentőautókat találnak ki a mentők, ugye itt az 50-es évek második feleit a rohamkocsiról beszélünk, és 60-as évektől, hát sehol a világon ilyen szervezettségi autók nincsenek még. Hát beszélünk, hogy az Egyesült Államok mentésügyéről, nagyon komoly, szó sincs róla, De azért ne felejtsük el, hogy azért a paramedikek nevű törvény 70-es évek, ugye Ronald Reagan volt még akkor, de hiszem Kalifornia állam kormányzója, ő hagyta jóvá ezt a paramedikusok képzéséről szóló törvényt. Azelőtt ilyen az Egyesült Államokban nincsen, mert több esetben ugye színesbőrű, feketebőrű fiúkat alkalmaztak a mentők, mert sokaknak nagyon nem tetszett ez a hivatás, és ugye a kórházok próbálták őket ebbe a feladatkörbe bevonni is.
4: Mondod az 50-es éveket, hogy akkortól történt, vagy akkoriban az 50-es évekhez köthető egy fellendülés. Mi volt ott 50-ben?
5: Hát nézd, ugye, 50-ben ez már többször szóba került, hogy 50-ben a magyar társadalom életében hát nagyon nagy változások. Ide itt 48-49-től itt a kommunista állampárt ugye teljesen hát egyeduralkodóként szervezte a társadalom életét, a gazdaságot, nem is tudnám még, gyakorlatilag szinte minden szegmensét ugye az államnak, ugye, mint a revizor, mint a parancsnok irányítója, mindenről tudni akart. És hát ugye ennek az erőszakos mobilizációnak hatására ugye nagyon sokan váltottak, voltak kénytelenek életvitelt váltani. Tehát ugye zömében ugye agráripari országról beszélünk, és itt azért az agráriumban így sok százezer ember volt kénytelen az új nagy városokban, az új nagy, gondolok itt ugye itt a Sztálinvárosra, és még számos egyéb, például hozhatnánk nagy ipari kombinátokba átköltözni.
4: Ezeken keretkező problémák orvoslására.
5: Jöttek a balesetek.
4: Kellett, persze. Igen,
5: tömegével jöttek a balesetek, és akkor tájt még nem is ugye annyira begyügyeszoki betegségek voltak sem előtt a mentőknek, hiszen hát egyrészt a műszerezettség sem volt még olyan, mert az egyéb gyakorlat sem, de még akár kórházi viszonyok között sem, ami olyan magas szintű belgyógyászok ellátásra adott volna, de azért a betegszállítás és azon túl a traumatológiai sérültek ellátása azért már jóval nagyobb lehetőséget biztosította a mentőknek, és ugye elsősorban erről volt szó, az áramütések, a magasból esések, az egyéb durva mechanikus sérülések ellátása kapcsán valami speciális egység kellett, ugye így indult el a rohamkocsi, aztán utána az élet már hozta a városiasodás, a rohanó életforma, akár csak napjaink világa, azért ez már a 60-as, 70-es évektől érezhetővé vált, felgyorsul az élet, és akkor ugye jönnek a neurológiai belgyógyászati betegségek csőszel, és itt egy nagyon érdekes pontja megint a mi világunknak, a mentőknek, erről is már volt szó, csak mindig analógiát keresünk, hogy honnan vannak azok a nagy kiugrások. Hát például gondoljunk abba bele, például az első defibrillátorok 1967, a Mella típusú darab. Akkor az első, például a portábilis kis EKG-k, amelyek ugye a teleinte még ilyen katonsugárcsövesek voltak, tehát még szalagot sem tudtak húzni, de aztán később megjelent a szalagos EKG, és aztán ugye itt Kaszani Csandrás magával, a pacemakerével, amelyet
4: talán... Főorvos úrral készült interjúban is, hogy Kaszanics úrnak, meg egyébként vannak idején csináltunk vele interjút, ha jól emlékszem rá, itt a T-rádióban fontosnak tartottuk bemutatni. Menjünk oda vissza, hogy egyszer említetted nekem a Szakler Éva nevét, akinek szintén volt valami, hát lehet így mondani, nagyon pozitívan persze, hogy hős tette.
5: Igen, főorvosasszonyt is érdemes lenne meginterjúvolni e téren, amíg nem történt meg, az ő esetében is ez a helyszíni császármetszés megtörtént. Tehát óriási nagy dologról beszélünk. Egyébként mentőtiszt bajtárs is hajtott ilyet végre jó pár évvel ezelőtt, emlékszem rá, valamelyik Budapestről távolabbi mentőállomás esetkocsijának vezetőjeként. Tehát igen, tehát itt a Szakler doktornő, akkor más pionírok, tehát azért... Vannak többen is, érdemes tényleg őket is nézni.
4: Gabi, idevágó kérdés, hogy amikor egy-egy ilyen helyszíni beavatkozás történik, utána ennek van valami körlevélben, vagy nem tudom milyen úton, módon továbbképzéseken történő prezentációja, tehát hogy tanuljon belőle mindenki?
5: Hát én az az igazság, ugye nagyon a mentőszolgálatnál dolgozó, ugye a kivonulók, de egyébként a back office, tehát az oficiális, a hivatali, illetve úgymond a háttérben, mind gazdasági, mind gondolok műszaki és egyéb területek a munkatársai, bajtársai szinten ugye folyamatos továbbképzéseken és ilyen vizsgákon vesznek részt a kivonulállomány esetében mindenféleképpen is, ugye, ugye azért azok a szakmai körlevelek, amelyek azért most már nagyon régóta megjelennek, ugye korábban is voltak ilyenek főigazgatói utasítások, hírlevelek, körlevelek formájában.
4: Meg van egy tudományos főosztály, hát, vagy nem tudom pontosan,
5: így van, mi az elnevezése. Igen, igen. Igen, pontosan igen, így van. Itt az orvosigazgatóság személyében, illetve hát hatáskörében, mint oktatási osztály, és ugye tudományosságot művelő, szintén orvosszakmai osztály, hát keretében ugye ezek az eljárásrendek, ezek megfogalmazást nyernek. Természetesen, ha az eljárásrendet módosítani kell, bővíteni kell, vagy bizonyos gyógyszerek, bizonyos eljárások mondjuk kikerülnek belőle, hát ez teljesen érthető, hiszen a tudomány ugye folyamatosan változik, bármely disziplinát nézzük, tehát ez is előre a fejlődést.
4: Mert ugye érdekes dolgokat mondasz, és lehet, hogy nem látod annyira, de például az, hogy egy eljárásrend megváltozzon, az egy világviszonylattal való összevetése a magyar gyakorlatnak, vagy a magyar gyakorlat alapos értékelés után. Most ugye arra gondolok, hogy az újraélesztésnél még annak idején tanultuk a befúvást.
5: Igen.
4: Ez most már nem annyira fontos. Ez nyilván egyfajta változtatása a protokollnak, de hogy jött a gondolat? Hogy nem kell a befúvás.
5: Igen. A Nemzetközi Reszuscitációs Társaság ugye folyamatosan ugye monitorozza azokat a nemzetközi eredményeket, azokat a megküldött kutatásokat, illetve beszámolókat, összefoglalókat a társországoktól, kutató műhelyektől, intézményektől, és ebből azért olyan következtetéseket lehet levonni, mint felnőtt, mint gyermek esetében, eszközzel, eszköz nélkül, laikus vagy szakember részéről, hogy mi a legjobb metódus, ami persze mindig változik, hiszen mondom, minden tudományterület fejlődik, és a korábban kevésbé hasznosnak bizonyult, ugye, ebből a rendszerből kikerül, na most adott a Nemzetközi Reszuscitációs Társaság, amelynek ugye véleménye hát azért egy prioritást élvez itt a magyar gyógyászatban, és hát egyrészt ugye reflektál is a hazai, a mentőszakma, az oxiológia, a hazai eredményekre, belgyógyászati, kardiológiai eredményekre, meg ugye a nemzetközire is, és ugye ezért van ez a tudományos műhelye az Országos Mentőszolgálatnak, hogy ezeket folyamatosan figyelve, a konferenciákon részt vesz, meghívott akár előadóként, vagy ide hívnak meg konferenciára előadókat, mert minden esetre azért itt egy olyan nemzetközi szintű együttműködés van, aminek eredményeként az orvosigazgatóság ezeket a szakmai irányelveket folyamatosan kiadja, és ha kell, módosítja. Nem akarom magamat példaként fölhozni, de például a 2018-ban megjelent 70 éves az Országos Mentőszolgálat esetében több eljárásrend is ugyanígy bekerült-e, betettem, hogy lássák a kedves olvasók, vagy olvassák, hogy ez hogyan, milyen újraélesztés, éget sérült ellátása, traumás sérült ellátása, neurológia, és egyébként ez ugyanis szerez még a motoros könyvbe is beraktam ezt a témát, ez egy nagyon érdekes színes része, és hát tulajdonképpen ezen irányelvek mentén működik ez a szakma, aminek, hát értetlen módon, hogy minden szakterületeknek vannak a maga vezérfonalai, és hát ugye nem, vannak persze bizonyos helyzetek, amikor az embernek rögtönöznie kell, illetve a legoptimálisabb megoldást megtalálni, de azért mégis ott van azért ez az irányelv, amit azért követni kell, hiszen olyan eredmények alapján születtek ezek meg, sok száz, sok ezer ellátott beteg után, a leghatékonyabb eljárásként bemutatva, hogy hát bizony az ellátónak azért ez. De mondom erre, a folyamatos továbbképzések vannak, online vizsgák, gyakorlati vizsgák, tehát aki a mentőszolgálatnál dolgozik, gyakorlatilag egy élethosszíglani tanulásnak a a részvevőjeként kell, hiszen itt fönt kell maradni a víz felszínén. Tehát itt állandóan az embernek úsznia kell, állandóan levegőt kell venni, állandóan tartani kell a tempót ezzel a haladással, mert ugye újabb eszközök, mint például a minap. Tenap előtt voltam, most csak elnézést ennyi személyes, hogy mondjak el, az országos mentőszolgálat ugye minden évben selejti az orvos technikai eszközeit, csodálatos értékek vannak ilyenkor, de ezek már ugye a mentésben nem vehetnek részmerítős darabok, vagy annyira tönkrementek, és leadják, és akkor ezek már többet nem működnek. Hát azért a mentőmúzeum életében, hogy a látogatónak bemutassuk, azért ezek nagyon nagy kincsek, és hát én magam látom azt a rengeteg újdonságot. Többenetes. Amikor idéltem a mentőköz, 1989-ben, hát egy fém plé ápolói táskával és egy fekete fotós táskával, mint reanimációs táskával vonultunk ki a helyszínre. Bocsánatot kérek, meg volt egy orvosi táska is. Tehát nagyjából ebben benne volt minden. Aztán ugye idővel megjelentek a kiskocsén, az esetkocsikon is a defibrillátorok volt, MC3-as EKG-n, és ennyi. Hát most például most sikerült szerezni egy... a mentőszolgálat által rendszeresített a gyermekmentésben, gyermekszállításban használatos hordágyra épített ilyen mobil inkubátort, hozzá oxigénpalaszkot is minden. Hát döbbenetesen. Olyan tényleg, mint egy űrfilmet néznénk, főleg annak, akinek mondjuk, hogy tényleg nem ismeri ezt ezeket az eszközöket. Hát itt óriás, olyan precíziós, olyan fejlesztések tömege van, és hát aki ennek a szakmának, én tudom, ugye egykoron ugye kivonulóként, hát az ember folyamatosan tanult, folyamatosan készült, olvasott, eljárásrendek, az eszközök, a legújabb gyógyszerek. Hát, de hát ez így normális, hiszen ilyen magas szinten jár a tudomány, az életmentés, és örüljünk neki, hogy ennyi lehetőséget lehet.
4: Gabikám, belecsúsztunk megint egy gyönyörűen fantasztikus végszóval, köszönöm szépen. Szerintem még ezt érdemes lenne egy kicsit tovább görgetni ezt a témát, úgyhogy visszatérünk a következő alkalommal ismét Debrődi Gáborhoz, akinek köszönjük itt az elmúlt perceket. Adás munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
3: Tírálj! A szirénák.
6: A T-Rádió műsorát hallották.
7: Társadalmi célú közlemény következik.
8: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
7: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a media1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra.

0: Minden Tudás Egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobbirádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: 92 éve indult a Balatoni Viharjelző Szolgálat. A MÁV alkalmazásban már elérhetők a valós idejű késési adatok. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Kemény Kastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitotta kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget, közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodást tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 000 forintba kerül. Két napágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 000 forintot kell fizetni. Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, észak-keleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Vi Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobby rádió.
5: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
6: Szia Cintia!
7: Zsolti, téged a Non-Stop Bokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
6: Így van.
7: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
6: Köszönöm kérdését. 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Pongrász telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 2008-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
7: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
6: Ez bárki meg tudja tanulni.
7: Tényleg?
6: Lányok is, férfiak is. Úgy van, hogy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
7: Wow.
6: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
7: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
6: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
7: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
6: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet adtunk, 2000 ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
7: De. És Malek Miki volt a mentorod.
6: Így van.
7: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
6: Ma hát mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni. Ő most kim van Dubajban, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda abba a közegbe.
7: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
6: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
7: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
6: Igazából az első élő show, utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe, akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
7: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
6: Nagyon köszönöm.
7: Köszönöm.
8: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
7: Műsorajánló.
9: Szivárvány. Szivárvány. Szivárvány.
10: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
11: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
10: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
11: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
12: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
11: Vasárnap 4-től.
13: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
14: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
11: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
15: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Uh-huh. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzásra is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rossz csont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órá, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor hazamentem, utána a YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így én jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartsuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőttkor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingra, és 3 kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson 1 veleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon 2 hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Igen. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig, igen, tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az 5. fordulóig jutottatok.
1: 4 élőadás, az 5. így van.
0: 5. igen, hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor, és a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditeremben, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát, hogy azon a, igen, megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mély pontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen. És egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy hogy változom meg az életem. És milyen talentumot kaptam az Úrtól, a beatbox. És akkor igen. Ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából fel a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez itt a média válogatott Sztártitkok, Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató óta, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Abraham énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnézték 400 ezerszer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban áll
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Te ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.
2: Hobby Rádió.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal, ahol a legizgalmasabb részhez érkeztünk, a titokhoz. Kérlek, árulj el nekünk, a nézőknek, egy hallgatóknak egy nagyon mély titkot, amit még soha senkinek nem mondtál el.
1: Az a nagy titok, hogy mindent egyedül szeretnék megoldani, és hogy különleges képességeimet bevetni abba, hogy én mindent csinálok, fotózok, videózok, zenét írok, és hogy ezt összevegyíteni szeretném, hogyha ezt a különlegességet meg tudnám mutatni, hogy én sokszínű vagyok, és ez egy nagy titok, hogy bennem sok minden rejlik, és hogy ezt még nem tudják, és mivel nincs az a visszajelzés, hogy még nem ismertek el eléggé, szeretném, hogy minden téren elismert legyek.
0: És mennyire nehéz összehangolni ezt a sok-sok-sok területet, hogy mindenhol egy olyan teljesítményt tudjál hozni, ami elismerése méltó és egy kimagasló teljesítmény, mert ahogy hallom, azért nagyon sok területen állsz helyt, és nagyon sok kompetenciád van. Hogy tudod mindegyikbe oda tenni magadat? Mi a titkod ebben?
1: Igazából az az igazi hozzáállás, hogy szeretek simulékony lenni és alkalmazkodó, és föl tudom venni egyből a fonalat, és jó csapatjátékos vagyok, és a Nyári Károly zongorista művésszel is együtt dolgozok, én vagyok neki az egyik ródja, ami azt jelenti, ilyen technikusa vagyok, és együtt járjuk az országot, és ebbe ő nekem nagyon nagy segítségre van, hogy tudjak érvényesülni, és ez az egyik munkám. Egyéni vállalkozó vagyok, és akkor számlaképes, és így szoktam neki is dolgozni, és így nagyon sok mindent csinálok, és nekem ez az erősségem, hogy tehát az ő ismerettsége által nagyon sok helyre eljutottam, és van közös képem Jákob Zolival, és ezek mind olyan inspirációt adnak nekem, hogy látom az embereket, hogy milyen pozitívak, hogy mennyire segítőkészek. Hajas Lacinak a születésnapi bulián voltunk, és ott is, hogy megismerek tök jó embereket, és hogy visszacsatolás van az, hogy milyen jók voltatok, és ez így, hogy jól csináltam a hangosítást, és ez így, ezek így tök jó motivációk.
0: Meg gondolom, az is motiváló ezekben a helyzetekben és ezekben a tapasztalatokban, hogyha így megismersz előtted járó embereket elismerésben, hogy azért nekik sem egy teljesen selyemútra borított út volt, ami oda vezetett, hanem belelátni gondolom, hogy nekik is voltak nehézségek, akadályok, és hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak. Mi volt, amit a legjobban, akár mondjuk az elmúlt időszakban, kitől tudtál a legtöbbet tanulni, akár szakmailag?
1: Úgy van, hogy az internettől, tehát a YouTube-on, hogyha valamit nem tud az ember, vissza tudom nézni, meg a mesterséges intelligenciát Igen. is lehet kérdezni, de inkább én önfejlesztő vagyok, és tehát, hogy próbálom másoktól így összeszedni a dolgokat. Tehát Igen. az az igazi, mikor kikísérletezed a dolgokat, és úgy fejlődsz, hogy valamire nagyon ráállsz, Igen. és kigyakorlod.
0: Önfejlesztés a szakterületem, úgyhogy teljes mértékben egyetértek veled, ami pedig egy soha véget nem érő út. Így van-e van. Példaképed?
1: Sok mindenben van. Példaképem, gitározom is, és van vagy három hangszerem. Nagy gitáros Joe Satriani, Yngwie J. Malmsteen. Tehát elég sok zenei példaképem, zeneíró, amerikai Ryan Leslie, de tartom a kapcsolatot Takács Nikolásszal, ő is egy nagy példakép, mert ő most Amerikában van, és ő ott most zenél. A Carnegie Hallban most zenélte a Swing Ala Django-val, teltházas koncertet adtak, wow. és tehát, hogy ő, tehát magyar létére sikerült ezt elérni, hogy Amerikában van, akkor azt mondom, hogy nincs lehetetlen.
0: Így van. Van-e álmod vagy tervben, hogy külföldön is megmérettesd magadat?
1: A Non-Stop Okállal kimentünk Grazba egy nemzetközi a kapella versenyre, ott nagyon pozitív volt a visszajelzés, hogyha újból lesz zenekarom Kovács Igen. Viktóriával, akkor esetleg egy külföldi meghívás lenne, akkor nagyon szívesen mennénk. Tehát, hogy az internet mindenhova eljut.
0: Szuper. Na, zárásként egyetlen egy mondat. Mit üzennél azoknak a nézőknek, hallgatóknak, akik még az útjuk elején járnak, hogy ne adják fel az álmaikat?
1: Szerintem annyi, hogy bízzanak magukba, és aknázzák ki a saját lehetőségeiket és a saját tehetségüket, és hogy merjenek cselekedni, és tegyék azt, amit a szívük diktál.
0: Köszönöm. Köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, és következő adásban folytatjuk újabb sztárokkal és sztártiktokkal.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
7: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
10: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Yeah. What you gonna do? You wanna get down?

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Véredesre hívnak a biztonságos hazai vérellátásért. A MÁV alkalmazásban már elérhetőek a késési adatok. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Véredesen hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromet ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hibajavítások is érkeznek. Kiürítettek egy toronyházat New York belvárosában, miután veszélyessé vált az épület és a felső szintek leomással fenyegettek. A Manhattan belvárosában a Grand Central vasútállomás közelében a forgalmas 42. utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy erre zuhanó épületrészekről érkezett bejelentés a tűzoltósághoz. Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, észak-keleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

Mielőtt elkezdenénk a mai adást, gyorsan egy felhívás, ami nem másról szól, mint hogy figyeljetek ránk, hallgassatok, és szóljatok hozzá, ugyanis hamarosan indul majd egy nyereményjáték itt a rádióval közösen, amelynek a fődíjáról a jövő heti adásban fog beszámolni, de addig is szóljatok hozzá, üzenjetek, írjatok, mert ennek nagy szerepe lesz a játékban. Hát mai adásunkban pedig hát nyilván mivel mással kezdenénk az éles autózást, mint a Volvo ES90-essel. Nos, hát a Volvo ES90-essel akkor szépen guruljunk. Ugye lehúzod alulra, azaz D üzemmódba ezt a bizonyos kis sebességváltó kart, itt a kormány előtt, mögött, stb. Másik oldalon irányjelzünk, irányjelzőnek a hangja egészen szép és egészen lágy és egészen csendes. És amikor elkezdünk gurulni, akkor élvezzük azt, hogy az elektromos ES90-nek semmi hangja nincsen. Szépen suhanunk a tájon. Egyébként a kilincset azt abban a pillanatban behúzza, vagy bezárja, ugye ezt a kis bukkanó, kifelé bukkanó rejtett kilincset, amint te megmozdítod az autót, nincsen az, hogy 20-30-al kell menned, mire behúzza, szépen nagyon, nagyon halkan behúzza az autónak az ajtajával egy vonalba, és ezért írjuk, hogy rejtett kilincsnek, ez mindez elől, mindez hátul így van, és a kártyával, ha csak kártyával nyitod, akkor a vezető oldali ajtóhoz kell hozzátartani, oda tartani ezt a bizonyos kis kártyát. Ha pedig applikációval, akkor pedig természetesen a telefonról meg fogod tudni oldani a nyitást, zárást, és egyébként magában az applikációban ugye tudod előre klimatizálni az autót, tehát be tudod állítani, hogy most például most induljon a felfűtése vagy lehűtése az autónak, hiszen utána 10 perc múlva el akarsz indulni, természetesen mutatja, hogy hol áll az autó, természetesen mutatja az összes paraméterét, tehát hogy mondtam, a kerekek rendben vannak, ez zárva van az autónak az ajtaja, a központi zárban van zárva, azon kívül mekkora a töltöttség, vagy ha éppen töltöd az autót, akkor az applikáción keresztül azt is tudod figyelemmel követni, hogy hol tart az autónak a töltése.

imádom azt, hogy ennyire halkan gurulunk, és amit nagyon szeretek egyébként benne, hogy most nincs beállítva az egypedálos üzemmód, be tudod egyébként azt is állítani, hogy egypedálos üzemmód, és ilyenkor ilyen szépen hagyja magát az autó kigurulni, tehát hogy szépen leveszed a gázpedálról, illetve ezután ugye elektromos pedálról a lábadat, és az autó szépen gurul. Az, hogy az ülését be tudod állítani magadra, ugye mondtam már, hogy be tudod állítani a deréknál ezzel a felfújható gufiba, hogy mennyire tartson téged benne oldalra, jobbra, balra, ez zseniális. És hát arról pedig nem is kell beszélnünk, hogy ugye elektromos autóról van szó, tehát a gyorsulása az nyilván fenomenális. Most kimegyünk erre a szokásos, borzasztó minőségű útra, és akkor megnézzük, hogy hogyan viselkedik. Hát a rosszabb minőségű útakon is. A Volvo ES90-es, azt mondja, elengedjük szépen azt, aki jön, mert egyrészt nem akarjuk összetörni az autót, másrészt pedig udvariasak vagyunk, harmadrészt pedig volt egy kötelező elsőbségadás tábla, illetve elsőbségadás kötelező tábla. Az ülőlapról nem beszéltem, az ülőlapja magának a Volvo ES90-esnek az úgy van megoldva, hogy alapból sem pici, de egy kis fület így megfogva, meghúzva egy kart, akkor még előrébb tudod, tehát az olyan hosszabb combú emberek, mint én, azoknak sokkal kényelmesebben be fogod tudni állni az ülést, tehát a combodat még inkább fogja tartani maga az ülés. Ez jó pofa. És akkor a tempomatot, azt pedig ahogy említettem, azt pedig úgy fogod csinálni, hogy szépen haladsz 51-52-vel, lefelé meghúzod ezt a sebességváltó kart még egyszer, és amikor lehúztad, akkor pontosan annyival fogsz menni, mint amennyivel akkor is ott mentél. Azt mondja, hogy a tempomatunk az természetesen adaptív, tehát amikor te előtted lassulnak, vagy te előtted gyorsulnak, akkor föl fogja venni a forgalomnak a ritmusát, és akkor tudsz annyival menni, mint amennyivel szeretnél. Ez szerintem jó pofa, illetve ha minden igaz, akkor még egyszer megnyomva, ezúttal a kormánynál megnyomva, nem igaz. Azt hittem, hogy a kormánynál mennyomba fogunk még egyszer menni ugyanannyival, mint amennyivel szeretünk volna, de ez valahol máshol van, pedig már múltkor megtaláltam, de hogy látjátok, ez a bajom nekem azzal, amikor nem fizikai gombok vannak, hogy most én nem tudom, hogy hol van, hogy a még egyszer ugyanannyival mennyiért nevezhető gomb, pedig valamelyik nap már itt menet közben megtaláltam, de most nincs olyan kedvem keresgélni, és hát nyilván nem igyeztem meg, hiszen nem sokáig vannak nálam, hogy ezt autónál fogok mindent megjegyezni.

ami zseni, ez a tetőablak, ez a sötétítése, vagy világosítása, vagy szürkítése, vagy áttervezősége, vagy átláthatósága, vagy ilyesmi, ez szerintem tényleg jó pofa, hiszen nem kellett egy külön redőnyt oda behelyezni. Az már sajnos szomorúbb, hogy a középső érintőképernyőnek az alsó, jobb alsó sarkára kell oda nézned, aztán utána az érintőképernyőn kell nyomogatnod ezt a gombot, hogy most világosítsa, vagy ne világosítsa. Ez engem mondom, szóval ezeket ki lehetne ma már azért ismételten fizikai gombra rakni. És értem én, hogy most a digitalizáció, meg a fiataloknak ez egy jó dolog, hogy minden érintőképernyő, meg tablet, meg ilyesmi, nekem ez nem. De ha csak ez az összes nagy hibája, mondjuk egy Volvo ES90-esnek, már pedig ez az összes nagy hibája a Volvo ES90-esnek, akkor én azért ezzel együtt tudok élni. Tehát, hogy ha gondoljátok, akkor lepjetek meg egy ilyen 30 milliós autóval, én a mindennapokat szívesen fogom együtt élni vele, még ezzel a utálatos érintőképernyős mindent onnan fogom tudni beállítani a középső érintőképernyőről című dologra, és hajlandó, kapható vagyok, majd megszokom itt az évek során. Ne, egyébként ez tényleg fontos dolog, hogy nyilván nem egy hétig használsz egy autót, amikor megvetted, tehát nem úgy vagy vele, mint én, hogy így maximum egy hétig használunk egy-egy autót, egy-egy tesztautót. Tehát amikor megvesz az ember, akkor ezt meg fogja tanulni, ráadásul egyszer beállítja magának arra, amit ő szeretne, és akkor nem okoz azért ez akkora nagy gondot ez a érintőképernyős felület. Illetve itt fogod tudni beállítani egypedálos üzemmódra, és ezt megnyomod. Az egypedálos üzemmódot, akkor be tud állítani automatára, tehát ő majd érzékelni fogja, hogy te most városban mész, vagy nem mész városban. Ha városban mész, és nincs bekapcsolva a tempomat, akkor hamarabb fog fékezni, meg gyorsabban fog fékezni. Ha pedig direkt beállítod, akkor már ő maga elég gyorsan el fog kezdeni lassulgatni. Ez szerintem jó.

és ami még fontos, és ezt el is fejtettem mondani, természetesen a tempomattal, adaptív tempomattal együtt a sávtartó automatika is életbe lép, ami egyébként először egy kis rázásra, kormányrázással fog figyelmeztetni, és azon az oldalon rázogatja inkább a kormányt, vagy arra az oldalra rázogatja inkább a kormányt, ahol te elhagynád a sávodat. Tehát először csak figyelmeztet, de ha nem figyelsz, akkor bele is szól. Nem nagyon durván, nem nagyon intenzíven. Most, hogy miért sípolt 2-3-at, hát azért, mert hogy legyen is táblánál 44-jel gondolt, amit hirtelenjében, de ne jelentsetek fel, kérlek benneteket. Volvo ES90, ráadásul még arra is képes, és ezt egyébként én szeretem, hogy amikor egy élesebb kanyart lát a navigációban, meg a térképen, és látja, hogy te merre hallatsz, amikor egy élesebb kanyart lát, akkor ő saját maga, mármint a Volvo ES90-es, saját maga elkezd lassítani, akár lelassítja 30-ra, vagy bármennyire, hogy nehogy túl nagy tempóval vedd be azt a kanyart, vagy esetleg ne vedd be, mert nem sikerült a túl nagy tempóval érkezni. És van még egy fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy be tudod azt állítani, és ez szerencsére be tudod állítani, tehát nem drasztikus, nem ő maga fog dönteni, hanem te először beállítod. De ha beállítottad, akkor bizony ő be fogja tartani a sáv, illetve nem a sáv, hanem a tábla által előírt sebességi határokat. Ez egyébként például, amikor elkezdenél elbambulni, vagy fáradt vagy városban is sok a tempomat, sok a rendőr, és nem akarsz büntetésbe gyűjteni, akkor egyébként egy nagyon hasznos dolog, és most az egypedálos üzemmódot bekapcsolt, és így tolatásnál is, meg előregurulásnál is, ahogy itt dupla zsében megpróbáltam beállni, itt is az egypedálos üzemmód az azonnal lefékezik. És még egy fontos dolog itt a tolatással kapcsolatban, kettő. Egyrészt a kamera az zseniális, tehát a kamerája az nagyon szépen és nagyon jól rögzít mindent, illetve nem csak rögzít, hanem mutat mindent, bocsánat. És ami ennél sokkal fontosabb, hogy amikor nagyon közel mész valamihez, és még mindig nyomnád a gázpedált, hogy még menjünk hátra, hiszen az csak egy bokor, akkor egy bizonyos távolságon belül bele fog fékezni, nem engedi, hogy te összetörd az autót, tehát tényleg ilyen nagyon hülye biztos. Nyilván ezt ki lehet kapcsolni, és akkor majd te beüzítod, hogy te sokkal ügyesebb és sokkal okosabb vagy. Ez általában nem szokott sikerülni hosszú távon beüzítani. Na, ne menjetek sem erre, hiszen mindjárt folytatjuk az adást, mindjárt folytatjuk valami mással, de az is lehet, hogy nem, majd valami mindjárt kiderül. A lényeg az, hogy imádom a Volvo ES90-est, és fájó szívvel adom vissza, ti pedig hallgassatok muzsikát.

0: A második autó pedig nem lesz más, mint a Peugeot 408 GT.
1: Peugeot 408 GT-ben, amikor belülünk, a tipikus Peugeot kormányt fogjuk kapni. Fölül is, meg alul is le van így nyomva, le van lapítva az egész, ez ugye könnyebb kibeszállás, meg a kilátás, belátás, stb. És ennél az autónál kettő darab vízszintes küllők van csak, és a kettő darab vízszintes küllők közül a jobb oldalon ott a média hangosítás, meg keresés, meg milyen a hangsáv, meg telefon, meg minden ilyesmit, tehát a médiát fogod kezelni, míg a bal oldalon ott pedig a tempomatot, adaptív tempomatot, mennyivel menjél, limitálás, ilyenek, és ennél az autónál sem kerek a kormánynak a közepe, hanem itt is ez a lekerekített, lenyomott kis négyzet, illetve hát inkább ilyen nyolcszög alakú, ami nem egyenlő szárú egyébként. És az alsó részén attól le van kerekítve, illetve le van tompítva, össze van nyomva a kormány, ott egy szép kis ezüst táblán egy csodaszép GT feliratot fogunk kapni. Ez egyébként így azért így az egész autónak a hangulatát itt meghatározza. Mint ahogy az is, hogy a felső benyomott résznél, ott pedig, ahol elkezd benyomódni, ott egy kis krómcsíkot kapott mind a két széle. Egyébként a kormány zöld varású cérna, illetve zöld színű cérnával lett varva. Ez szerintem csodaszép. Ez megtalálható egyébként az ajtónak kilincseknél, a könyöklő alatt, az üléseken, középen, a háttámlán, aztán ugye hol található még meg? Ja, a könyöklőn is megtalálható, illetve ennek a középső boxnak, majd amiről beszélgetünk nem sokára, ott is megtalálható az a zöld varrás. Ami számomra fura, az, hogy amikor gyújtást adunk rá, először csak adjunk rá gyújtást, akkor szépen beköszönöm a műszerfal, de nekem a műszerfal egy kicsit olyan, mint hogy egy ellene dugva a kormány mögé, tehát az én ülés pozíciómra állítva nem feltétlenül látom mindig a kormány mögött azt, amit szeretnék látni. Ez egy kicsit számomra fura, de egyébként ez, ettől eltekintve azért ez egy jól megkonstruált gépjármű, egy jó kis autó. Most fújja a klíma a levegőt, de hát ennek ez a dolga, ellenben most adok rá, illetve gyújtást már adtunk rá, be is indítom a motort, szépen jár a belső égés a motor, közben érkeznek az üzenetek hozzám, de ezzel most nem kell foglalkozni, hiszen elfelejtettem lehalkítani.

Természetesen az előttünk levő műszerfalat azt be fogod tudni állítani, és az előttünk levő műszerfal egyébként elég egész lapos, és olyan, mint egy nagyon-nagyon-nagyon összenyomott kis mésejt úgy lett kialakítva. A klímabömlőnk az jó pofa, ráadásul el is lehet zárni a klímát, ki lehet nyitni a klímát, ez jó, illetve az ablakok felé is külön van egy egység, ami fújja. A külső visszapillantó tükörből minden tárca, a belső visszapillantó tükör, még a csapott kupés hátú Peugeot 408-asból is egész jó kis kilátást fog neked biztosítani. Vissza a kormányra, kapkodok, csapkodok át, most ilyen nap van ma. Természetesen megvannak a kis fülek, amivel bele tudsz peckölgetni a sebességváltásba, tehát akár te is fogod tudni a sebességet váltogatni. A középső érintőképernyős kijelző is egy kicsit lentebben talán meg lehetett volna cserélni a klímabeömlőt, illetve a középső érintőképernyős kijelzőt, de ez legyen a legnagyobb baja. Viszont ami nagyon jó pofa, hogy kettő érintőképernyős felületet kaptunk, az egyikkel azzal ugye magában az autóban fogsz tudni mindent, illetve a klímát fogod tudni állítgatni, mit fújjon, hova fújja, miért fújja, mennyit fújjon, meg minden ilyesmi. És alatta van egy külön egység, ami a home gomb, ez egy külön, egy el van választva, és egyébként más is a szöge ennek az alsó kis panelnek, ez egy vékony kis csík, a médiát fogod bejátszani, illetve innen is be tudod még nyúlni magába a klímába, navigáció, telefon, meg hát tényleg mindent is be tudsz állítani, úgy, hogy te szeretnél. És egyébként én nem szeretem azt, amikor nincsenek fizikai gombok, tehát az nekem nagyon nem kedvencem, és akkor most figyeljetek, tehát ugye van egy felső vékony, nem annyira, egy felső fektetett téglalap alakú érintőképernyős kijelzőnk egész jó mérettel. Alatta van egy vékonyabb sáv, érintő felület, otthon gomb, média, klíma, navigáció, telefon és a mirror screen gombokkal ellátva. És ez alatt képzeljétek el, van még fizikai gomb, a Peugeot meghagyta, egyrészt a médiát ki tudod kapcsolni, be tudod kapcsolni, fel tudod hangosítani, másrészt a home gombot azt itt is megtaláltad, az autó beállításait ezt egy fizikai gombbal tudod elindítani, a klíma gombot itt is megtaláltad, tehát fizikailag is be tudsz nyúlni a klímába, mármint hogy úgyis elő tudod hívni a időképernyős felületen, hátsó szélvédő keringetés, első szélvédő keringetés, hátsó szélvédő, AC on vagy AC off üzemmódot is tudsz választani, illetve nagyszerű elakadás jelzőt azt is itt fogod találni, és az elakadás mindegy gombnak, tehát mind a hat gombnak ilyen kis érdes felülete maga az a rész, amit te megnyomsz. Az első öt gomb, tehát az otthon gomb, a klíma, szélvédő, belső keringetés, hátsó szélvédő, és ugye az AC gomb, és ez ráadásul hat gomb, nem is öt. Ezek ilyen ezüstös kis peremet kaptak, ilyen kis átlósan ferdén kialakítva, míg az elakadás jelző szép piros, vagy inkább vörös szint kapott. Ez alatt van egy tálca, ahova szépen el tud rejteni a telefonod, és ha nem figyelsz, akkor ott is tudod felejteni, de ott legalább töltődik vezeték nélkül a telefon.

ide fönt helyezték el. Erre a boxra, ami jön ugye középre, annak a legtetejére, itt a telefontartó, hát hogyha hátrafelé jövünk az autó elejétől, akkor mögé, ugye a start-stop gombot, ide helyezték el a villanykapcsolót, amit én nem annyira szeretek, ami ugye a sebességváltó, valamint a drive módot, és drive módban egyébként tudunk variálni normál módot, sport módot, és eco módot. És hogyha visszamegyünk a home gombbal, azt mondja, hogy mondjuk legyen a navigáció, és akkor megnézzük, hogy ott változik-e bármi. Nem, ott nem fog változni most semmi. Mindegy is. Itt ez az egész rész, ez úgy lett kialakítva, ez a Peugeot-tól ez a kis kokpit megoldás, hogy így a vezetőhöz van közelebb maga ez a sebességváltó, a start-stop, illetve a módválasztó, mögöttük a kézifék. És mellettük van egy ilyen kis fiók, ahova alulra még oda is be tudsz rakni egy telefont. Ott van a 12 voltos töltési lehetőség, valamint egy szivargyú, ez ugye szivargyútos, valamint egy USB-s töltési lehetőség, a két pohártartó, és ez az egészet, mármint a pohártartót, a két pohártartót, azt el tudod egy redőnnyel takarni. Ez mögött van egy ilyen kis érdekes valami, ahova egyébként be tudod is fektetni egy telefonodat, és ketté felé nyílik maga a középső könyöklő alatti tárolórekesz, ahol szintén van egy USB-C-s töltési lehetőségünk, illetve alulat még hűtötten is be tudod rakni a kis piádat, ez szerintem jó pofa. Az ülésről talán már beszéltem, szövet ülés a közepén ugye a kis plüssös sávval, és ez a plüssös sáv zöld varrással van kialakítva. Az oldaltartása combban zseniális, derékban zseniális, a háttánál szintén a közepe a szövet, de a háttánál a vál felé már szintén szövet lesz, a derekadnál ott még bőr. Aztán a fejtámnál rajta van szép kis Peugeot logó, és a fejtámnál kis bőr, kivéve az, ahol a Peugeot logó van, az plüssös kialakítást kapott. Na jó, az anyasülés előtt azért még van egy ilyen kis horpadás, úgymond egy behorpadás, ami hát majdnem, mint a szénszálból lenne, de egyébként ezüstös, inkább ilyen sajtreszelő, és fölötte fut végig, azt mondja, hogy 1-2-3 sáv, azaz 4 darab csík, ami ugye a középső klímától az anyósüléshez vezető klímáig szépen elfut, de a középső klímáktól, a középső érintőképernyős kijelzőtől visszajöve, ott már nem fújja a levegőt, az csak egy dizájnál. És közben a háttérben kapcsolgatok, az pedig nem más, mint hogy most vettem észre, hogy a középső érintőképernyős kijelző alatt, ugye ezen a felületen, ami a otthon, a média, az AC meg ilyesmi, hogyha megnyomom a módválasztót, és mondjuk kiválasztom az Eco-t, akkor ezúttal ilyen kékes színben fog pompázni, ha kiválasztom a normát, elvileg akkor is marad kékes színben, viszont ha kiválasztom a sportot, akkor itt vörösre váltanak a kis ikonok, ez egyébként szerintem jó pofa, és természetesen ezt is színre tudod magadnak, ugye, tudod hangolni úgy, ahogy kéne, úgy, hogy te szeretnéd. A kesztyűtartóba gyorsan nézzünk bele, mert abban, hogy néztünk be, és majdnem elfelejtettem, amiben egész jó méretű a kesztyűtartónk is. Na jó van, felrakom a kis kamerákat, aztán bekapcsolom majd a telefont, és akkor felveszük azt, hogy megyek egy rövidet menet közben a Peugeot 408 GT-vel is.

0: harmadik autónak pedig érkezzen a Kia Sportage plug-in hibrid.
1: Nekem baromira bejön, egészen jól viselkedik már mint maga ez a plug-in hibrid hajtása. Durván ilyen, az én számításom szerint durván ilyen 75-80 kilométert el tudsz vele menni elektromos hajtással, tehát alig kapcsolva be a belső égésű motor. Én most már mentem az autóval durván 220-30 kilométert, és az átlag fogyasztása az egyébként nem mellesleg. Jelen pillanatban 2,8-as, és úgy, hogy nem is volt feltöltve. Tehát nagyon jól viselkedik az autó. Ennél az autónál is megvan ez a tipikus Kia lámpa, tehát ugye ez a függőlegesen lefelé rajzolt, az autó szélénél lefelé rajzolt nappali menetfény, illetve irányjelző, ami egyébként, ha így előről nézünk az autóra, akkor olyan, mintha az autó közepe felől, így, ugye, hiszen hátrafelé benyúlik, olyan, mintha egy ilyen kis, hát ilyen, nem is tudom mi ez, rókafül, vagy macskafül, vagy ilyesmi, tehát jó pofa ez az egész, illetve ami nekem baromira tetszik, és ez tényleg zseniális, az az, hogy négy darab ilyen kis négy darab ilyen kis kocka lesz a rendes világításunk, illetve a reflektorunk, ez szerintem zseniális, nyilván az is most már ilyen ledes megoldással, hatalmas fényerővel, meg mindennel. És ennél a Kia modellnél is az egyébként függőlegesen elhelyezett lámpa, első lámpatesteket összeköti ugye ilyen kis zongorlak fekete, illetve alatt egy ezüstös vonal, és a motorháztető egyébként érdekes, mert az első vonal vezetése a motorháztetőnek az nem egy teljesen vízszintes vagy egy egyenes vonal, hanem azt már ugye tudjuk, hogy a motorháztető tetején, vagy elején pontosabban ott van a Kia felirat, ezt ugye megszokhattuk az autóktól, hogy azért fölraknak vagy egy logót, vagy bármit, és itt ez így lefelé nyúlik, illetve az ezüst csíp pedig fölfelé, tehát olyan, mintha itt ezek itt találkozálnak, és ezáltal az zongorlak fekete vonal az a majdnem az a tipikus kiás kis általam csontra hasonlító, vagy általam csontra nevezett vonalvezetést mutatja. A hűtőnk az téglalapokból áll, a két széle az zártabb, a közep az természetesen egészen nyitott, és a Kia logó alatt a hűtőn az első, legfelső kockában van elhelyezve maga a forgalmat figyelő kis kameránk előrefelé. A rendszámtáblánk természetesen fel van helyezve ugye a kis műanyag elemre a lökhárítón, és még ez alatt is van egy kis rész, ahol ömölhet be a levegő,

Vett már, mint a lemez is rárajzolja, lemezre is rá lett rajzolva egy szép kis éllel, és ezúttal egyébként magának a keréknek az ívét követi le a kerékeleti ív. Az ajtókon, mind az első, mind a hátsó ajtón alul zongorlag fekete lesz ez a kis küszöbb rész, de kapod bele egy ezüstös, majdhogy nem krómos, de inkább ezüstös kis betétet, ami nem is annyira kicsi, és magán az első ajtón van egy vízszintesen elkezdődő kis hullám befelé, és ez a vízszintesen elkezdődő hullám, mármint, hogy befelé futó hullám, ez a hátsó ajtónál is, illetve a hátsó ajtóra is átfut, de itt viszont a kilincshez, a hátsó ajtó kilincséhez természetesen teljesen fölkanyarodik. És hogyha már itt tartunk, hogy első ajtó, hátsó ajtó, akkor mind a két ajtó nem mellesleg hagyományos kilincset kapott, hagyományos kilincsel lettek ellátva, illetve az ablakok alsó honal vezetésénél is ezüst a csík, a felsőnél viszont fekete csíkot kapott, ugye maga az ablak vonal vezetése, a B-oszlopunk az zongorlag fekete, a C-oszlopunk az ugyanolyan színű, mint maga az autó, viszont a C-oszlopunknál a hátsó ajtónak az üvegének a felétől, ez a hátsó vonal, kis vak ablaknak az üvegnek a felétől enyhén ferdén hátrafelé is vezet egy ilyen kis ezüstös csík, ami egyébként magának a hátsó spoilernek lesz majd a vonalvezetése. Csodaszív felnéket kapott, én azt mondom, hogy a Kiától megszokott ez a kis négyzetes felni, zongorlak, fekete, zseniális, nagyon jól néz ki, nekem tényleg baromira tetszik, és ugye mind a két oldalon a hátsó kerék fölött lesz egy ilyen kis nyílásunk, az egyik oldalon természetesen maga az elektromos töltés, ez egyébként az autó menetrend szerinti jobb oldalán van, még a bal oldalon pedig az üzemanyag nyílást fogjuk találni.

Az autó hátsó vonal vezetésénél ugye már említettem, hogy fölül a spoiler, és az egy ilyen kis ezüstös csíkot kapott, de ez az ezüstös csík egyébként tök jól összeillik ezzel a csodaszép zöldes színnel, amivel az autó rendelkezik. A lámpánk az természetesen itt is egy majdnem csillagképet hajaz, már mint a hátsó lámpa. Jó a vonalvezetése, itt nincs összekötve piros csíkkal, azaz a hátsó lámpával, pontosabban vonalvezetéssel a két hátsó lámpa. Itt egy zongorlak fekete csík lesz. Ott azon a részen, ahol jön le a hátsó szélvédőnk, ugye a hátsó csomóti rajtónak az üvege, jön le, és ott is kapott, hát nem egy spoilert kapott, hanem egy egész markáns él. Onnan lefelé van egy nagyon vékony zongorlak fekete csík, és utána jön lefelé, de ott van egy KIA felirat természetesen közepén, viszont befelé ez egy ilyen kis enyhe hullámot, a csomóti rajtó egy enyhe hullámot kapott befelé. A csomóti rajtónak a bal oldalára van felírva a Sportage, a jobb oldalán pedig egy PHEV felirat, azaz plug-in hybrid feliratot kapott. A rendszámtábla tartó résztől már zongorlak fekete, aztán lefelé alul, ott ahol a kipofogó van, illetve a hátsó prizmák, onnantól lefelé, meg a ködlámpa, meg a tolatólámpa, onnan lefelé egy elég markáns ezüstös csíkot kapott, és egyébként meg zongorlak fekete az egész. Nézzük meg, hogy mi van akkor, hogy kinyitjuk a csomagtérajtót. A csomagtérajtó nyitása az a hátsó tolatókamera vonala mellett van, közvetlenül a jobb oldalon. Ha kinyitod a csomagteret, akkor most azt látom én például, meg akik esetleg videót megnézik, hiszen videót is készítettek erről az autóról, akkor azt látják, hogy rendetlenül nem raktam be az otthoni töltőt, az a 220-as töltőt nem raktam be a kis zsákjába, pedig kettő darab kis tasakot kaptunk. Természetesen fel tudjuk emelni a padlólemezt, de ezúttal csak helikevítószett, illetve elakadási jelző, meg a kis mellényt fogjuk találni. Aztán, ami érdekesség, illetve nem érdekesség, hogy innen hátulról is ugye le tudjuk csukni az üléseket mindkét oldalon, egyharmad, kétharmad arányban, sőt, nem is egyharmad, kétharmad, ilyen az élőadás varázsa. Három különálló ülést kapunk, a két szélsőt azt le tudjuk csukni innen hátulról is, ezt most megpróbálom érzékeltetni, meghúzod a kart, és lecsukódott, egyébként egyharmad, kétharmad arányban csukódott, csak mégis három felé van osztva az ülés, erről majd egy kicsit később, majd bentről majd értekezünk egy keveset. Az egyharmad, kétharmad, mármint a lecsukásnál, ott úgy néz ki, hogy az egyharmad rész van a vezető mögött, a kétharmad rész pedig ugye az anyósülés mögött. Egyébként már innen hátulról is látszik, és egyébként jó pofa, hogy ilyen kávés szint kapott maga az autónak, a belseje kapott ilyen kis kávés betéteket, na de erről majd tényleg bentről, amikor bent járunk. Most az következik, hogyha elektromosan nyílt a csomagtér rajta, akkor természetesen elektromosan is be fogom csukni a csomagtér rajtót. Talán lehetett hallani, hogy rácsukódik, és aztán még be is húzza, hogy nehogy véletlenül kinyíljék bármikor. Zseni.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Híradásra hívnak a biztonságos hazai vérellátásért. Nagy játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Véredással hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. A gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. Ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Metrei Károlyt. Kapitány István bejegyzésében azt írta, meggyőződése, hogy a szakember felkészülten és felelősséggel tudja majd vezetni az MVM csoportot az előttünk álló időszakban. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna Bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21 és 26 között közölték a szervezők kedden a program sorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Kiderült, az Anna Fesztivált új helyszínen a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Tóth József séf a menüt ismertetve elmondta, a báli kínálatban citrusos lazac, gyömbérez citromfüves, kacsaleves, mandulás, sárga barackos borjú, valamint pisztácia roppogóssal tálalt brownie szerepel. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: Hobbyradio.hu
0: a rádiót! Reklám!
3: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: De voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
13: Hirdessen a Hobby Rádióval!
14: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
13: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
14: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
13: Vagy telefonon 30 913 80 80.
15: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
16: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
15: Nem lehet, hogy vírusos?
16: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
15: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
16: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
15: Majd ők megoldják.
16: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
15: Ők távolról is megoldják.
16: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
15: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
7: Egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Na meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig van.

0: Attől lesz
1: dupla jó. Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Extra felszereltség alapáron. Vásároljon Seat Ibizét, és ingyen adunk hozzá ikerfényszorot, könnyű fémkerékkel, vagy Philips rádiót 6 darab hangszóróval.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
1: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
10: Az utazók fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást. 1500-an kapcsolódhatnak ki idén az Erdélyi Erzsébet táborban. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást, a nyaralásra utazók 50%-a enélkül indul útnak, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordult, közölte az MBH Bank az MTI-vel. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. Az Erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22 és augusztus 28 között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Funyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros Erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyerekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az Erdélyi tábor 2026 nyarán 37 településről érkeznek a diákok. Csökken a pollenterhelés. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szinten alakul. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék. A fenyőfélék továbbá a lágyszárú allergének közül az útifű, lórum, a kenderfélék, libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma országosan magas tartományban alakul. Rekordszámú látogatót vonzott a Zsolnai Fesztivál. Minden eddiginél több, mint egy 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen, tájékoztatta a szervező Zsolnai Örökségkezelő NKFT az MTI-t. Azt írták, a Baranyai Vármegyeszékhely belvárosában a Zsolnai Kulturális Negyedben és a Kodály Központban 10. alkalommal megrendezett 4 napos eseményen egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Opárt atya Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. Megérkezett Venezuelába a kínai kormány első humanitárius segélyszállítmánya, közölte a kínai külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. A szóvivő elmondta, hogy a mintegy 80 tonnányi segélyszállítmányt külön repülőgéppel juttatják el a dél-amerikai országba. A rakomány áramfejlesztőket, víztisztító berendezéseket, sátrakat, takarókat és más sürgősségi felszereléseket is tartalmaz. Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, észak-keleten és az Alpok alján növekedhet meg kis kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 9-én a Lucrécia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név a Lucrecius férfi névből, nemzetiség névből alakult ki, jelentése pedig megnyerő és vonzó. Július 9-én kívül ünnepelnek még a Lucréciák március 15-én is. Becézése Réci, Récike, Lúcia és Lucus. Jeles viselői ennek a névnek a Frak, a Macskák Réme című rajzfilmsorozat egyik szereplője, és ön, kedves Lucrécia. Ugyanezen a napon köszönhetik még Berenike, Detre, Eleonóra, Faustina, Félix, Gottfried, Hajná, Koppány, Leonóra, Margit, Marina, Marinella, Marinetta, Nóra, Réta, Vera, Verbéna, Verita és Veronika nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával július 9-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen történelmi érdekességek történtek ezen a napon. 1654. július 9-én Bécsben 20 éves korában meghalt Himlőben IV. Ferdinánd magyar király, a Habsburgház tagja, akit Pozsonyban a magyar rendek apja kívánságára választották királlyá. Folytassuk a 19. századdal. 1831. július 9-én megjelent gróf Széchenyi István Világ című műve, amelyben Dezsőfi Józsefnek a hitelre írott ellenérveire válaszolt. Csak 8 évet lépünk előre, 1839. július 9-én született John Davison Rockefeller, amerikai olajmágnás milliárdos. Rockefeller 1863-mal olajfinomító vállalatot létesített Cleveland közelében, az első között felismerve a motorbenzin jövőjét. 1870-ben megszerezte a világ első nagy kőolajipari monopóliumát, a Standard Oil Company of Ohio nevű céget, ezáltal a kezében tartva az egész amerikai olajipart. Magyarából rendszeresen jótékonykodott az alapítványa, számos magyart is támogatott. 1891-ben ő alapította a Chicagói Egyetemet is. Még mindig a 19. században vagyunk, 1856. július 9-én Smiljanban megszületett Nikola Tesla, a váltóáramrendszer, az indukciós motor, a transformátor és számos egyéb berendezés feltalálója és megvalósítója. Folytassuk a 20. század elejével, 1901. július 9-én megszületett Barbara Cartland, angol írónő, Diana hercegnő mostoha nagyanyja. Folytassuk 1933-mal, július 9-én született Budapesten Csala Zsuzsa Jászai Mari díjas és érdemes művész színművésznő. Ismertebb filmjei a Palacsintás király, a Szentpéter esernyője és a Nyár a szigeten. 1954-től a Dériné Színházban, 59-től az Egri Gárdonyi Géza Színházban játszott, 1960 óta a Vidám Színpad tagja, számtalan színpadi és tévészerepet játszott el. És végül, de nem utolsó sorban, 1947. július 9-én született San Franciscóban O.J. Simpson, amerikai futballsztárjátékos és színész, akit felesége meggyilkolásával vádoltak. Legismertebb filmje a Csupasz pisztoly sorozat. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvár Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Jeremiás irálmai 3. részéből.
1: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom.
2: Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. július 9-e csütörtök, Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 7-től 15. vers. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkása kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll. Ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszár rátok. Ha valaki nem fogad be titeket sem, szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Elmélkedés. Amikor Jézus tanítványokat küld, nem csupán tanítását bízza rájuk, hanem a tanítás továbbadásának formáját is megjelöli, azaz azt is meg kell tanulniuk, hogyan hirdessék az örömhírt. A mai evangélium ennek a kommunikációnak az alapelveit tartalmazza. A tanítvány nem csak az örömhír hordozója, hanem az örömhír stílusát is közvetíti. Az első alapelv, az evangélium nem árucikk. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Tudjuk, mindennek ára van. Jézus viszont egyedülálló kijelentést tesz. A legnagyobb kincset, az üdvösséget, az irgalmat, a gyógyulást ajándékba kapjuk, tehát minden lelki kincset ingyen kell továbbadnunk. A tanítvány nem haszonért szolgál, nem hatalmat gyakorol, nem magát építi, hanem Isten ingyenes szeretetét képviseli. A második alapelv, ne cipelj felesleges terheket. Az arany, az ezüst, a váltópénz, a tarisznya, a két ruha, a bot, a sarú mind ismerős tárgyai a biztonságra való törekvésnek. Jézus azonban azt kéri, hogy ne a külső eszközökbe kapaszkodjunk, hanem a küldőbe. A tanítvány éppen azért tud szabaddá válni, mert nem a saját lehetőségeire támaszkodik, hanem az isteni gondviselésre. A harmadik alapelv, a tanúságtétel kapcsolatra épül. Nem lehet csak úgy beesni egy ember életébe. A tanítvány első szava békesség. Nem kioktat, nem nyomást gyakorol, nem zavarja meg az otthon ritmusát, hanem a béke közvetítője. Ha a békét elfogadják, akkor lehet tovább menni a küldetésben. Isten nem erőszakos, és tanítványa sem lehet az. Uram Jézus Krisztus, te örömhírt bízol rám, amelyet nem birtokolni, hanem továbbadni kell. Köszönöm, hogy nem azért szeretsz, mert megérdemlem, hanem mert te vagy a szeretet. Taníts meg úgy szeretni, ahogy te, feltétel nélkül, csendesen, békét sugározva. Ne engedd, hogy hasznot keresve szolgáljalak, hanem add, hogy az öröm, amit tőled kaptam, másoknak is otthont, reményt, új életet adjon. Taníts egyszerűségre, hogy ne tárgyakban, hanem benned bízzak. Ha elutasítanak, adj alázatot, hogy ne sértődjek meg, hanem tovább menjek békével. Szeretnék, Uram, a te örömhíred hordozója lenni ott, ahová küldesz. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.

0: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Redikül szerdán 16 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól. Tudni valamit és tudni hogyan két különböző dolog. Tudni a kettőt hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
4: Tudta ön azt, hogy a két részes fürdőruha azért kapta a bikini nevet, mert ugyanabban az évben jelent meg, amikor a bikini szigeteken kísérleti atomrobbanást hajtottak végre.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Kamu reklám.
1: A Bajkál-tó vize meleg, mondotta Vlagyimir, és tovább korcsolyázott.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Automatikusan kapja az iskolakezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlék részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Keménykastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitott a kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget, közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltak éppen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodás tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 ezer forintba kerül. Két napágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 ezer forintot kell fizetni. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám.
3: Vimánstein, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobbi Rádió.

0: jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
1: Sziasztok, mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután. Kívánunk itt a Hobby Rádió mikrofonjai mögött. Én Geri vagyok, és itt van velem kedves feleségem, műsorvezetőtársa és mindenesen Fruzsi is. Szia!
0: Szia, édesem! Sziasztok, kedves hallgatók! Én is mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök itt a mikrofon mögül. Jaj, Istenem!
1: Igen, a paprikás pizza az nagyon-nagyon erős volt. Erős paprikás pizzát ettünk, úgyhogy nézzétek el nekünk, de ti talán a hangszoron keresztül nem fog csípni, reméljük. Aztán ki tudja. Geri Viszlondal kukac, hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk www.hobbyradio.hu, a hivatalos oldalunk, és a facebook.com/hobbyradio.hu oldalon pedig a Facebook oldalunkat találjátok. Itt interaktív módon tudtok hozzászólni a különféle programokhoz és eseményekhez. Ezen kívül pedig van egy alkalmazásunk, amely Androidra és iOS-ra egyaránt letölthető, így mobiltelefonon is tudjátok hallgatni a Hobby Rádiót, illetve híreket is tudtok olvasni, úgyhogy érdemes ezt is letölteni, 2 óra után pedig jönnek majd a bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban.
0: Szerintem én most úgy vagyok rekedve, mint amikor elszívtam egymás után 3-4 száz cigit, ez döbben egy gyerekek, ez az erős paprika, ezt tudtam úgy, de szerintem a keddi? Kedden volt? Szerintem a keddi az durvá volt.
1: Pedig most 2 erős paprikát tettem rá a keddire, csak egyet?
0: Jaj, ez brutális.
1: Hát... Mondjuk annyit érzek, mint amikor lóbanzsammal kentük be egymás hátát, meg derekát, mikor asszíroztuk, mert most az ujjaim vége olyan forrók, mint amikor...
0: Ez király!
1: Igen.
0: Az nagyon jó, akkor ma hozzám ne érje.
1: Az úgy érdekes lenne, igen.
0: Jaj, de durva. Hát gyerekek, témából nem lesz hiány. Az első téma, hát nem tudom, belevágjunk.
1: Hát én azt gondolom, hogy zenéljünk egy kicsit, jó, most egy kicsit egy, többet. Aztán
0: még egy felvezetést engedjetek meg. Tehát az első téma az egy számomra nagyon elszomorító, szívszakító, elkeserítő, megrendítő téma lesz, mert én szerintem ilyen nem sűrűn volt itt, és próbálom a megfelelő szavakat majd megtalálni, amikor ezt kifejtjük, de én azt gondolom, hogy egy történelmi korszaknak lett vége.
1: Hát igen, egyébként, és nagyon durva az, hogy mindent meg lehet csinálni, tehát tényleg mindent, úgyhogy ha más nem is volt teljesen egyértelműen igaz, mint általában szokott lenni a kampányokon, tisztelet a kivételnek, de volt egy oldal, amelyeknek nem igazán jöttek be azok, amiket mondtak. Hát egy valami bejött, amikor kijelentették, hogy meg kell nyerni a dolgokat, és utána mindent lehet. Hát tessék, most ezt a mindent lehetet látjuk.
0: Hát nyugodtan mindent bele. Nyomjátok neki. Most erre mit mondjak? Figyelj!
1: Hát mint az 50-es években, így valami olyat mondasz, Májon is a
0: jó,
1: fekete
0: oké,
1: autó.
0: Tudod mit,
1: na.
0: Tudod mit, akkor kezdjük el. Ne várjunk zenét.
1: De, legyen jó, zene. Oké. Aztán mindenki kávézom, menj nyugodtan. Mi is ezt tesszük.
0: Készítsetek elő néhány dolgot.
1: És akkor utána pedig majd beszélgetünk, úgyhogy most jön pár felvétel, utána pedig érkezünk hozzátok ismét, és akkor az első témát egy kicsit boncolgatjuk. Tudjátok, itt ez a Geri Show az a műsor, amelyben szinte gátlástalanul elmondjuk a véleményünket, ameddig lehet.
0: Jé, óvatosan, azért nem gátlástalanul, mert az
1: jó, hát egy-két fék van, de...
0: és a megfelelő kulturális keretek között mindenkit tiszteletben tartva és mindenkit szeretve, de természetesen elmondjuk a véleményünket.
1: Igen, na és akkor milyen jó, ez itt teljesen jó lett.
0: Tudod, most már... Igen.
1: Igen, most már ugye a színes csomagoló papír, az kell.
0: Hát...
1: Én nem bírok magamban mindig, majd...
0: Úgyis a Sprite hónap volt, képzeld el, hogy kiderült ki, hogy a keresztényeknek simán ilyenkor van büszkeség hónap, meg a fogyatékkal élőknek is, úgyhogy válassza ki mindenki, hogy ebben a hónapban mit ünnepel, vagy hogy a tavalyi hónapban mit ünnepelt.
1: Tavalyi hónap?
0: Múlt hónap. Jó, múlt hónap. Én igazából akkor már kereszténységet, meg a fogyatékkal élést választom, hogy ezt a két dolgot ünnepeltem. Múlt hónapban, meg az esküvőnket, meg a házassági évfordulónkat.
1: Azt már meséltük egyébként a múltkori adásban.
0: Tök vagyunk, hallod, négy ünnep, egy snitre. Jó, hát, de minden esetre ki fogjuk fejteni ezt a témát, és tényleg a megfelelő keretek között.
1: Így van. Így van, viszont akkor most elmegyünk egyet zenélni, és utána pedig jövünk vissza, maradjatok velünk, érezzétek jól magatokat, tudjátok, minden csütörtökön ez itt a Geri Show, délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban, úgyhogy várunk mindenkit, aki még mondjuk most hallja először, hát örülünk, hogy itt vagytok velünk, tartsatok is velünk!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Automatikusan kapja az iskolakezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlék a részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Keménykastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Lisztintézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitott a kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget, közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodást tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 ezer forintba kerül. Két napágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 ezer forintot kell fizetni. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
3: Induljon egy újabb óra itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
4: Korintusbeliekhez írt második levél, 9. fejezet, 6. igevers. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Kedves hallgatóm! Az életben mindannyian tapasztalhatjuk, hogy amennyit belefektetünk valamibe, annak megfelelő eredményt kapunk vissza. Ha valaki csak fél szívvel végzi a munkáját, nem is számíthat maradandó eredményre. Ugyanez igaz a kapcsolatainkra is, mert ha egy kapcsolatban nem adunk időt, figyelmet és szeretetet a másiknak, akkor az a kapcsolat lassan elsorvad. Ugyanez igaz a hitünkre is. Ha csak ritkán fordulunk Istenhez, és nem olvassuk a Bibliát, nem keressük őt nap mint nap, akkor a lelkünk üres marad. Isten igéje arra tanít, hogy a vetés és aratás törvénye a lelki életben is működik. Amennyit hajlandók vagyunk odaadni, időt, szeretetet, figyelmet, engedelmességet, annyit fogunk aratni is. A bőséges aratás a hűség és a bizalom gyümölcse. Ha téged is foglalkoztat ez a kérdés, akkor nyisd ki a Bibliát és a szíved az Úr felé, mert ő a szavában választ ad arra, hogy mit jelent igazán bőven vetni. Ez nem csak az adakozásra vonatkozik, hanem az ember lelki életére is. Amikor valaki átadja az életét Krisztusnak, a szívében új jelképes magok kezdenek növekedni, a hit, a remény, a megbocsátás és a békesség magjai. Drága mennyei atyám! Köszönöm, hogy megtérhettem hozzád, és hogy gyermeked lehetek. Hálás vagyok azért, hogy te irányítod életem minden területét, és igéd által mindig tanítasz, és jó utat mutatsz nekem. Kérlek, segíts hallgatómnak, hogy kinyithassa feléd a szívét, és megtérjen hozzád. Segíts neki, hogy általad élhessen boldog életet, és hozhasson jó döntéseket. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Jézus hatalmas nagy nevében. Ámen. Jézus hatalmas nagy nevében. Ámen.
3: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket. Remek slágerek, jobbnál jobb témák, nagyszerű hangulat itt a Geri Show-ban.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Ez itt a Hobby Rádió, és benne pedig a Geri Show minden héten csütörtökön 13 és 15 óra között. Folytatjuk a műsorunkat a legfrissebb hírek után, meg a bibliai gondolatok után is, mégpedig azzal folytatjuk, hogy beszélgetünk egy kicsit. Bibliai gondolattal egyébként jövő héten is találkoztatok. Majd most egy gondolatot ismételtünk, pedig a 2. Korintus, vagy a Korintusból érkezik második levél 9. fejezetének 6. verset.
1: Megmondom őszintén nektek, bocsássatok meg, ezt most nem tudom, hogy miről szólt. Én úgy gondolom, hogy biztosan nagyon szép gondolat volt, mert mindig igyekszünk olyan igeverseket választani, ami...
0: Arról szólt, hogy akinek, tehát, hogy aki bőven vet, az bőven is arat.
1: Jaj, igen. Egyébként ez az élet minden területén így van.
0: Hát igen, attól függ, hogy ki mit csinál, ugye?
1: Ja, és ki akkor mit abból... vet, úgy arat.
0: Igen, igen. Na, ez egy másik mondás egyébként, igen.
1: És hát nem is tudom, hogy most, hogy is lehetne így ezt áthűzni így a mostani témánkat, így előjáróba szeretném azt megemlíteni, hogy ezzel természetesen nem szeretnénk semmit ilyen senkit se és semmit se, és még így belül így a rádiót se megsérteni, de én úgy gondolom, hogy erről a dologról beszélnünk kell. Hát véget ért egy korszak így az országban, mert át fog alakulni a közmédia, és én ebből azt az aspektust emelném ki, hogy nem tudom, hogy tudtad-e, hogy már 1928 óta mindig volt az aktuális leállt rádióban harangszó, déli harangszó.
0: Igen, igen, a Nándorfehérvári csata emlékére.
1: És ez most 2026. július 7-től elhallgat. És ami számomra egy szomorú aspektusa ennek, hogy nekem mindig tetszett az nagyon, hogy elmondták előtte, hogy melyik templomból fog szólni.
0: Azt nem hallottam viszont.
1: A harang, és elmondták a templomnak a történelmét is. És hát ugye nem tudom, hogy a jövőben hogy lesz, tehát nem szeretnék Konteóba belemenni, ezt majd augusztus 15-e után meglátjuk, de addig a vallási fél órák is szünetelnek, amik ugye minden hétköznap voltak. Nem tudom, hogy azt fogják-e folytatni, de úgy volt, hogy például kedden és csütörtökön volt műsora a katolikusoknak, szerdán a reformátusoknak, hétfőn talán váltóba az evangélikusoknak, a görög katolikusoknak, meg a baptistáknak, és pénteken meg olyan váltó volt, azt hiszem, hogy talán a zsidóságnak, az adventistáknak, meg a pünkösdistáknak, meg az unitáriusoknak, mert emlékszem, hogy mindig így váltottan voltak, a kedd, meg a csütörtök, meg a szerda volt állandó.
0: Na hát igen, egyébként reméljük, hogy azért ezek a műsorok visszatérnek, mert azért elengedetlen részei a magyar kereszténységnek. Én nagyon bízom benne, hogy nem fogják ezt teljesen elvenni, mert az nagyon sok mindent lecsupaszítanak, és az nem biztos.
1: És itt nem csak mi Magyarországon élő magyarok voltunk ezen meglepődve, hanem hát külhoni magyarok is ezen meg vannak lepődve, és nem tudják, hogy mit fog hozni igazából a jövő. Én csak drukkolni tudok, és azt tudom mondani, hogy fel a fejjel, mert hát ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk.
0: Én, ez így van.
1: Én maximálisan elfogadom, mert muszáj vagyok elfogadni, hogyha bármi is lesz, és természetesen ezzel nem szeretnék ellentmondani így a felsőbb hatalmaknak, mert a Biblia azt is írja, hogy engedelmeskedjünk a felsőbb hatalmaknak, de én minden esetre együtt érzek mindenkivel, aki most bánatot és szomorúságot él meg, de drukkolok.
0: Hát én is ugyanígy teszek egyébként, mert azért jó lenne, hogyha tényleg normálisan működnének a dolgok. Még az a jó egyébként, hogy interneten keresztül meg lehet találni azokat az oldalakat, ahol azért jól lehet még tájékozódni. Hát reméljük, hogy ez így is marad majd, illetve hogy normalizálódik majd a helyzet, aztán meglátjuk. Egyébként olyan jövő elé nézünk, amit nem lehet rendesen látni.
1: Én azt mondom mindenkinek, hogy ügyesen, kedvesen, tisztelettudóan és engedelmesen menjünk így a jövő felé.
0: Igen. Hát csak ezt tudom mondani én is. Többet is mondanánk, de lehet, hogy itt most azt nem teszünk.
1: Mondanák? Mondanék?
0: Mondanánk?
1: Ja, mondanánk? Igen.
0: Igen.
1: Én úgy gondolom, hogy igazából örüljünk annak is, amit mondhatunk, de hát nyilván ezt majd máshol is megfogalmazzuk, de ugyanúgy tisztelet teljesen, mert a tisztelet az egyik legfontosabb.
0: Így van. Tehát azért nem szabad úgy annyira kikelni az embernek magából, mert akkor megállíthatatlan. Egyébként tudod, mi azt hasonlítom, és ezzel szerintem az a témát most itt le is záradjuk. Tehát azt bővebben egyébként majd a podcastban beszélgetünk erről, csak nekem az jutott eszembe, hogy teljesen olyan a helyzet, de írd alá, hogyha te is azt gondolod, hogy így van, vagy mondj ellent, hogyha nem így látod. Most így én azt gondolom, hogy amik vannak, ez olyan, mint amikor én annak idején gyerekkoromban a templomtól egy hegyről lefelé elindultam, hogy majd én hamarabb leérek a domb aljára, én nagyon meredek volt, és elkezdtem sétálni lefele, de úgy belendültem, és a végén futás lett a sétában, és egyszerűen nem bírtam megállni.
1: Én ebben nem szeretnék állást foglalni.
0: Tehát így megyünk, és nem bírunk megállni.
1: Én ebben nem szeretnék állást foglalni, én úgy gondolom, hogy igazából tényleg a tisztelet és a becsületesség a legfontosabb ebbe a dologba.
0: Még akkor is, hogyha nagyon nehéz, és akkor ezzel
1: nem, még akkor is, hogyha nem ugyanazt kapjuk vissza, mert nem nehéz becsületesnek lenni és tisztelettel állni másokhoz, mert írja ugyanúgy a Biblia, hogy azt tegyük meg a másikkal,
0: amit szeretnénk, hogy megtegyenek.
1: Mi is megtegyenek. Tehát itt nem ez a nehéz. Igazából.
0: Nem az a nehéz. Hát meglátjuk, hogy mik lesznek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy úgyis megtudjuk előbb-utóbb, hova megyünk, mindenki legyen éber, mindenki figyeljen oda, és akkor...
1: Nagyon-nagyon ügyesen.
0: Így van. Egy valamit ne tegyetek, azt viszont én ki is állok emellett a véleményem mellett, hogy egy valamit ne tegyetek, ne dugjátok homokba a fejeteket.
1: Persze.
0: Sokan válasszák ezt a megoldást, hogy akkor, amiről nem tudok, az kéz, jó van, az nem fáj. Nem, ez nem így van, mert a végén nagyot néz az ember.
1: Jaj, volt ez a dupla kávédal, azt hiszem, ha nem tudom, nem fáj, hogy
0: te jaj, igen.
1: Értel. Bocsánat! Jaj, ez a végkezdet, hogyha valamiről nekem mulatos jut eszembe, ugye?
0: Fú, igen,
1: a dupla kávé az mulatos volt?
0: A dupla kávé, igen.
1: Jaj!
0: Igen, az
1: bocsánat,
0: volt.
1: Drágám!
0: Fú, igen.
1: Elnézést. Igen. Lehet, egyben szített eszembe, mert magaddal is meg volt.
0: Az a baj, illetve hát nem baj, vagy nem is tudom, ha a mikrofon előtt ülök, mint rádiós, akkor nem nagyon mondhatok nagyon rossz véleményt a zenefajtáról.
1: Nem mondtam, hogy mondj rossz véleményt, csak annyit kérdeztem, hogy mulatos, mire te megemlítetted, hogy igen.
0: Igen, az, igen.
1: Nem, így a homokba... Bocsánat, majd azt adom, hogy így a homokba dugásról jutott eszembe. A fejhomokba dugásáról jutott eszembe.
0: Jaj! Hát az...
1: Jó, értitek, gyerekek, úgy mire jutott eszembe?
0: Jó, egy kicsit nem vélet, nem áll. Hát kicsit áthallásos ez a napjainkra nézve.
1: Gyerekek, jó.
0: Jó.
1: Természetesen ezt se úgy értettem, hogy hangzott, hanem úgy értettem, hogy nem a struccoskodás. Nem arra jutott eszembe.
0: Júj.
1: Mert nem akarom kimondani azt a szokat, hogy a strucc és P betűvel, mert azok megint fura.
0: Na tessék.
1: Szóval értitek.
0: Én igen egyébként, szóval a homokvadugásra vigyázzatok.
1: Szóval a hírektől való elvonulással vigyázzatok.
0: Egyébként igen, csak ezt így lehetett megfogalmazni. Mindjárt megy fel a hallgatottság. Na, szóval
1: Igen. Figyelj, nem véletlenül mondja azt Jakab levele, hogy a nyelv a leg.
0: Kicsi szer, de hatalmas tüzeket képes gyújtani, illetve hát, hogy egy hajót is egy kis kormány kormányoz, de azzal aztán egy jó nagyot lehet irányítani.
1: Bizonyám.
0: Úgyhogy igen, ezekre vigyázni kell mindenféle dologra, amit elhangzott.
1: Tehát bocsánat, folytasd, tehát ne tegyék az emberek homokba a fejüket.
0: Így van, ezt akarta annyiként nagyon egyszerűen nem mondani, ne, hanem mindig figyeljenek oda, és mindig hát álljanak ki a saját véleményük mellett, de azért hallgassanak az egyéb híreket is. Na ez most jó volt.
1: Meg nem csak az, hanem az, hogy tényleg tisztelet teljesen is szeretettel.
0: Így van. Így van. Na, hát haladunk tovább. Három felvétel következik szerintem, vagy legyen kettő? Legyen három. Na, és akkor utána jövünk vissza hozzátok egy következő témával. Hát itt meg meglátjuk, hogy mik fognak történni. Úgyse ússzuk meg, mert elönt minket is. Na, menjünk tovább, zenélünk itt a Obi Rádióban.
1: A boldogság!
0: Az is.

0: És itt vagyunk veletek, folytatjuk tovább a műsorunkat, még pedig gasztró rovattal, hát amennyire ezt rovatnak lehet nevezni, mert hogy az elmúlt napokban kipróbáltunk egy nagyon érdekes dolgot, lehet, hogy már sokan használtátok így a dolgokat, például a hamburgeres meleg szendvics krémet, vagy a provanszit, de mi pizzának használtuk föl, tehát pizza alapként kentük föl a tésztára, és aztán olyan finom pizzát sütöttünk belőle. Hát mondjuk nekem a hamburgeres tetszett igazán, de
1: hát
0: a
1: ezt neked köszönhetjük igazából, én sem neked köszönhetjük.
0: De te neked az ötleted volt egyébként, hogy akkor ezt próbáljuk így ki, és akkor kipróbáltuk. Nagyon finom lett egyébként, és rátettünk erős paprikát, sonkát, szalávit, sajtot, és nagyon finom.
1: Illetve pizza. A múlt héten készült még egy párizsiból, és hát ilyen párolt zöldségekből egy rakott étel, az is nagyon finom volt.
0: Arról már beszéltünk egyszer, amikor kipróbáltuk, emlékszel?
1: A tök főzelék, a krumpli főzelék is finom volt, illetve jövő héten fog készülni egy érdekes sütemény, amit majd el fogsz mondani két hét múlva, de én elmondom előre, hogy hogy fog készülni. Az a lényege, hogy tejfölt, citromlét és cukrot összekeverek, és ezt fel... kenem babapiskótára, ráteszek tejszínhabot, és így rétegezem, és egy jó kemény habbal zárom. Én nem szeretem a gyümölcsös sütiket amúgy, de hát mivel drágám születésnapja lesz, ezért ezt fog kapni tőlem.
0: Hát tulajdonképpen ez egy ilyen citromos állam, hogyha jól tudom, tehát nagyon-nagyon finom lesz szerintem. Nem tudom, most valahogy vágytam a citromosra. Egyébként valamiért, nem tudom.
1: De még mindig vágysz rá?
0: Még mindig jó lesne.
1: De hogy így, az édesebbre, vagy kicsit savanyúbbra?
0: Hát inkább édesebb. Citromízű, de édesebb.
1: De az hogy? Várj, magát, amit ettél, fagyit, az is az édesebb éde,
0: hát
1: volt?
0: A citromos volt, de ilyen édes. Tehát nem túl édes, hanem ilyen, nem de az várj, nagyon savanyú. De
1: várj, két hete is az édes citromos cuccra vágytál?
0: Arra.
1: De annak mi értelme?
0: Hát az finom.
1: Miért?
0: Benne van maga a citrom.
1: Hát a citromos savanyú, könyörgöm.
0: Na jó, de hát de van neki egy édes része, és ha teszel hozzá cukrot?
1: Nagyon gondolkozom, hogy fog bele kelleni 5 citrom, nem?
0: 4.
1: Biztos?
0: Na, szívem, összevitatkozunk itt.
1: Ugye érdekes süti lesz, mert jó alaposan kikeverem a tejfölt, cukorral, meg citromlével, meg gondolom, igen, vaníliás cukorral, és akkor arra gondoltam, nem tudom, hogy a tejszínt belekeverjem-e.
0: Nem tudom.
1: Vagy csak rátegyem a tetejére minden rétegnek?
0: Lehet. Egyébként fogalma sincs, hogy azt hogy lehet. Szerintem
1: mert
0: úgy valahogy
1: megmarad a tejszínnek az íze.
0: Igen.
1: Ha ráteszem. Csak maximum kicsit összeesik, de a legtetejét meg full keményre.
0: De akkor az jó lesz.
1: Hát remélem.
0: Na, úgyhogy lesz egy ilyen citromos álom, én szerintem nagyon finom lesz, de meglátjuk majd úgy
1: azt
0: is.
1: Még csütörtökön reggel meg kell, hogy csináljuk.
0: Igen.
1: Mis előtt. Meg adás előtt. Gondolkodtam azon is, hogy a héját is belereszeljem.
0: Nem tudom, ez annyira nem értek, én csak megrendeltem a finomat, aztán majd a
1: de miért szerinted okoz gondot?
0: Nem hiszem, hát ilyen, ha belereszelünk citromhéjat, akkor az nem fog a krémen nagyon látszódni, nem lesz ilyen darabos tőle, gondolom. Hát.
1: Főleg, hogyha te citrus reszelődön.
0: Na, azon.
1: Az annyi, hogy nem megy kárba maga
0: igen,
1: a hely.
0: Igen, igen. Az pont arra való egyébként az a reszelő.
1: Gondolkodtam, hogy először kikeverem cukorrat, és úgy teszem bele.
0: Jó ötlet. Na, hát akkor ezt itt megbeszéltük adáson belül, tökéletes.
1: Én nem fogok belőle egy falatot se enni, szerintem.
0: Kár. Na, se baj.
1: Miért kár? Hát tudod, hogy nem vagyok annyira gyümölcsös.
0: Hát igen, ez finom, tehát a citrom egyébként, amit nagyon szeretek, na, beszélni nem tudom. Tehát, amit,
1: na, jó van.
0: Amit nagyon szeretek, a citrom és az ananász.
1: Igen. És a mangó?
0: Az is nagyon jó egyébként. Mondjuk mangó ízű fagyit, nem tudom, ettem-e már, talán még nem.
1: Gondolj bele, vennénk mangót, és akkor azt is egy ilyen tejfölösen kikeverném. Mangópépet.
0: És akkor ilyen, hát...
1: Ilyen mangós álom.
0: Az igen. Az fura lenne
1: az,
0: szerintem.
1: Hogy én azt se szeretném, hiába a kedvencem a mangó. Úgy az a vicces, hogy én nem is tudom, mikor ettem először mangót, és akkor mondtam, hogy kóstold meg te is.
0: Igen, és én is először ettem itt mangót egyébként, mert még nem ettem addig. Tudod, mit ettem? Még Pesten laktam az előző páromnál, és sárkánygyümölcsöt, de az valahogy nem ízlett.
1: De annak milyen alakja van?
0: Hű, azt hiszem, annak is ilyen vörös héja van, és ilyen kerek talán, de nem volt finom íze.
1: De várj, annak milyen íze van?
0: Hát, azt sem tudom leírni egyébként, de nem, nekem nem
1: ízlett. Én egyszer ettem egy érdekes gyümölcsöt, nem tudom, hogy annak mi volt a neve, ilyen vörös volt, és ilyen a héja kicsit olyan papírosabb szerű volt, és ilyen a belső ilyen puha volt.
0: Hű!
1: És na, ilyen édes, a sárkánygyümölcs is ilyen édes volt.
0: Lehet, hogy azt tettél? Nem tudom.
1: Fúj, de az nem volt finom, hogy tettem.
0: Lehet, hogy az
1: meg
0: volt.
1: Meg én, amit még nem szeretek, ez a datolyaszilva, amit szeret, tudod, a
0: az jó
1: sárongyümölcs.
0: Igen, az pedig finom. Hogyha keményebb egy kicsit, akkor az finom.
1: Hát azt anyukám puhán.
0: Fú, a puha gyümölcs. Na, és a mangóval is ez a
1: és
0: baj.
1: És amikor én megkóstoltam, ott még az élet kedvem is elment.
0: És a mangóval is pont ez a baj. Nézd meg, közben elmegy a hangom.
1: Mert puhán meg olyan ragacsos ez a sárongyümölcs, mint
0: nagyon,
1: a méz.
0: Nagyon, nagyon, nagyon, és úgy, mert én sem szeretem, én csak keményen.
1: Várj, ezt is így tettél először?
0: Azt, nem tudom, azt hiszem, igen. Meglátunk az egyik áruházban, és akkor megvettük annak idején.
1: Annak olyan a híja, mint a paradicsomnak.
0: Igen.
1: De azt én nem szeretem. És a mangó se jó, puhán.
0: Nem, egyszer néztünk egy videóst, aki ilyen indiai videós volt, és mutatta újra elhit, hogy még ez 2020 környékén volt, hogy nyugodtan lehet oda menni, és akkor mutatta, hogy az utcán árulják simán ott a gyümölcsöket, és akkor ott volt ez a mangó is. Na most sötét, piros, hát mondom, hogy bordó héja volt már neki, és arra gondoltam, hogy hát az nem az, amit mi szerettük, mert mi a keményebb gyümölcséjú gyümölcsöket szeretjük. Na hát, hogyha azt mondom, hogy lehet megenni, csak kiszűrcsölni lehet, hogy
1: hát,
0: na nem jó.
1: Hát úgy lehet szerintem, hogy vágsz rajta egy valamekkora lukat, és akkor vagy kanalazod, vagy kiszod.
0: Igen.
1: De az már nekem az undorító.
0: Hát, az nekem se finom. Sőt, nem is tudsz úgy lukat vágni, mert szerintem, ahogy érik, úgy puhul a héja is.
1: Nem, szerintem puhul. A héja nem, mert ugye a héja, az szerintem ennek olyan, mint nem is tudom.
0: De, hát emlékezz vissza, hogy emlékezz, amikor kaptunk egy kicsit érettebbet, akkor puhább.
1: Tűnik a héja is.
0: Vastagabb, de hogy puhább volt, amikor meg tudtuk így össze tudjuk nyomni.
1: Tényleg.
0: Aminek még nagyon nem éreztem ízét, aztán lehet, hogy van valamiféle, az az avokádó.
1: Na, én még olyat nem ettem.
0: De krémet már ettél?
1: Avokádó krémet?
0: Igen.
1: Nem.
0: A múltkor, dehogy is nem.
1: Az humusz volt.
0: Na, de avokádós.
1: Jó, de abba az avokádót annyira nem érezni. Tisztán avokádó krémet nem ettem.
0: Na, hát úgy nem. Pedig van aztán többféle, van mondjuk padlizsán krém.
1: Még olyat se.
0: Azt én se. De volna lehet rántottat is csinálni valamit.
1: Rántott padlizsánt, azt csináltunk.
0: Igen. Na, hát én azt hiszem, hogy mindenféle eszünkbe jutott itt a miket csináltunk, vagy hogy miket fogunk még majd.
1: De majd el fogjuk mesélni szerintem. Én a felháborodásomat.
0: De miért háborodnál föl? Ja, mert hogy te nem szereted a citromosat, és akkor azért háborodnál föl tényleg.
1: Hát.
0: Miért is ne? Igaz.
1: Miért na. Addig mondjam, amíg mondhatom. Nem?
0: Az igaz. Na jó, hát én szerintem akkor zenéljünk egy kicsit itt a Hobby Rádióban. Jó, megbeszéltük itt a pizzától elkezdve a mindenféle krémen át, mindent, amit csak lehetett. Menjünk tovább, három nagyszerű dal következik napjainkból, illetve kicsit régebbi időkből, aztán pedig folytatjuk tovább, hogy miről beszélgetünk, meglátjuk. Mert a 14 óra tájánunk 38 perc.
1: Hová megy az idő? Állj!
0: Én nem tudom egyébként. Azon gondolkodom, hogy elővegyük a témákat, de...
1: De most ezt komolyan kérdezem, hogy hova megy az idő? Gyerekek?
0: Tudod, most annak a dalnak kéne következő, rohan az idő, tudod?
1: Hát figyelj!
0: De igen. Persze most nem az jön.
1: Nem tudom, ez olyan érdekes.
0: Hát igen. Na de megyünk tovább, és utána pedig érkezünk hozzátok, meglátjuk, hogy addig megnyitjuk-e a különféle témákat, vagy nem. Valamiről beszélgetünk, az biztos. Maradjatok velünk, érezzétek jól magatokat itt a Hobby Rádióban.

0: The Permut de la Grandhez hallható az elmúlt, illetve ez volt hallható az elmúlt percekben. Gondolkodtam, hogy ez egy ilyen francia dal lehetett, hogy talán más, nagyon franciásan hangzott, úgyhogy valószínű, hogy francia nyelvű volt. Hogyha nem, akkor nem baj, akkor sem jó hangzású felvétel volt 2026-ból, viszont én azt gondolom, hogy köszönünk tőletek, hiszen lejárt a műsoridőnk nagyon gyorsan. Igaz, amíg 10 perc még itt zenélek nektek, de már elköszönünk, mert témát már úgy gondoltam, hogy nem tudunk így hozni. Kincsem, hogy tudsz-e még valamit így gyorsan, tehát egy-két percre, hogy már nincs olyan.
1: Hát figyelj, téma az lenne bőven, csak őszinte leszek veletek, nem tudtuk megnyitni. Én nem akarok felülni a bocsánat kérő vasútra.
0: Arra én se.
1: Hullámra, de...
0: Főleg olyan valami ilyen bocsánatot kérni, amit nem követtünk el, tehát most,
1: igen.
0: Na. Mert most ugye, hogy mondjam, ez lesz a divat.
1: Nem, ez már a divat.
0: Már a divat, hogy olyan valamiért kész bocsánatot, amit nem követtél el.
1: Hát
0: de muszáj, mert ha nem teszed, akkor fejedet veszik. Na, hát
1: most... Meg akkor nem, meg akkor nem vagy trendi, meg fancy, meg mindenféle, tudod.

0: köztanáromtól annak idején még általános iskolába, hogy a fehér az úgy áll össze, hogyha minden színt összekeversz. De szerintem ez nem igaz. Állítólag abból fehér lesz. Én szerintem meg, hogyha összekeverünk egy csomóféle festéket, teszem azt például a vízfestékbe, minden színűt belekeverünk, ugye van három alapszín, azt hiszem.
1: Mi? Öt?
0: Alapszín. Hát a piros, a kék, a sárga, meg a zöld.
1: Tényleg. Ezek akkor az négy.
0: Ja, négy. Ezek az alapszínek.
1: Igen.
0: És hogyha összekevered, akkor az butaság, hogy fehér
1: ez
0: lesz.
1: Ez temperával lehet jól.
0: Hát amikor megnézni. Mi összekevertük, akkor ilyen nagyon zavaros. Nem is szürke, de nem is barna, hanem nem tudom milyen
1: színe. Mindet összekevertétek?
0: Hát ahogy a vízbe le, az ecsetet így lemostuk, és akkor tudod, bele mártottuk így, és akkor az ecsetet lévő festék az ugye lement a vízbe, hát de nem lett belőle fehér.
1: De ezt nem is izébe kell, vízbe kell összekeverni.
0: Tudom, fogalmam sincs, hogy hogy lesz.
1: Papírlapon kell a temperákat.
0: De például az a nagyon érdekes, amikor a régi színes tévékkel lehetett megfigyelni, ha nagyon közel teszed a szemedet a tévéképernyőn, az a ilyen régi nagy tévéhez, aki a rácsozatot látsz a tévén.
1: Jé.
0: És elvileg úgy van, hát egy nagyon apró rácsozatot. És úgy van, hogy egymás mellett van a piros, a sárga, a zöld meg a kék, és hogy állítólag abból keverődik ki az összes szín. És hát a fehér is valahogy kikeverődött. Keveredett, hogy mondjam, keverődött, igen.
1: Ez tök érdekes.
0: Nagyon érdekes egyébként, tényleg. Tehát, hogy hogy lesz ebből fehér. A minden színű ruhát összemosol, nem lesz fehér ruhád attól még, tehát ez nem próbáld ki.
1: Az lenne csak szép.
0: Hát az szép lenne, hallod. Nem, egyiket én jártam úgy, hogy még kicsi voltam, és akkor hát a nagynéném élete első mosását rakta be a mosógépbe, és a piros törölközőt az én fehér trikommal, meg alsógatjával, meg zoknival összemosta. És szép rózsaszín zokni lett belőle, meg mindenféle. Hát aztán fölvettem, mert nem volt más. Na, akkor aztán nem volt, júj, ott abból volt, aztán nem ulasz, így akartam mondani.
1: De én nem is értem, hogy miért.
0: Hát mert akkoriban még nem ismerték a színfogó kendőt, vagy nem tudom.
1: Nem azt hiszem, hogy mi volt belőle nem ulas.
0: Azért, mert az osztálytársaim elkezdtek cikizni.
1: Hát hogy... de most figyelj, az ember a cikizésben nem hol bele.
0: Hát meg csapkodtak vizes törölközővel, meg ilyenek.
1: De miért?
0: Hát mert olyanok voltak.
1: És miért nem szóltál a tanároknak?
0: Hiába szóltam nekik, hát akkor ne ütőj a tanárok, ott nem akarom őket le...
1: Az biztos... Nem mondom ki, mit tettem volna.
0: Na jó, oké, jó. De hát akkoriban még új volt, akkor hát ájjajjaj. Az iskola az mindegy, hagyjuk, nem bántjuk. Volt, valami csak lett belőlem.
1: Ja, tök jó szakács. Tök ügyesen mosol.
0: Hát a mosógép kimossa egyébként, tehát az nincs gond.
1: Figyelj, én mostam már össze ilyen lilás, bordós felsőmet fehér pólommal.
0: A fehér pólónak is ilyen lilás színe lett?
1: Igen.
0: Na de hát az otthonra még jó. Tehát azt lehet használni.
1: Kidobtam.
0: Kidobtad, ó, pedig otthonra még az használható.
1: Ja, csak összekeverem, hagyjuk már. Gáz.
0: Az igaz. Opa!
1: Na!
0: Ez még a déli ebéd pizza.
1: Igen?
0: Igen.
1: Igen, te nem szegény harangszót hoznád vissza, hanem déli röfiszó, mi?
0: Hát azért remélem, hogy visszaadjál, visszakapjuk a harangszót.
1: Én is nagyon remélem, mert nem tudom, annak úgy megvolt mindig a feelingje. Meg én nagyon remélem, hogy azért így a déli harangszó minden városban megmarad.
0: Meg. Hát azt nem vették el még, itt is megvolt még.
1: De nem, én ezt komolyan mondom, hogy remélem, hogy megmarad.
0: Tudod, hogy mikor nem szokott lenni, és én korábban nem is tudtam, utána jöttem rá, hát tavalytól, amikor ezt hallottam, ugye húsvét, tehát pénteken nem szól.
1: De tudod miért, mert akkor ugye Jézus szenvedése.
0: Igen, és akkor nem szól a harang, és akkor utána, ha jól tudom, akkor szombaton...
1: Este,
0: szombaton. Tehát
1: ugye akkor... úgy szokták ezt mondani, hogy a harangok Rómába mentek.
0: Igen. És olyankor, amikor a mise kezdődik a templomban, akkor a csengőt sem használják, hanem igen. Ilyen fakereplőt használnak tulajdonképpen. Annak olyan éles hangja van. Nem bánt most már, de tavaly még olyan fura volt a fülemnek, de most már nem, most már

0: Semmi gond nincs vele.
1: Milyen hamar katolikus lettél, hála Istennek, ha legondolsz.
0: Úgy tényleg.
1: Jó, de mondjuk még nagyon sok tanulás áll előttünk, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy elolvasunk egy felnőtt hittankönyvet. Igen. Hetente egy fejezettel.
0: És haladunk is vele, nagyon jó az az Evóval olvasni, hogyha már itt vagyunk.
1: Igen, Evó E10 egyébként úgy volt, kezdjétek, hogy ezt...
0: Ezt röviden próbál, de mondom, mindjárt lejárzdök.
1: Miért, hány percen van?
0: 58.
1: Annyi percen van, akkor még ráérek.
0: Jó, nem tudom. Úgy, hanem 58.
1: De az lényeg, hogy jó, mondd el gyorsan, házasság évfordulóra kaptam, és...
0: Még 2021-ben, és akkor még csak úgy te használtad, és akkor én még, mi ahogy jobb volt a jobb szemem egy kicsit, úgyhogy én még úgy olvastam, a mai napig is igyekszek, de a nagyobb könyveket már nem tudunk közösen olvasni, úgyhogy én szemmel olvasom.
1: Mert már annyira rottya szemet.
0: Nagyon. Egyébként most a távső szemekben sem mindig jó. Most akkora betűk vannak itt a rádióbozva is, hogy...
1: És akkor folytasd az Evo sztorit, tehát először csak én használtam.
0: Aztán utána, amikor már így együtt elkezdtünk vele olvasni.
1: Várj, és akkor 25-be formáztad le?
0: Igen.
1: Amikor 2 gigányi könyvem.
0: A könyvek,
1: kicsit sem voltam ideges.
0: Jó, azt nem tudtuk megmenteni, de sok könyvünk van egyébként.
1: Persze, még nekem.
0: Még aztán még működik a dital.
1: Igen. Még nekem is sok könyvem van, mert aztán áthúztam iPhone-ra, mert nem tudom, én nagyon szeretem az Evo-t, de viszont abban is benne vagyok, hogy ezt így használjuk együtt, és akkor így te kapcsolod be, meg ilyen.
0: Igen, de mondjuk az a jó benne, hogy akárhány könyvet olvashatunk vele egyszerre is, tehát többfélét, mert mindig megjegyzi, tehát ugyanott tart a könyv, ahol hagyjuk utoljára, bármelyiket is olvasjuk.
1: Hát mi fekve használjuk, nem mindenhol is.
0: Hát igen, szerintem ez nem is arra való, hogy kint a kertbe, meg a konyhába, a gőzbe használd. Van, akik úgy használják, de szerintem az nem jó.
1: Nem.
0: Tehát ez nem kíméli. Szobába szépen este így tiszta kézzel, tisztán bekapcsolod és...
1: Az biztos, hogyha ez egyszer tönkre menne,
0: akkor eszünk másikat.
1: Én erre adnék ki pénzt.
0: Igen, viszont nagyon lejárt a műsorodunk, úgyhogy most már kell, hogy köszönjünk.
1: Hát én köszönöm, hogy itt lettem, jövő héten meg már beállunk egy beállni valóra. Sziasztok!
0: Na hát én is örülök, hogy itt voltál te is, és akkor jövő héten már tényleg beállunk így rendesen. Már nem úgy, hogy beállunk, mint hogy... hanem rendesen. Igen, ezt még hallottuk is egyébként, hogy nevettél így a háttérben. Tehát így na, megakadt még a szó is. Szóval a lényeg az, hogy ugye most itt kicsit visszavettük magunkat, meg ugye az életünkben történtek azért dolgok, esküvőtől elkezdve mindenféle, ami nagyon jó. És hát most ezekre koncentráltunk nagyon, de aztán visszatérünk ugye hozzátok most már rendesen, ahogy kell. Úgyhogy jövő héten ismét Geri Show csütörtökön délután 1 és 3 óra között délután itt a Hobby Rádióban. Most pedig folytatódik tovább a Hobby Rádió műsora. Maradjatok velünk, ha tehetitek, és mivel nem sokára itt a hétvég, ezért kellemes hétvégét. Geri Y-nal, kukac.hobbyradio.hu, illetve www.hobbyradio.hu, valamint facebook.com/hobbyradio.hu. Ezek azok az oldalak, ahol elérhettek bennünk, illetve a Hobby Rádiót, és van egy alkalmazásunk is, ez pedig a Hobby Rádió alkalmazása iOS-ra és Androidra, ahol a mobil, vagy aminek a segítségével mobiltelefonon tudjátok hallgatni a rádiót, és híreket is tudtok ezen keresztül olvasni. Na, hát akkor mindenkinek minden jót kívánunk, sziasztok!

0: volt a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitotta kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodás tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 ezer forintba kerül. Két napágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 ezer forintot kell fizetni. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Jósvádájú úriember. Mosolyog, pedig hát tulajdonképpen a kor nem viselte meg. Kincses Gyula, jogalmazott igazgató. Az életpályádról fogunk beszélgetni, Gyula bácsi, és nagyon-nagyon jól tudom, hogy ez egy hihetetlen nehéz dolog, hiszen ha nem is szó szerint kalandos volt az életed, de azért nagyon sok mindent megéltél és megértél. Honnan indultál?
1: Megtisztelő kedvességedet köszönöm, hogy együtt lettünk és beszélgethetünk. Először talán annyit, hogy 85. éves vagyok, a kor tudjuk, hogy nem érdem, hanem állapot. És ennek a 85 évnek a gyökere nagyon mélyen van. Szülőfalumhoz köt. És ezek a gyökerek hoztak kisebb hajtásokat. Egyik-másik hajtás még fává is nőtt belőle, és ez a fa adott embereknek enyhet adott a forróság esetén, adott élőlényeknek pedig még élelmet is adott. Virágjaival is szebbített a tájat, gazdagította. De ez a fa is lehullajtotta a levelét, mint általában, ha ősz következik. És talán Arany Jánost idézném, mikor azt mondanám, hullajtja levelét, az idővén fája, terítve hatalmas rétegben alája. Én ezt az avart jártam, és tűnődve megálltam, egy régi levélen ezt írva találtam. Tehát ha fa alól felveszek egy-két levelet, minél mélyebbről veszem fel azt a levelet, annál régebbi adatokat találok meg rajta. Többé-kevésbé. Születtem 1926-ban Pocsai községben egyszerű nádfedeles házban. Apám, anyám, édesapám, édesanyám egyszerű emberek voltak, apám nyugdíjas volt, édesanyám otthon dolgozott, nevelt bennünket. Édesapám görögkatolikus volt, édesanyám református volt. Ez a két vallás találkozása egy családban nyitottabbá tett, sok mindent jelentett nekem, másként tekintettem a világra, mint az, aki csak egy ritusban nevelkedett, csak egyben nőtt fel. Otthon töltöttük gyermekkorunkat, elemiskolát Pocsajban, illetve Debrecenbe jártam a görögkatolikusba, majd polgáriskolába kerültem. Hadd mondjam, nem dicsekedhettem az akkori tanulmányi eredményeimmel. Talán a negyedik polgári volt az, amikor úgy észhez tértem, mivel egy évet előtte otthon kellett maradnom betegség miatt, és igénybe vették munkaerőmet is a gazdálkodó emberek, ugye, akkor gondolkodtam el azon, vajon nem kellene nekem is elmenni Nyíregyházára bátyám után a tanítóképzőbe. Negyedik polgáriban már olyan jó volt a bizonyítványom, hogy szó nélkül felvettek, és így kerültem a nyíregyházi tanítóképzőbe. Állami képző volt, hogy miért Nyíregyházára mentem, és miért nem a debreceni preparatóriumba. Azért, mert görög rituson nevelkedtem, és a nyíregyházinak volt az a funkció is, hogy a görögkatolikus községek számára, egyházközségek számára kántort is neveljen, ne csak tanítót, tehát képezzen. Oda kerültem. Na de hát nem lett belőlem kántor, mivel háború is volt, és háború alatt fogságba kerültem, orosz és román fogságba, azt követően TBC-vel megpakolva, mint egy másfél-két hónapot feküdtem a Berettyóújfalusi kórházba. Bizony 45 késő tavasza nyarára kerültem haza csak, és akkor kezdtem lábadozni. Utána szüleim úgy látták, hogy ez a fiatalember nem biztos, hogy kibírja megint az utat Nyíregyházára és vissza, ezért édesanyám bejött Debrecenbe a kollégium igazgatójához, és Török Tibor igazgatórot megkereste és kérte, hogy vegye fel az ő fiát ide, ebbe a képzőbe, aki annyit szenvedett a háborúba. Biztos, hogy rendesen fog viselkedni. Az igazgató azt mondta, nézed, Jányom, ha a fiad rendesen viselkedik, helye lesz nálunk. Így kerültem ide be, és 1947. június utolsó napjában tanítói képesítést tettem. Az utam egyenes volt, utána bátyámat követtem. Most is, mint az előző iskolatípusban, Budapestre felmentem, és a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára kértem felvételimet. Felvettek. 22-23-ban voltunk az osztályban. És Debrecenből ketten mentünk fel, nem ismertük egymást Debrecenbe, de ketten mentünk fel. A hölgy a Dóciból jött, ő lett Kozmuca Flóra, I.S. Juláni Kozmuca Flóra után a főiskola főigazgatója, ma is nagyon jó a kapcsolatunk vele. Ő a Gordosné dr. Szabó Anikó. De voltak sokan nagyon kedves kollégista társak, évfolyam társak. Mindenkivel nagyon jó egészséges, tisztességes kapcsolatunk volt. Hadd mondjam, szabadok voltunk és beszélgettünk. De volt egy kolléganő, akivel úgy másodév után, utolsó évben többször is egymásra néztünk, többször tudtuk egymást segíteni, és valahogy úgy éreztük, hogy az élet feladatot nekünk együtt kell felvállalni. Ez volt a Hagymás Ilona, Ilonka 1951-es házasságunk óta felesége. Áldott lélek, sokat segített, mellettem volt jobban rosszban. 1950-ben kaptuk meg a gyógypedagógusi oklevelünket, mind a ketten Debrecenbe jöttünk le Siket-Némák intézetébe, annak ellenére, hogy Budapesti Siketek intézete is ajánlott részünkre állást. De az ő szüleim Záhonyban éltek, az én szüleim Pocsajba. Közelebb akartunk jönni. Haza akartunk jönni. Haza, mert nekünk ezt jelentett a haza. 1950-ben kerültünk haza Debrecenbe. És a Siketek intézetébe is szívesen fogadtak bennünket, kellett is a szakember, de különben is erre készültem. Még akkor nem tudtam, később egyre inkább tudatosult bennem az, hogy valahogy a legszebb pályát választottam, valahogy a legszebbet választottam az életben, azt, hogy megadjunk egy növekvő embergyermek, felnőtt gyermek részére olyasmit, amit az élet nem adott meg neki, vagy elvette tőle. A siket nem hall, a beszéd egy utánzsó társítás, aki nem hallja beszédet, az nem tudja utánozni. Mi azért nem beszélünk kínaiul, mert nem hallottuk. Ő azért nem beszélt emberi nyelven, mert nem hallott. És ezeket a hangokat, beszédet kellett mesterségesen kialakítani ahhoz, hogy ő a társadalomban úgy kommunikáljon a jelrendszeren kívül, hogy azt más is megértse. Tehát be tudjon épülni, és érezze azt, hogy nyitottabb részére a társadalom, mert a szavakból is megérti az embereket. El tudja olvasni a szövegeket, értelmet adnak azok a szavak, mondatok részére is, és könnyebb lesz az élete. Valahogy ez tudatosult bennünk, és nagyon megszerettük pályánkat. Mit jelent ez, hogy megszerettük? 1956-ban bementem az igazgató úrhoz, Okos Lászlóhoz. Addig is tanítottam egy osztályt, azok kifutottak, szerettem azokat a gyermekeket is, és azt kértem, hogy engedje meg, hogy ezt a most induló első előkészítőt 10 évig én tanítsam. 2 év előkészítő, utána 8 osztály elemi, általános iskola. 10 évig tanítottam. Tudtam, hogy nem csak az eredmény az enyém, hanem a gond is, és a hiány is. Tudtam, hogy nagyon lelkiismeretesen kell dolgoznom végig minden évben azért, hogy a gyermekek elérjék céljaikat az életben. Nem volt könnyű, de szeretettel tettük és csináltuk. Ebbe társa volt Ilonka, és őnek is megvolt az osztálya, de én ezt a feladatot nagyon szépnek és nemesnek tartottam. A gyermekeket nagyon sok fele elvittem, társadalomba igyekeztem berakni őket, sok mindennel megismertetni. Különben talán, ami még új volt, a akkori körülmények között, mert nem volt könnyű még 56 után is ugye az iskolába eszközrendszer, stb. Biztosítani. Munkafüzetet készítettem nekik. Olyat, amelyek már nem szavakat, hanem gondolatokat fejeztek ki. Olyat, amelyikben megoldást nekik kellett keresni. Olyat, ahol a megoldás nem matematikai feladat volt, hanem verbális gondolati feladat volt. Tehát a beszédet fejlesztettük ezen keresztül is. Gyermekek nagyon szerették. És hadd mondjam, nagyon érdekes volt. A bandi, mondhatom valamit, a gyermek rosszul csinált, és azt mondtam, te délután nem kapsz feladatlapot. Te nem kapsz ebből, mert minden gyermeknek magam is készítettem. Ormigos rendszer volt bizonyára, hallottál erről, volt akkor ormikos sokszorosítás, nem csak a stenciles, ugye, és azzal készítettem az irodában minden áldott nap, amikor szükség volt erre. És a bandi nem kapott, és a bandi érezte, hogy valamitől elesik. Érezte, hogy a többit másképpen kezelem. Ő most nem kapott feladatot, nem hogy ki nem kapott, feladatot nem kapott, és írt a gyermek. Ez azt jelentett, hogy nagyon összenőttünk, megértettük egymást, szerettük egymást, és a kemény voltam hozzájuk, tudták, hogy elvárok tőlük, és nem bántani akarom őket. Azt követően volt másik osztályom is. Ebből az osztályból egy gyermeket egy bizonyos félreértés során eltávolítottak az intézetből, amire én messze menően kiálltam, de nem én voltam az erős, hanem a közösség. Mikor volt ez? 1959-ben, vagy 60-ban. Most karácsonykor is felhívtak. Mindig, évente, legalább egyszer. Nem köszönni, megköszönni valamit, csak üdvözletet küldeni. Ez azt jelenti, hogy tudtam benne maradandó nyomot hagyni. Meg tudtam adni neki azt, amit az intézet elvett tőle akkor, a iskolai végzettséget, és el tudtam indítani egy újabb úton. Hát ilyen volt a Siket-Némák intézetébe helyünk.
0: A 60-as évek azok nem lehettek könnyű idők, Gyula bácsi. Én úgy tudom, hogy a 60-as években mégis ti komoly sikereket értetek el.
1: A 60-as években mind a mellett, hogy tanítottam, vezettem a Felnőtt Siketek Szövetségét is. Nem hobbiból, hanem csak azért, hogy jobban megismerjem őket, megismerjem a felnőtt siketek mentalitását, saját munkai rendjüket, és volt, hogy arrafelé irányítsam a fiatalokat. Több évig vezettem a Felnőttséget Szövetséget. Szép volt és jó volt ez, amit csináltunk. A szövetséget erősítettük, összevontam, tartottam minden héten valami érdekességről egy kis beszélgetést, úgy mondjuk ezt egy kis előadást. De havonta legalább kétszer. Volt akkor az Élet és Tudomány, voltak egy Univerzum nevű folyóirat. Mind a kettőből szedtem, szívtam magamba az anyagot, csak azért, hogy továbbadhassam. Siketeknél 1952-54-56 tanítani kellett a rókáról, erről, arról, a madárról, gólyáról, amit messze látott a gyermek, rókát, amit sosem látott, és akkor, hogy tudjak nekik reális képet adni az élővilág adott tagjáról, élőlényéről, felkerestem Szentpéteri Dénest, és arra kértem, engedje meg, hogy nála a preparálást, mint olyat megtanuljam, és az intézet részére is mit készítsek. Eljöttem akkor a megyei vagy városi fővadászhoz, vadásztársult elnökéhez, mikor már ebbe egy kis gyakorlatom volt, jeleztem, hogy itt dolgozok. A sikergyermeknek nem lehet mindent szóban elmondani, mert bármennyire is okítjuk, tanítjuk őket. Fogalmak csak nem szemléltethetők úgy, azok csak komplexitásában, mondatban kapnak helyet, és a jelzők nem mindig elégségesek. Egy kép, egy tárgy sokkal tökéletesebben helyére teszi, beilleszti, mint a nem teljesen értett szó. Megérte. Máró Gábor, vagy a rendőrségtől az Éliás főhadnagy. És hozták rókát, nyulat, gólyát, ölyvet, sorolhatnám. 22 ilyen preparátumot készítettem az intézetbe, teljesen szeretetből díjtalon ez természetes, csak azért, hogy szemléltető eszköz legyen, csak azért, hogy a gyermekek közelebb kerülhessen a valósághoz, csak azért, hogy a gyermekek többet tudjanak az élővilág egységéről, arról a láncról, a biológiai láncról, ami az életben létezik. Hadd mondjam, szívesen fogadták a gyermekek is. Mit csináltunk még? A szakmai területen akkor kezdtem elindulni a 60-as években, és akkor is készítettem még ezeket a munkafüzeteket, amikről már előadást is tartottam Budapesten szakmai értekezleten. És mit ad Isten 1971 telén, karácsony előtt? Valamilyen értekezlet volt, lehet, hogy fél év értekezlet volt a Siketek intézetében, benne a tanári szobában, és kihívják az igazgatót. Okos László kiment, bejön, én nekem azt lészvesen, menjél le az irodámban. Az emberékön vagy sápat, vagy elpirul, mert Uramisten, miért küldenek engem most le? Nem tudom, hogy mit tettem, és az irodába ült a megyei tanács művelődés osztályának vezetőhelyettese, és még egy másik munkatársa, lehet, hogy vezetője is. És elmondották, hogy Debrecenben, ez 71 decemberében volt, épül egy látásérültek részére gyengéllátók intézete, amelyik iskola és nevelőtthon lesz együtt, és úgy gondolták, hogy én ennek vezetését elvállalhatnám, rám bíznak az egész intézet szakmai fejlődését, és vállaljam el az igazgatást otthon. Hogy honnan ismertek? Talán onnan is, hogy én azt megelőzőleg dolgoztam kulturális területen, dolgoztam szakszervezeti területen, mert mindig az volt az elvem, beépülni valamilyen formában abba a társadalomban, amelyikben élünk, és minden szükséges annak segítségével is továbbadni, ami kell a tanítványainknak, növendékeinknek, mert teljessé kell tenni általam, amit adhatok, azt az ismeretanyagot, azt a tudást, stb. Olyan, hogy egyetemi előkészítők Debrecenbe, hátrányos helyzetűek részére. Nagy Benyámin SMT-ben volt osztályvezető. Engem kért meg ennek vezetésére. Először az orvostudományon és Kossuth Egyetemen, később az Agráron, Ibnik főiskolán is tanítóképzőben is megszervezett, és több éven keresztül téli és tavaszi szünetben behívtuk azokat a hátrányos helyzetben élő gyermekeket, akiknek erre szükségük volt. Jöttek és kaptak valamit. Nem a megoldandó feladatot, csak csupán a tavait, mint egy mércét, hogy ime nagyjából többé-kevésbé ilyen szintű lesz az a felvételi. Ha oda kerül felvételi elé, ne legyen teljesen novum számára az, hogy na most vigyázva kell állnom, vagy mit kell csinálnom, mert ehhez hasonló feladatokat kell megoldani. Én úgy hiszem, hogy sok fiatalnak tudtunk ezzel is segítséget adni, és sok fiatal tudott ezáltal is közelebb kerülni a bejutáshoz, és a bejutott eleget tenni az ott tanultak, ismertek terítéséhez, a társadalomba való beépülésükhöz. Valami ilyesféleképpen gondolom az önmagam munkáját nézni abban az időben.
2: 1972 őszén megnyílt a gyengénlátók általános iskolája és nevelő otthona. Ez egy hihetetlen kaland, nagyon-nagyon jó értelemben, és egy fantasztikusan nagy kihívás. Erre készülni kellett. Én azért másként is fogalmaznám, hogy azért erre születni kellett.
1: vaciláltam, annyira szerettem a siketek oktatását, nevelési siket gyermekeket, annyira beléltem magát, hogy december 30-án bementem a megyei tanács elnökhelyetteséhez, ő is behívatott engem is és Ilonkát is, hogy köszönöm, úgy érzem, hogy ismeretlen terület ez előtte, annyira szerettem a szakmámat. Nem biztos, hogy most mikrofon téma, de ahogy hazamentem onnan, a postaládából kivettem egy levelet, több levelet, és felbontom az egyiket, egy szakfelügyelő nem szakmájában más területtel kapcsolatosan körlevelet adott ki. Uramisten, ez lehet szakfelügyelő, az, aki ilyen levelet ír, egy ilyen levél írója, szakfelügyelő. Hát akkor ne lehet, hogy gyengéllátók igazgatója. Ez az egyetlen levél mozdított ki abból az állapotomból, hogy én nem leszek képes. Ekkor jöttem rá, de képes leszek. És ekkor jutott eszünkbe Freudnak egy bizonyos gondolat, amelyik úgy szól, hogy az ember csak úgy csikarhat valami értelmeset az élettől, ha szembeszáll az akadályokkal. És ezt meg is tartottam magamnak. Igen, az élettől ki kell csikarni valamit, nem magamnak, hanem majd azok számára. Viszont fel kellett készülni. Február 18-án, 72-ben már megkaptam a kinevezésemet. Az iskola csak szeptemberben nyílt meg. Kijártam a épülőintézetbe, be a művelődés osztályra, kerestem a kapcsolatot a pesti testvérintézetekkel, kerestem a szakirodalmat, merítettem mindegyikből. Budapesten csak alsó tagozatot a gyengéllátók iskolája működött, egy családi házban végső soron. Nem intézet volt ez. Vakok igazgatójával, Méhes Józseffel előttem végzett másfél évvel a főiskolán. Jó kapcsolatunk volt, sőt, 1963-ban, azt hiszem akkor együtt voltunk kint Dániában egy tanulmányúton Méhes Józseffel. Csak akkor én még a siketek oktatását tanulmányoztam, ő már a vakok és gyengéllátók helyzetét nézte. Ő is örömmel üdvözölt, és úgy érezte, hogy együtt fogunk dolgozni, sikeres lesz az. Valóban nagyon sok szakirodalommal láttak el, tanulmányozgattam, felmentem és több órát látogattam. Sőt, feljött velem a művelődés osztály vezető helyettese is és adott szakfelügyelést. Együtt néztünk szét Budapesten is. 72-ben viszont ugye meg kellett kezdeni az intézet benépesítését. Pataki László volt akkor a budapesti kis intézet iskola igazgatója. Nagyon kellemes ember volt. A fiával most is nagyon jó a kapcsolatunk. Ő a Foniátriai Társaság vezetője, orvos és gyógypedagógus. Nagyon nagy tisztelője vagyok. Feleségem gyakrabban találkozik vele, hiszen ilyen jellegű közös témájuk van.
2: Az iskola tantestületét hogy állítottad össze? Hogy találtál tanárokat, nevelőket ebbe az új, és teljesen új Debrecenben, majdhogy nem azt mondom, hogy majdnem idegen környezetben lévő gyógypedagógiai intézetnek?
1: Pontosan így van. Debrecenben volt hallássérültek, meg siketek iskolája, volt értelmi fogyatékos intézete, és volt értelmi fogyatékosok intézete is. Látássérültek részére nem volt itt oktatás, nevelés, tanítás. Tudom, szülőfalomból a háború előtti időben budapesti vakokhoz küldtünk, vagy küldtek egy fiatalt. A háború alatt megsvakult egy fiatalember, akkor már segítségemmel helyeztük el, Szombathelyen volt ugye még ilyen vakok részér, úgyhogy nem voltam én járatos ebben. A művelődés osztály részben engem is beavatott, részben pedig maga hozta be vidékről azokat az embereket, nem voltak szakemberek, mert testület összeállásakor csupán 18%-a volt gyógypedagógus, aki rendelkezett ilyen ismerettel, de behozta azokat az értéket teremtő falun vagy tanyán dolgozott 20-30 évig ott élt embereket, akik szerették a gyermeket. Szerették a munkát, és tudtak jól tanultani. Tudták, hogy egy kis szakmai fertőzése, ezek itt is jól megállják a helyüket. Így volt, tehát egy részüket készen kaptam. Más részüket a főiskolától kaptam, Kovácsidát mondjam. Szakály Zsuzsát mondjam, Lukosi Zsuzsát mondjam, ugye? Mindhárman nagyon kedves, helyes és nagyszerű szakemberek voltak. Továbbiakban pedig két igazgatóhelyettes kellett. Mind a kettőt a megyei művelődés osztály határozta meg, illetve adta mellém társul. Ezt természetesnek tartottam. Az egyik volt a Simon Zoltán felesége, ismered azt a kritikust, másik pedig Juhászné Zsuzsát. Istenem, együtt dolgoztunk, mindegyiknek volt pedagógiai múltja, a munkássága, mindegyik megértette azt, hogy neki van egy területe. Arra nagyon vigyáztam, hogy ők a saját területükhöz jobban értsenek, mint én, de arra is nagyon vigyáztam, hogy az egészhez viszont elöljárjak. otthon legyek az egészben, és adjak nekik segítséget. Mind a kettő lelkes, kellemes volt. Juhászné Zsuzsára azért emlékszem nagy tisztelettel, mert csodálatosan szintetizálta a délelőtti iskolai feladatokat, a tankönyvi feladatokat, a tantervi feladatokat, és egy délutáni foglalkozásokat. És ő megmondta, hogy ide, ide és ide, ekkor is ekkor tessék elvinni az osztályt. Előkészíteni ezt és ezt a témát. Tehát a gyermek számára ne az osztályteremben legyen új novum, azaz anyag, hanem valami, ha nem is vizuális, de valami élménye legyen már azzal kapcsolatosan. Ezt nagyszerűen szervezte Zsuzsa. A testület többi tagjait, mondom, az osztály hozta be, de szeretettel gondolok a Mucikára. Kell még olyan emberről szólnom, aki annyit adott az intézetnek. Juci néni rajztanár úgy került hozzám, hogy a férjével jó kapcsolatban voltam. Szerveztem rendezvényeket vagy szakköri beszélgetéseket a rajztanárok részére. A férje volt a megyei rajz szakfelügyelő. És egyszer felhívtam őket, hogy Imrét keresem. Hát én Horváth Imréné vagyok, én Kincse Gyula vagyok, itt fogok dolgozni, és szeretnék egy rajztanár ajánlatot kérni Imrétől, ki tudna ajánlani az intézetünk részére. Azt ajánlok én. Tessék mondani. Hát például én saját magamat ajánlanám. Kérem, Imrének a feleség, igen, köszönöm szépen, beszélgetünk erről. Így került hozzám.
2: Te nem az a fajta igazgató voltál, aki beült az íróasztal mögé, és felhívtál valakit telefonon, utasítást adtál, hanem te jártad az országot, külföldet is, és hoztad ide a gyerekeket. És én emlékszem a 70-es években végig, a 80-as évek, mindaddig, amíg te voltál az igazgató, majdnem minden hónapban valamelyik vidéki szervezetnél, valamelyik igen, vidéki tanácsnál voltál, és hoztad ide azokat a gyerekeket, akik már az általános iskolában nem igazán, de még a vakok általános iskolájában talán nem.
1: Így van, igen.
2: Ez hihetetlen energia, akarat, elhivatottság kellett. Hogy volt neked ehhez erő?
1: Én azt hiszem, hogy ez természetes volt a mi életünkben. Ugyanezt csinálta Ilonka, és csupán ő még nevelte az egyetlen gyermekünket, mert bennünket az élet csak egyetlen gyermekkel áldott meg. A háborúba hozott TBC következtében engem kétszer TBC-vel operáltak az 50-es években, fiam születése után. Aztán volt egyéb ilyen gondunk is, egészségi problémánk. Hogy történt ez? Úgy, hogy az intézet indulásakor testületet és az összeolgozót, mikor összehívtuk, elmondtam, hogy hova kerültek, milyen gyermekek jönnek ide, ezek hogy fognak látni, és hogy is mit kell őket segíteni. Azt is elmondtam, hogy tanárok tanítani fognak tisztelettel, mert elmélyülnek a szakmában, és nevelés is rájuk tartozik. De mivel ezeknek a gyermeküknek nem élnek itt a szülei, nem lesz, aki rászóljon, amikor nincs tanítási órá. Ezt a feladatot a tisztelt munkatársaknak, takarítóknak, konyhai dolgozók, mosolók, irodásoknak kell ellátni. Tehát nevelni az egész háznak kell, mindenkinek, és figyelni a gyermekre. Továbbiakban minden gyermek érezze azt, hogy olyan helyen van, ahol szeretik, ahol segítik. Érezze azt, hogy ő nem egy külön gyermek ebben a házban, ugyanolyan, mint a többi, tehát nehogy kisebb rendőrség érzése legyen. Legyen emberi tudata, gyermeki tudata, és érezze gyermekségét is. Igaz, hogy a este lefekvéskor az édesanyja simogató keze elmaradt. Na de mikor a gyermekek megismertek bennünket, és látták, hogy itt csak jót akarunk velük, akkor nem volt különösebb baj ebből sem. Igen, kerestük a rendelőintézeteket, a művelődési osztályokat, és minden egyes szervet, szakmunkás tanulók országos egészségvédelmi intézete, munkahelyi osztályok, pártbizottság, szakszervezet, akit csak el lehetett érni azért, hogy ezekkel a gyermekekkel való törődésünk teljesebb, tökéletesebb legyen. Első szemész orvosunk dr. Seres Géza főorvos úr volt. Ő volt akkor a Városi Gyermekszemgondozó Intézet igazgató főorvosa. Egy évig volt itt. Géza bácsinál szenvedélyesebb embert nem ismerek, aki személyzet területén dolgozott. Nagyszerű volt a kettesi professzor úr is, ő is mellátogott ott az intézetben, mellettünk állt. Dr. Molnár Lajos főorvos úr azt mondta, Gyulám, ha én kiírok a megyei személyzeknek, hogy itt előadás lesz a rendezvény, be fog jönni mint, és erre volt szükség. Hogy az emberekkel találkozunk, vigyék hírül az, hogy van egy ilyen intézet az országban, mert az induláshoz adott hullám mennyiség nem volt elegendő, csak 115 gyermek volt. Nem tudtuk beiskolázni 140-150 fős intézetünket, de később az ilyen beszélgetések, rendezvények, szakmai tanácskozások révén ezek a hullámok kiterjedtek, mindig nagyobb távolságban, koncentrikus körként hatottak, és mindig több gyermeket jeleztek hozzánk. Seres Géza bácsival már a következő évben egy tanácskozást szerveztünk pályaválasztási tanácsadásról, mert láttam, hogy 1973-ban már végeznek gyermekek, akik akkor jöttek a 8. De 74-ben következő osztály. Hát haza nem küldhetjük őket, csak úgy, mert másért is jöttek, nem csak a személyzetért, hanem azért is, hogy talán társadalmi beilleszkedésüket jobban tudjuk segíteni. Ezen a szakmai tanácskozással, amit 74-ben szerveztem, Budapestről jöttek, sokan ott voltunk, és mindenki igyekezett gondolatot adni ehhez a munkához, legalábbis erkölcsi segítségüket felajánlani. Ez már nagyon sokat jelentett. És ami nagyon sokat jelentett részünkre, a szakmunkás tanulók országos egészségvédelmi intézete, annak az igazgató főorvosa is gyakran itt volt, és vele is jó kapcsolatunk volt. Igaz, hogy a vitánk is nagyon erős volt, mert én szűknek találtam azt a skálát, amelyeken fogadták a gyermekeket, ő pedig féltett a gyermeket, félt a balesettől, és csupán személyzeti állapotát figyelve próbálta besorolni őket. Elértük azt, pszichológusokat is meghívtunk ezekre a tanácskozásokra, nem csak személyszorvosokat, hogy a szakmunkás tanuló intézet személyzeti státuszon túl a gyermek személyiségét is nézni fogja, és ha úgy látja, hogy az értelmereivel, lelkereivel, személyiségeivel, emberi jegyeivel tudja kompenzálni azokat a hiányosságokat, akkor megengedő, hogy ilyen vagy olyan szakmán dolgozhasson.
2: Mikor volt csúcson az intézet, most létszámot értek alatta, mert hát a oktatási színvonal az gyakorlatilag egyértelmű volt.
1: 3 év múlva, 4 év múlva. Sőt, annyira, hogy olyan esztendőnk is volt, amelyikben több jelenkező volt, mint ahányat fel tudtunk venni. Na de, ahogy említetted volt az előbb, Mezőkövest, egy kis utcácska a falu szélén hírt kaptunk, hogy van ott egy másodikos kis gyermek, aki nem járhatott iskolába, mert ilyen és ilyen látássérült, nem tudom, 20%-ot látott a Józsika, és nem is hozzák a szülők. Fiat 850-es kocsim volt akkor, és elmentem Mezőkövestre. Megkerestem a családot. 2 hét múlva elhozták, és itt végzett a kis Józsika nálunk. Tehát valóban úgy van, hogy kapcsolatom volt adott szülőkkel, adott emberekkel, a személyzeten és a oktatási rendszeren keresztül. Emelkedett szépen ez a létszám. Tudjuk nagyon jól, hogy olyan 01-03 közötti vízusúak kerültek elsősorban felvételre, illetve Méhes József kollégával vitánk volt, ő a 01 alattiakat vinni akarta, mint mert az a vakos területe tartozik már, én azt mondottam, mindaddig, míg látók módjára nevelhető, ne vigyük. Rájön majd később arra megtanítani őket, amikor 0-1 alá süllyed a látás élessége. Így is volt pár gyermek, viszont később felkerült a vakok intézetébe is. De nem egyedül voltam ilyen. A budapesti gyengéllátók iskolájába Balatoncsicsóról elvittek egy kisfiút, a pap fogta meg a kezét, mert látta, hogy ott lődörög az utcán, nem lát jól a gyermek, iskolába nem kell, részben szociális helyzete is olyan, és felvitte budapesti Szönnyi utcára, abba a kis intézetbe. 1. osztályt elvégezte, hozzánk lejelentették pataki kollégáik, behívtuk őket. Gyermeknek első dolga volt a bejövetel után, mert olyan környezetből származott, a nevelőtthon minden szekrényéből kiszedte a kulcsot, minden típusú kulcsból egyet eltett, a többit visszaadta. Gyanús volt egy kicsit, hiszen otthon ez volt a gyakorlat náluk. Gyermek egy fél év múlva megjuhászkodott, nagyon szépen beilleszkedett. 5.-6. osztályt elvégezte, 7. osztály után vártuk vissza a gyermeket. De már akkor jött a levél otthonról, gyere, én mi nősülj meg, várunk itthon. 7. osztály után 8. osztályba bátyjával indult az intézetbe, Debrecenbe. Az úton beszeszeltek, nem tudtak bejönni az intézetbe. Volt annyi józan tudatuk még, hogy visszaültek a másik vonatra és hazamentek Balatoncsicsóra. Részegen nem jöttek be. Mint egy jó hónapba került ez a levelezés, hogy jöjjön vissza a gyermek. A gyermek lesütött szemmel visszajött, senki sem támadta, senki sem marasztalt el ezért a gyermeket. Nagyon jól tanult, középiskolába javasoltuk ezt a cigány gyermeket. Balaton végén valamelyik középiskolába fel is vették, tanult is a gyermek. De fél évkor az ottani hatás, a Balatoncsicsói környezet negatíve befolyásolta, elveszített azt a stabil támaszkodási pontot, amit az intézetben tudtunk neki adni, és bizony, hogy gyermek elszülött. Fél évkor bukott, később kizárták. Azt követően nem volt mit csinálni, lopott ő is, fiatalkorúak, börtöne, bezárás, stb. És ekkor keresett meg bennünket. 17 éves volt már. Kedves igazgató bácsi, életemet nagyon elrontottam. Leírta 8. osztály után. Azt kérem, tessenek, nem tessék, hanem tessenek mert mindenkihez tartozott, nem csak hozzám a gyermek. Éreztük, hogy az egész házhatással volt rá, és ez a nagyszerű, tessenek engem visszavenni. Igazgató bácsi, én úgy érzem, csak ott tudnék még egyszer rendes ember lenni. Hát, hadd tapadjak meg valahol az életben. Tessenek segíteni rajta. 18 éves gyermeket abban a korban nem vehettünk fel. Elveszett a tartalmas élet számára. Sajnálom, nagyon, nagyon sokszor eszembe van a gyermek, aki nem tudtunk, pedig várt a segítségünket, de akkor ilyen volt, hogy a 17-18 éves 8. osztályt fejezett gyermeknek nem volt helye.
2: A 80-as évek azért már egy kicsit másabbak voltak, annál is inkább, mert hát eljött az az idő, ami mindenkinek eljön, nyugdíjba kerültél. Utána sem lettél te egy olyan ember, aki leül, hogy úgy mondjam, a babérjai mellé és visszaemlékezett, hanem te aktívan dolgoztál utána is. Én azért a hobbidat is tudom, legalábbis az egyiket, hiszen numizmatikus is vagy. Amellett nagyon sok fajtaféle előadásokat tartottál, és rendszeresen jártad még mindig az intézményeket, még egy kertet is műveltél, nem tudom, hogy most műveled egyáltalán, és ez a beszélgetés is tulajdonképpen azelőtt tisztelgés, hogy te még most is aktív ember vagy, még most sem zárkózol be a négy fal közé. Merre jártál ez idő alatt, amióta már nyugdíjba vagy, és mit csinálsz most?
1: Bocsáss meg, ne magamról szóljak, hanem azokról, akik engem idáig eljuttattak, az intézet odáig eljuttatták, hogy ezt a szép eredményt elérjük. Seres Géza főorvos után 73-ba jött Emődi doktornő, nagyon sok gyermek látását javította, rengeteget segített a gyermekeken, nagyon sok gyermek köszönheti jobb, tisztább látását neki. Itt van ez a 20%-os színvak gyermek, akit mondtam. Judit néni korrigálta a látását, nem lehetett jobb látást adni, mert szemideg sorvadása volt a gyermeknek. De 20%-kal nemzetközi versenyen nyert rajzból, ez Horváth Jucinének köszönhető, a 3 főiskolát végzett, és most reklámgrafikával foglalkozik. Tehát megtanult az életben a szükséges és elérhető feladatokat felismerni, és azon a területen teljessé válni. Ebben volt nagy az intézet. Úgyhogy Horváthné Juciról nem szabad elfelejtkezni. Emődiné doktornőről szintén nem szabad elfelejtkezni. Nagyon sokat köszönhet neki. Horváthné Juci a Tudom és Akadémián tartott előadást. Módszeréről film készült. Emődi Judit motivált az embereket arra, hogy dolgozzanak ne csak gyakorlati, hanem elméleti munkát is. A működésem alatt, amíg én dolgoztam, 28 vagy hány pályamunka készült, megyei pályamunka az intézetből, és 2 dolgozó disszertációra érett, dolgozatot készített, doktori címet szerzett. Sokat elértek az emberek, de együtt értük el is, nem külön-külön. Hogy azután, igen, én is tudtam, hogy kullannak a fa levelek, és terítik be a fa alatt a földet, a területet, és azokból a levelekből később lehet olvasni. Én is készültem nyugdíjas éveimre. Tudtam, hogy ez eljön, és ez természetesnek is tartottam. Igen, magammal hoztam onnan az intézet szeretetét, a törődést, és ez abban is megnyilvánult, hogy gondoskodtam az utódaim kineveléséről. Dr. Józsa Lászlóné más mentalitású típusú volt, mint én, nyilvánvalóan, de szakmailag nagyon megfelelő. Nemesseiné Maja, más mentalitású, mint én, de kulturális területén ragyogó is, rengeteget tudott adni a gyermekeknek, kiállításokkal, rendezvényekkel és egyebekkel. Mi is megtettük ezt, hiszen hangversenyeket vittünk oda az intézetbe. Kórusverseny volt, senki de Kossuth Díjas karnagyja, Balmazújvárosi zenekar bejött, a Berettyói falusi is, és más. Vittük a gyermekeket színházba, nagyon sok helyre elvittük, rengeteg élményt adtunk neki, és mivel családi háttér nélkül voltak, igyekeztünk azért emberekkel, nem csak tanárral, mással is kapcsolatba hozni. Egy üzem, egy iskola, ugye? Ti is ezen keresztül segítettetek nekünk, rendbeosztáltuk a kárpitozó bútorokat, ugye? Amiért köszönettel tartozunk. Ez is azt jelentette. És jöttek, kapcsolatot kerestünk üzemekkel, csak azért, hogy tudjon felnőttel beszélgetni. Nem csak igen, nem csak akkor, mikor felszólítják. És nem csak a tanárral, hanem emberrel. Tehát ezzel is segítettük, nyitottabbá tettük életét. Hiszen nem otthon élt, nem vihette el a szülő sem rokonokhoz, sem színházba vagy moziba. Sok mindent megoldottunk. Kevés az idő, hogy erről úgy teljességében beszéljünk. De szeretettel csináltuk, nem én, hanem a portástól kezdve Anuska nénire emlékszel. Ó, kisfiam, kamkavó kislányom, ha jött a szülő, jól van a kisgyermek, nem régen láttam. Bemegyek egy reggel, mert egy héten egyszer 6 órára mentem be, egy hónap egyszer 5 órára mentem be. Én ezt úgy éreztem, hogy hadlásság, hogy vagyok ilyenkor, és ha rendnek meg kell lenni, akkor is, nem csak amikor ott vagyunk. De semmi aggodalmam nem volt. Ott állok a folyosón, éppen megyek le, Borika a mosolnő, gyere karcsikám, hozd a telepedőt, nézd csak kisfiam, itt van a tiszta, menjél felvel és vigyázzál, szervusz karcsikám, legyen jó fiú továbbra is. Minden éjjel bevizelt, minden reggel levitt a kisfiú. Ez a szeretet egy édesanyától is ritkán kapja így a gyermek, ugye? Ezt kapta. Hát ez egy kötődés volt, amit nem én, hanem mi adtunk, mert szüksége volt a gyermeknek erre, és ezt minden embernek adni kellett, mert ha nem, elnézést kérek, akkor az intézetből ő elment, ha nem tudta ezt adni. Eljött az intézeti életről, az intézetet nagyon sokan látogatták, Kanadától, Kongóig, Ulaanbaatartól, Japánig, legalább 30 külföldi csoport volt működésem alatt, akik megtisztelték a házunkat. Eljövetelemkor úgy éreztem, hogy valamit tudtam tenni, egy kicsit fárad is az ember, de felújítja önmagát, megpróbál valami más területet keresni, mert valamit tenni kellett. Numizmatika 50-es évek végétől dolgoztam benne, az országos választmánynak 10 évig tagja voltam különben, és az első vándorgyűlést Magyarországon én szerveztem Debrecenbe, Káller Frigyessel bíró volt itt. Ezért kaptam Széchenyi Ferenc emlék érmet is. Legelső Debrecenbe szerveztük. Igyekeztem azon a területen is úgy dolgozni, hogy hasznom legyen a területen. És hát szenvedélyem az Árpádházi uralkodók pénzverése volt. Első kiadás után második kiadást is megjelentettük, korrigáltam több mindent benne, teljesebbé tettem, és felküldtem még a kéziratot Szabolcs Otto egyetemi tanárnak, a Eltén dolgozik professzor, történelem szakos. Másnap este kapom a telefont, kedves kollégám, nagyon köszönöm, hogy felküldted a kéziratot, nem tudtam letenni az egész éjjel, átolvastam az egészet, feltétlenül támogatom, és a könyvből majd az egyetem is kér. Tehát ez így sikerült, ez a második kiadás, vittek többet külföldre is belőle, szeretettel, nagy precizitással készítettem. Első olyan numizmatika, aki hazánk az uralkodó történelmének korát, hangulatát is adja, nem csak az én szemléletem ismeretköröm szerint, hanem korabelit is idézek. Mátyás király tudós, hogy Bonfini írta akkor Magyarország történetét, ez Heltai Gáspár uram magyarította 1570-es évek derekán, abból is veretes betűkkel nyomtatva tettem bele idézeteket. Szép volt, ismert és keresett könyv. Ma is keresik. Harmadik kiadásra nem vállalkozom, mert ahhoz át kellene nézni az azóta előkerült árpádkori leleteket. Nincs időm, energiám arra már, és főleg nem tudok felmenni Budapestre sem. Azt követően Rákóczi Ferenc pénzverésével foglalkoztam. Arról is megjelent egy kis füzetecském, és a Hajdús Sámsoni általános iskola annak felhasználásával jutott el országos élvonalra Rákóczi évforduló alkalmából. Versenyen részt vettek, és országosra bejutottak. Továbbiakban horgászás. Ne felejtsük már el a pecázást. Szerettem gyermekkorom óta, hiszen az ér mellett laktunk, ott nőttem fel, ahol az ér beletorkolik a beretyóba. Peccőzt és a megyei intézőbizottságnak az oktatás és ifjúsági csoportját vezettem. Nyári horgásztáborokat szerveztünk a fiatalok részére. Ebben még egy páron kollégák közül is benne volt, aki szeretett horgászni. És igyekeztünk előadásokat szervezni, filmvetítéseket, akkor még nem volt tévé, nem volt még videó, ugye? De télen a Tittel közösen hasznosítottam magam ezen a területen is. És éhségem még mindig nagy volt az iránt, a föld iránt, amelyik engem felnevelt, az otthon iránt, Pocsa iránt. Megjelent Pocsa község életéből című könyvünk, bátyámmal ketten készítettük ezt, emléket állítunk pocsai egyszerű embereknek, nem Kossuth Díjasoknak, nem világszinten ismerteknek, a legegyszerűbb szomszédnak, aki egyedül élt, és egyedül tartotta fel önmagát, és tisztességgel dolgozott, vagy annak a kántornak, pardon, földműves embernek, aki kántor lett, később tűzoltó volt, stb. Stb. Mindenben ott volt, sorolhatnám még tovább nagybátyámat, nagyapámat és másokat. Leírtam benne egy-két kis olyan emléket is, ami talán emberekre is fényt vet.
2: Még egy nagyon picit szeretnélek faggatni a családról.
1: Jó, kérlek szépen, bennünket csak egy gyermekkel áldott meg az élet. Hadd mondjam, hogy mind a ketten volt egy belső hitéletünk. Tudtuk, hogy hogyan kell élni hitünket 1950-es, 60-as években. Nem kívül hordtuk ugye lobogóként, hanem belül magunk módján, és erőt merítettünk belőle. Feleségemnek mind a két nagy nagyapja református lelkész volt. Apai ágon régi görög katolikusok voltunk. A fiam az első osztálytól kezdve, elemitől kezdve járt egy idős esperes, és az foglalkozott vele. Később az volt a kérésünk, hogy mindezen túl, hitéleten túl, biblikus katekizmusos ismereten túl a világvallásokat is mondja el. Ismertesse meg, ne csak a kereszténységet, a világvallásokat, mindegyiket. Második gimnazista koráig, majd a fiam járt, amikor nagyobb volt, be az esperes úrhoz, az ődés esperes úrhoz. És sok mindent megtanult ott a fiam. A Quattrocento, Cinquecento művészetével, mert művészetben is nagyon járatos volt ez az öreg úr. Örömmel küldtük mindig, mert tudtuk, hogy teljesebb értékű lesz ez az ember, mármint a fiunk, sok ismeretet fog kapni. Én biológusnak szerettem volna adni, nevelni, csak haraszti professzorot akkor vitték ki Indiába, és nem volt hova mennie. Így került ő az orvosi egyetemre. Az orvosi egyetemen pedig a szülők akkori foglalkozását nézve, illetve az enyém előbbi foglalkozásomat is nézve, úgy volt, hogy ő fülész lesz. Valóban fülész is lett Debrecenbe, gyermekfülészetből is levizsgázott, nagyon szépen állt a helyét is dolgozott. Ő az Antal kormány idején, meg előzőleg is már vonzódott a változás felé. Érezte, hogy az a kemény szemléleti vonal, mint politikailag, mint más területen, nem biztos, hogy túl sokáig fenntartható, valamit enyhíteni kellene, lehetne talán. Antal Józseffel alakult egy kapcsolat, és ő az Antal kormánynak nem volt ugyan tagja, de mint országgyűlési képviselő sokszor találkozott vele. Egy jellemző, Antal József adott idő után, kormányra kialakítás után először hívott meg egy csoportot, azt hiszem Villásreggelire, vagy mire. Ebben benne volt a fiam is. Még levelezésük is volt. Egy mérsékelt állásfoglalású, jót, szépet kereső ember volt. Innen felkerült ő Budapestre az Antal utód intézet könyvtárát vezetni, majd onnan az egészségügyi stratégiai kutatóintézetbe került. Nagyon jó volt a kapcsolata minden egészségügyi miniszter, Súrján Lászlótól kezdve. Ott dolgozott ő sokáig, annak volt az igazgatója az elmúlt nyár derekáig. Közben ő volt másfél éves szabadságon, amikor megkérték, Molnár Lajos után volt az a hölgy miniszter, egészségügyi miniszter, ő hívta meg, államtitkári beosztásban támaszkodott rá. A fiam ezt nem tekintette véglegesnek, úgy egyezett bele, hogy az ő pályája, állása megmarad, és amikor ő eljön onnan, visszakerülhet a stratégiai kutatóintézetbe. Így is volt. A nyáron viszont, mint az országban sok területen változás történt, az ő életében is előnyugdíjazásra került sor, és hát dolgozik, keresi helyét. Az előző fél évben Debrecen egyetemen tartott órákat. Most meghívták Sopronba, közgazdasági egyetemre tanítani, mert az a végzettség is megvan, nagyon messzinek tartja Sopronba lejárni, hetente többször nem ment el, megköszönte. Keresi helyét, tartalmas az élete, és én hiszem azt, hogy megtalálja, és rá is mennek arra az értékre, ami benne akkumulálódott az élete során, amit hasznosítani lehet és szüksége minden társadalmi formában. A gyermekünk házasságában két unokával ajándékozott meg bennünket, igen, a nagyobbik unokán Gödöllőn végzett tájszerkesztés és környezet Védelmi Egyetemet. Brüsszelben ismerkedett meg, mert kint is tanult, egy olasz férfival együtt tanultak kint. És ez az együtt tanulás később közelebb hozta őket. A Vigni, a Massimo lejött Debrecenbe sokszor nyári egyetemre azt követően. És hát Isten megszerették egymást, és kint élnek Olaszországban, családot alapítottak, aranyos dédunokánk van, édes kisgyermek, jány az Isten adta, de nagyon aranyos gyermek. A másik unokánk, Márk, ő a turizmusnál dolgozik, egy jó mozgó, sármos fiatalember. 2009-ben Szingapurban ő nyitott meg egy előadást, volt Vietnamban és egyéb helyen is, 2010-ben indiai delegációnak ő is tagja volt. Akkor volt ez a légtérzár a vulkánkitörés miatt, de hazavergődött, majd később jelezte az indiai követség, hogy szintén visszadnák, szeretnék visszadni ezt a látogatást, Krakóba érkeznek, de az a kérésük, az a bizonyos fiatalember, akit Kincses Márknak hívnak, ő vágyja őket majd Krakóban, és ő vezesse őket. Tehát ennyire megszerették a fiút.
2: Én ezt a beszélgetést nem akarom lezárni. Annyi vitalitás, annyi erő van benned. Ugye megengeded azt, hogy most csak azt mondjam, hogy köszönöm a beszélgetést, és jó estét kívánok.
1: De én nagyon szépen köszönöm kedvességedet. Akkor én ezek szerint fölöslegesen dolgoztam. Tegnap és ma ezeket jegyzetelgettem, hogy előveszem, és ezekből idézek pontom. De hát én úgy érzem, hogy az együttlétünk tartalmas volt, sok segítséget adtál ahhoz, hogy régi emlékek felszínre kerüljenek, és ha van benne valami követnivaló, azt, aki esetleg majd ezt megismeri, azt tartsa is meg, és kövesse és vigye tovább az életet azon a szinten, ahol tartalmasabb lett az emberek élete. Semmit se szóltuk még a szövetségről és másokról, akiktől rengeteg segítséget.
2: Na, hát akkor szóljunk a szövetségről. Tehát Vakok Szövetsége.
1: Majd más ködösség.
2: És nem, és akkor kezdjük úgy, hogy Csengeri József.
1: Csengeri József, áldott embernek ismertem Jóskát. Ismertem a gyermekét, együtt járt a fiammal, tehát Jóskát ismertem már régi időtől. Feleségét is jól ismertük. Jóska, amikor megtudta, szintén megkeresett bennünket, és minden segítséget megígért. Ez az erkölcsi segítség nagyon sokat jelentett. És a szövetség mellettünk állt, az Országos Szövetséget is meggyőzte arról, hogy igen, itt élet indul, és lejöttek az Országos Szövetségből is adott eseményre, adott ünnepségre, rendezvényre, mert 5-szer vagy 6-szor tartottunk a regnálásom alatt szakmai tanácskozást. Volt olyan, amikor az egészségügyi miniszter, dr. Gazdag Imre főosztályvezetőnk keresztül az ő tolmácsolásában személyes üdvözletét küldte a szakmai tanácskozásnak, annak, amelyik nálunk zajlott. Tehát felfigyeltek rá, és ez volt a célom, de figyeljenek fel. És a szövetség is ebben részt vett, szövetségnek is sokat köszönhetik. Azon túl, hogy Braille írógépet szerzett, felolvasási díjat adtak, adott tovább tanulónak, és egyéb segítséget, utazási kedvezményt. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy egyedül intézmény voltunk az országban, hiszen amelyik a 8. osztályba kilépő gyermeknek már munka lehetőséget adott. Ez volt a Jóska által és a postaigazgatóság által közösen szervezett távbeszélő alközpont kezeli tanfolyam. Minden arra érdemes, nem minden végzett, minden arra érdemes gyermek megkapta ezt, és bizonyos kor után állást is kaphatott. Persze csak addig, amíg ezek a telefonkészülékek működtek, ugye? Mert jöttek a modernebbek, és egyre nehezebb volt. Tehát ilyen területen roppant nagy volt a szerepe a szövetségnek, és rengeteget köszönhetnek neki. Azok a gyermekek, akik ezen az úton is stabilabbak lehettek, érezték, hogy szükség van rájuk, tehát ez a tudat élt bennük, hogy igen,

0: Viszont szív-szív tépség, hogy jelent megtek. Hát ilyen is volt.
1: Kire emlékeznél szívesen? Azok közül. Mert hát rengeteg embert ismertél, és látom, valóban úgy készültél, de nem volt szívem megszakítani a beszédet, hiszen minden olyan fontos dolgot elmondtál, ami... De nézzük azokat a jegyzeteket, amiket ott leraktál, hogy vajon miket jegyeztél fel.
0: Ez a színvak 20%-os látású mondja, ahogy korosodom, egyre jobban látom ennek az iskolának jelentőségét az életemben. Tehát felismeri. És ő volt az, aki azt mondta, Istenem, de kár, hogy nem Debrecenben lakom, Hajdúszoboszlón élünk. Mert mit oda járattam a gyermekemet annak ellenére, hogy hála Istennek jól lát? Abba az intézetbe, mert úgyis megkapna mindent, és teljesebbé tudna tenni életét. Ez az a gyermek, aki ugye 3 felsőfokút is végzett. Egy másik a vállalkozó. Úgy érzem, akármikor jövök, éppen ma is beszéltem bele, mindig hazajövök az intézetbe. Nagyon rosszul korrigáltan került be az intézetbe, nem tudom milyen vastag üvegekkel, és Judit néni hozta rendbe. Ma egy megyei cég vezetője, nem kereskedelmi, önkormányzati cég vezetője Borsodabaly megyében. És tudod, miért hívott fel valamelyik nap? Az igazgató bácsi, van egy ismerősöm, aki Bőte Csaba intézetében dolgozott kint Erdélyben 1 évig. Szeretne visszakerülni ebbe a rendszerbe. Tessék segíteni nekünk ebben. Miskolcról ezért felhívott. Ez az elmúlt héten volt. Ma visszahívtam. Laci, légy szíves a hölgynek megmondani, hogy Gálos Petriben van egy ilyen intézmény, Székelyhíd mellett, ide 50 km a határ túlsoldalán. Ott Verának hívják az intézmény vezetőjét. Ez is ez a telefonszáma. Keressétek meg telefonon. Próbáljátok meg, hát ha sikerül oda beilleszkedni. Hát ha igényt tartanak erre. De különben Pesten a Pető intézetet is keressétek meg. Mindenütt lehet a szociális dolgokra érzékeny embernek munkát kapni és keresni. Hadd mondjam, nem azért, hogy abból dősüljön, hanem a legapróbb szükségleteket előteremteni, és ő benne a vágy él, hogy segítsen másokon. Hát aki Bőte Csaba intézetében dolgozott, tudjuk nagyon jól, hogy az csak ilyen szemléletű mentalitás ember lehetett. Tehát ezért hívott fel, és ezért is külön tisztelem ezt a Lasszit, hogy ezért felhívott, hogy tessék segíteni. Mondjam tovább, joghallgató. Hát a Pap Laci, ez egy csodálatos gyermek volt, ezt te is ismerted, ugye?
2: Igen.
0: Aki maga vakon készített jegyzetet a látótársai részére. Egy szociális gondozó főiskolás Budapesten, azt mondja, tanulni kell, de a tanulás az ne célja legyen az embernek. Ez csak egy eszköz ahhoz, hogy elírja későbbi célját, és érvényesülni tudjon társadalomban.
1: Nézzük a jegyzeteket, Gyula bácsi. Igen. Azok azt hiszem, hogy izgalmas. Ezt a könyvet, ezt el lehet olvasni, de a jegyzeteidet azt...
0: Hát, azt 72. Mikor alakultunk, tárgyi feltételek alkalmasak voltak, megfelelőek voltak, módszertabban voltunk, ismeretlenek, járatosak, hogy ezekért mit tettünk, amiről szó volt Pest intézetek meghívása, jöttek szakemberek előadást tartani, testületünket felkészíteni, és Horváth Katalin volt akkor a művelődési minisztériumban, ügyosztályon dolgozott.
1: Nekem osztályfőnököm volt.
0: Igen, akkor ismered jól Katit. Volt. Leningrádi Egyetemen végzett, ha jól emlékszem, hogy is kint végzett, és onnan hívott meg egy hölgyet, azt tartott, felkészítő előadást. Nem a kommunizmus építéséről, hanem a látássérültek segítéséről. Erről volt szó. Nagyon nagyszerű segítség volt ez is, és nagyon sok hasznos dolgot kaptunk tőle. Beiskolázás körül volt a gondunk, hogy kit vegyünk fel, kiket ne vegyünk fel. A felvett gyermekek 44%-a fénytörési hibával rendelkezett. Ezeket Judit néni nagyszerűen korrigálta ezeket a gyermekeket. 70 dolgozóval kezdtük az intézetet, ebből 27 volt a pedagógus. Először később a pedagógusok száma bővült. Először csak 10 tanuló csoportunk volt, mivel láttuk, hogy adott csoportban többen vannak, és intenzívebb foglalkozáshoz kisebb csoportokat kell alkotnunk, ezért még 2 tanuló csoportot létesítettük, párhuzamos osztályok is futottak, és hatékonyabb volt a munkánk. Mondtam, azt tudja, hogy mindenkinek nevelni kellett, mindenkinek dolgozni kellett tisztességgel, és azzal is, hogy az ő munkáját modellként figyelhesse meg a gyermek, vagy vegye tudomásul. Tehát úgy dolgozzon, hogy arra is legyen a büszke a gyermek, hogy tiszta volt, minden szép volt. Láttuk azt, hogy bizony egyedül kevesek vagyunk, ekkor jött Cseresi Géza bácsi, és hozta az élet területéről azokat a tanácskozási gondolatokat, amelyeket 73, 74, 76, 79 és 82-ben rendeztünk, amelyekre az ország egész területéről jöttek szakemberek, amelyeket Molnár főorvos úr is támogatott, amelyeket adott esetben Kettesi professzor úr is, Albert professzor is meglátogatott, itt mellettünk volt. Albert professzor akkor azt mondotta, nézd, itt vannak a disztatbuszosok, mi semmi mit sem tudunk velük csinálni, próbáljátok valamit tenni vele, nisztagmus. És mi volt a nisztagmus? Nagyon sok esetben azt mondották, hogy ez a gyermek nem lát. Egy menedék volt a gyermek részére, hogy mögé húzódik, és elhiszik, hogy nem látok. Te jobban tudod, mint én, hogy egy

0: néztagbuszos gyermek mennyit lát, láthat. A néztagbusz az elsődleges vagy a fénytörésében is a vele együtt megjelenő személyzeti rendellenesség. Ennek tisztázására a gyermekeket megolvastattam, minden néztagbuszos gyermeket az intézetbe, budapestieket is. Legjobban egy másodikos kisgyermekünk, nem jut eszembe a kisgyermek neve, Szolnokra került, nem tartott velünk kapcsolatot, külön egyediség volt a gyermek, értelmes volt, 0-15-ös látáséleséggel, 0-20-szal, roppant erőteljes nisztagbusszal. Ennek volt legjobb az olvasási sebesség az intézetben. Akkor döbbentem meg. Hát akkor a nisztagbuszon kívül más személyzeti problémája is lehet annak a gyermeknek. Ebből vagyok kénytelen idézni. Hozzá kell tennem azt is, hogy a seregben, hadseregben nem szenvedtem különös hátrányt, amiatt, hogy csökkent látó vagyok, és nisztagbuszon volt. Olyannyira nem, hogy az első magyar NATO hadgyakorlaton sikerrel vettem részt én is. Ha ez valamit jelent, akkor az az, hogy az itt tanult diákokat is képviseltem a gyengélátók ezen a NATO gyakorlaton. Bizonyítani tudtam, hogy nem csak az egészséges, hanem a gyengélátó is képes országos ügyet szolgálni. Tehát ez a nisztagbuszos gyermek a NATO hadgyakorlaton részt vett, lőgyakorlatokon megfelelt. És ekkor kerestem meg Kovács Gézát, főorvos urat, ismételte. Próbáljuk módosítani, a nisztagbusz ne legyen annyi szakmánál kizáró személyzeti probléma, diagnózis, mint eddig volt. Tehát így is küzdködtem ellene, elvégeztettem. Azt is megtettük, hogy vajon mikor tud a gyermek jobban figyelni, mi az, ami segíti a gyermek kapacitás egyszer figyelmét, látásfigyelmét. A világítás technikai állomás Budapestről lejött, és átprogramoztuk az egész mennyezeti megvilágítást. Roppant erőteljes volt, de ha gyermek lehajolt, egy sötét sátor jött létre a feje alatt, ugye, és nem látta. Tehát át kellett állítani, lejjebb engedni a fénycsöveket, hogy oldalról kapjon surlófényt, és megvilágítsa az előtte lévő feladatot. De segítettünk még azzal is, gyermekek figyelmüket fejlesztettük azáltal is, megfelelő színű terembe helyeztük el. Ehhez viszont egy bizonyos Pierron tesztet kellett elvégezni. Ahhoz, hogy megítéljük azt, hogy sárga, narancssárga, piros, világos fűzöld, egy nagyon csúnya, gennyes zöld, világos kék vagy fehér teremben teljesítenek legjobban a gyermekek. Tesztfeladatot, nonverbális volt. De nehogy a tanulási folyamat ebbe szerepet kapjon. Nehogy azt mondja valaki, kérem, hát a végén azért volt jobb, mert megtanult a korára. Nem. 7-szer előzőleg elvégezték a gyermekek, hogy tanulják meg pontosan, és már az időt is csökkentettük, hogy tudják, és a további vizsgálat során ne a tanulás, hanem a szín hatás legyen az, ami motiválja. Nullának vettük a nagyon szép sárga színt, egy kicsit mondjam azt, hogy puncsos sárga, nem citromsárga, de egy kellemes sárga színt. Az volt a nulla indulási alap, minek utána 7-szer elvégezték az osztályterembe. Minden második nap átfestették más színre a termet, narancssárga színhatásra a gyermekek látása 7%-ra emelkedett, ha 0%-ot mondok. Ez a 7%, ezt a hetet elsősorban az alsó tagozat adott, és elsősorban leányok adták. Azt követően a zászlópiros logóból pirosat hoztuk be. Bejöttek a gyermekek, azt hittem, nem bírunk velük, szétfeszítik a termet. Érzelmileg annyira felszabadultak. De ez érzelmi felszabadultság teljesen leblokkolta a logikai rendszerüket. A teljesítményük leesett 0,37%-ra a 7%-ról. A pirosnak megvan a lelkesítő hatása, de nincs meg az értelmi erőket motiváló hatása. Ez már mitett figyelmeztetett. Azt követően fűzöld következett. Nagyon jó volt a fűzöld hatás, 5,8, és azt is megállapítottuk, hogy látási analizátor működését azt tudta legtovább fenntartani. Legjobb volt a látási figyelem fenntartása érdekében. Tehát, ahol sokat kell írni, sokat kell nézni, figyelni, ott nyilvánvalóan fűzöldre festjük a tanterme, gépíró terembe, stb. De a világos kék is majd csak ugyanezt 5,7%-ot produkáltak ott a gyermekek, főleg a felső tagozat, tehát a kémia termet, matematika termet, ahol logikai feladatokat kell zömében megoldani, ilyen színűre kell festeni. Volt az a csúnya tört szürke, ami direkt színválasztáskor nem választottak a gyermekek. Abba is visszaesett 2,5%-ra a gyermekek teljesítmény. Most jön a döbbenet, 14-ére gyermekekkel a tesztlapot ugyanabban a fehér környezetben végeztett el, amelyekben 14-13-szor már megoldották ilyen vagy olyan színtársalat. 14-re a teljesítményük leesett 0,3-re. Ez azt jelentette, hogy ők elutasították azt a fehér színhatást, amelyik a tanteremben volt. Köszönik nekik színesek közekkel, köszönik azt a monotóniát, ami ott 10 éve vagy hány éve. Mindig fehér, mindig fehér, mindig fehér. Volt, akik azt mondták a református egyházban, hogy ez a fehér színe, puritán színe, ez maradjon meg. Én azért indítottam el ezt a folyamatot, mert úgy éreztem, hogy minden szín bizonyos ideig motivál, azt is megszokja a gyermek, és bizonyos idő után azokat is módosítani kell, mert az új motivál, a megszokott unalmassá tesz. Ebből indultam ki. Nagyon sokat dolgoztunk, sok kísérletet végeztünk, és mindez országos szinten is ismerté vált. Tartottam ezekről nemzetközi szinten is előadást, tartottam külföldön is előadást, még meg is kérdezték Temesváros személyzek, hogy lehet az, hogy a nisztagbuszok sok, stb. Stb. Akkor én tényeket tártam elő, nagyot néztek. És azt is elmondtam, hogy Debrecen a személyz professzor is, és az úgy nyilatkozott, hogy ez nem orvosi feladat tovább. Mi miért semmi se tettünk vele. Nagyon sok gondolat foglalkoztatott bennünket, nagyon sok tett, nagyon sok vizsgálódás következett, amit megtettünk. És úgy érzem, hogy mindez nyomot hagyott az utóéletemben is, és még a későbbiek során is ezt a gondolatsort továbbvitték. Józsa Lászlóné is ugyanezt tette. Teljesen magánjellegű megjegyzés, mintha Józsa Lászlóné utódjáról nem gondoskodott volna.
1: Gyula bácsi, nagyon szépen köszönöm.

0: Automatikusan kapja az iskolakezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők. A sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Keménykastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitotta kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye, a Sveti Stefan sziget, közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodást tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 ezer forintba kerül. Két napágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 ezer forintot kell fizetni. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

Művészarcok, Sárdi János, negyedik rész. A háború után Sárdi azt hitte, eltűnt a szorongás és a félelem. Nem volt haragtartó, de néhány kollégájának nem bocsájtott meg, hogy a nehéz időkben megszólták őt felesége származása miatt. Akkoriban ez nem csak intrikát, hanem életveszélyt is jelentett. A háború után első nagy színpadi sikere Jakobi Viktor Szibil című operettjében volt, ahol Karádi és Honti vetjegedése megosztotta a közönséget, egyedül Sárdi szereplése aratott osztatlan sikert. Rákosiék azon gondolkodtak, hogy mint a régi polgári élet csökevényét egyszerűen bezárják az operettszínházat. Szerencsére a kiváló színészek, majd Gáspár Margit, mint igazgató, és olyan zeneszerzők, mint Fényes Szabolcs vagy Huszka Jenő, és mindenek előtt a tömegeket vonzó nagy sikerű előadások meggyőzték az elvtársakat. Miután Moszkvában is elfogadták a műfajt, és a magyar vendégszereplések alkalmával megjelent a pártvezetés is az előadásokon, Rákosiék is békén hagyták a színházat. Az előadásból természetesen egy hang sem maradt fent. Következzék a Nápolyi dal a Magdolna című filmből, a zenét Polgár Tibor, a szöveget Nádasdy Kálmán írta.

Növelte népszerűtlenségét a népi demokrácia vezetői előtt a művésznek, hogy nem volt hajlandó vidékre járni, ahol a gépkocsi platóján kellett fellépni. No, itt sem a vidékkel, meg a körülményekkel volt a baja, bár meggyőződése szerint egy operettdalt vagy egy áriát csak elegáns megjelenéssel a közönséget megtisztelve lehet előadni, hanem azzal, hogy mindig megjelent ezeken az előadásokon egy-két szónok is, aki a párt éppen időszerű szólamait, politikáját népszerűsítette. Sárdi népi származék volt, és mondjuk a TSS-ítés nem nagyon tudta támogatni, főleg miután elénekelte a Vágyam egy nő után című dalt. Elég sokat megért ahhoz, hogy a képmutatáson hamar átlásson, nem kíván biodíszlet lenni és hazudni a közönségének. 1946 elején Tóth Aladár megújította a szerződését, de érezte néhány kollégája nem tetszését, hogy újra bekerült az opera megszentelt falai közé. Végül 1946. októberében felbontotta a szerződését. Tóth Aladár legalább elismerte eddigi művészi munkáját. Levelében így fogalmazott. Igen tisztelt művész úr! A Magyar Állami Operaháztól való megválása alkalmából, amelyet úgy az opera igazgatósága, mint valamennyi tagja sajnálattal vesz tudomásul, fogadja mindannyiunk köszönetét azért a lelkes és szép művészi munkáért, amellyel az operaházunkat és a magyar közönséget szolgálta, és amellyel az opera igazgatóságának teljes elismerését kivívta maga. Tóth Aladár, SK. Túlzás nélkül állítható, hogy a színigazgatók sorban álltak az ajtó előtt, de ő csak előadásokra szerződött. 1946. októberében a Magyar Színházban színpadra lépett pályája egyetlen prózai szerepében. Békefi István darabjában, a Janikában vérbeli prózai színészként komédiázta végig a darabot. Hogy a közönség ne csalódjon nagyot, egy zongorát azért betoltak a színpadra, hogy egy dalt elénekeljen. 1947. októberében a Marica grófnő bónvivás szerepébe aratott nagy sikert. Az eredeti előadásból nem maradt felvétel. Hallgassuk meg Marica és Tasziló kettősét egy régi kopott színpadi felvételről. A partner Házi Erzsébet.

Gáspár Margit ötlete volt, hogy Sárdi Bajor Gizivel játssz el Ervi Lili című operettjét. A két főszereplőnek nem csak énekelnie kellett tudni, hanem magas színvonalon játszani is. Sárdi nagyon félt a közös munkától. Bajor viszont felidézte régi átváltozó szerepeit. Fiús frizurával fiatal kamaszlányként jelent meg, majd pár pillanat múlva öregasszonyként csoszogott végig a színpadon. Az illúzió olyan erős volt, hogy a közönség azt várta, mikor találkozik fiatalkori önmagával. Sárdinak meg a Sieder ezredtrombitástól a saját nagyapjának az eljátszásáig terjedt a szerepe. Csoda született a közönség szeme láttára. Amit sajnos csak leírásokból ismerünk, mert nem készült felvétel itt sem az előadásból. Következik egy kettős a dalműből. A partner Neményi Lili.

Az államosítások után ismét visszakerült az operába, ahol a már említett nürnbergi mesterdalokban és a varázsfuvolában játszotta a korábbi szerepeit Dávidot és Taminót a varázsfuvolából. Farkas Ferenc rádióoperettje a Csinom Palko olyan siker lett, hogy az Erkel Színház színpadán is sikeres előadás lett belőle. Következik egy dal és egy jelenet a dalműből.

0: Onkin sieteefulla palko. Heerelanko.
1: Kiitusko.
2: Kiitusko.
1: Kutsia kiitusko.
3: Järte kysyne. Peatuka pantaan paikase.
1: Bojusson. Mus man bojusson.
3: Peatuk ju kuharit. Etseri be gazdagok leszünk.
1: Kit kuharit. Így már benne vagyunk.
3: Csak hogy szót értettünk.
1: De egy feltétellel. Ami pénz, kincs, az a maguké. De kohári, az a miénk.
3: Aztán mire mentek vele válságnak?
1: Visszik majd a kurusztáborig. Ott úgy megörülnek nekünk, mint a vendégnek, aki malaszos koszával érkezik.
3: Legyen kedvetekre. Jósít a hold, amott az útkanyar. Ti hárman oda mentek, csínomok itt maradnak, én rézangyalal a felsőre megyek. Hí, reggelre! Nagy pénz üti a markunkat!
1: Teszem, ha addig még megvan a fejünk.
3: Aztán miért ne volna?
1: Hát egy ilyen nagy úr, mint az uraság, az jöhet többet magával is, muskétásokkal meg mi a fenével. Nálunk meg ez a két kapszás fokos.
0: Ugyan, pisztoly kéne!
3: A huna! A lövöldözést hallotok, hátulról beléjük! Megértettétek?
1: Hát én ide!
0: Csak is!
3: Pisztoly kézbe legyen!
1: Vajon mekkorát durrod? Ha nagyon, akkor jó!
4: 1957-ben végleg lezárult operaházi pályafutása, visszakerült az Operettszínházba. Egyre súlyosabb ízületi fájdalmai, majd 1961-ben előbb bátyja, majd szeretett felesége halála csak tovább fokozták szenvedését. Két évtizedig gyötörték a fájdalmak, akkor még gyógyszerrel karban tudták tartani a betegségét. Közben megismerkedett második feleségével, Judittal. Ekkor váratlanul begyulladt az ízülete, majd súlyos mellhárti gyulladást kapott. 4 órás műtét várt rá. Hamar felépült, és még eljátszott a Cole Porter a Csókolj meg Katám musicaljének címszerepét. 59 éves volt, amikor megszületett a kislánya Juli. A legenda szerint a kórházban a pici babának a kislány Hallod a muzsikát című dalt énekelte.

harcolt az életéért. A kéthetes amerikai turné, a fent említett musical címszerepe várt rá, majd 1969-ben Kolozsvárra ment, ahol még emlékeztek a kalotaszegi Madonnára. Akkor már annyira fáradt volt, hogy a koncertet egy széken ülve fejezte be. A közönség felállva ünnepelte. 1969. március 19-én a klinikán feküdt. Most aluszok egy kicsit. Nagyon fáj. Ez volt az utolsó sóhaja.

0: Kamu reklám.
1: A szerves kémia a szénvegyületek kémiája. A biokémia az olyan vegyületeké, amelyek mászkálnak.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: 92 éve indult a Balatoni Viharjelző Szolgálat. A MÁV alkalmazásban már elérhetők a valós idejű késési adatok. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Balatoni Viharjelző Szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromat ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a Balatoni Viharjelző Szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A Balatoni Viharjelző Szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hivajavítások is érkeznek. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. Az Egyesült Államokba kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonáknak rendezte kibocsátó ünnepséget szerdán Pápán a Magyar Honvédség 47. bázis repülőterén. Az Amerikai Egyesült Államok 93-ban indította el partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Ennek részeként valósulnak meg egyebek mellett a nemzetközi hadgyakorlatok. Támogatás Portugáliának és Franciaországnak az erdőtüzek elleni védekezéshez. Több ezer hektárnyi területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt hétvégén Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, amelynek keretében az Európai Unió 4 repülőgépet, tűzoltókat és tűzoltó autókat küld Franciaország tűzoltóinak támogatására. Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, észak-keleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
7: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
7: Nagyon kellemes és szép napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, remélem, hogy nosztalgiázós kedvükben vannak, mert hogyha igen, akkor a legjobb helyet választották. Indul a 80-as évek idézése a következő 60 percben, ez itt a Nekem 80, Szommer Gáborral a mikrofonnál, és 12 olyan felvétellel a 80-as évekből, amelyeket mindig is imádtunk, régebben is, most is imádunk, no meg persze, a jövőben is imádni fogunk. Már is belevágunk és hamarosan hallgatunk majd egy olyan amerikai énekes dalszerző, különleges, mély, rekettes hangjára igencsak fel lehet figyelni. Kim Carnes egyébként annak érdekében, hogy ezt a hangot meg tudja tartani, rengeteget énekelt dohány füstös bárokban, illetve klubokban. 1981-ből nem sokára hallgatjuk a Bette Davis Eyes-t, előtte azonban a kezdésben a Rocky betétdala, 1984-ből a Survivor örök klasszikusa, az Eye of the Tiger már is idézi a múltat, itt a Nekem 80-ban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A 80-as évek legnagyobb klasszikusaival ez itt tehát a Nekem 80. 1978-ban kalandozunk a folytatásban, és hallgatjuk az 1970-es 80-as évek legsikeresebb pop együttesét, az Eurodisco egyik legnagyobb sztárját, nem csak Európában, hanem az ázsiai, afrikai, ma meg még az arab országokban is nagy népszerűségnek örvendett. Az együttes szülőatya Frank Farian zenei producer volt, fénykorában a Bonnie M, a legendás svéd pop csapat az abban legnagyobb betétársa volt. A diszkózene háttérbe szorulása a 80-as évek első felében a Bonnie M-et is érzékenyen érintette, ám ennek ellenére az együttes ebben az évtizedben is többször szerepelt a slágerlistákon. Azt az 1978-as Bonnie M klasszikust hallgatjuk, amiben Babylon partjain sétálhatunk, The Rivers of Babylon, utána pedig édes álmok érkeznek, ebből már sok minden kiderülhet. Jön az a csapat, amelyet Dave Stewart és Annie Lennox alkotott az 1980-as években, és akkoriban ők voltak Nagy-Britannia legsikeresebb pop duója. Természetes, hogy az Eurythmics-ről beszélek én, 1983-ból nem sokára a Sweet Dreams érkezik, itt a 80-as évek legjobbjaiból.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Hazai klasszikusok után pedig vissza a nemzetközi élvonal legjobbjaihoz, és tovább pörgetjük a 80-as évek felejthetetlen slágereit itt a Nekem 80-ban. Hamarosan majd Paul Mazzolinit hallgatjuk, azt az 1960. február 18-án született olasz énekest, akit így Paul Mazzolini néven nem sokan ismerünk. Mégis az úgynevezett italo diszkó szenei műfajának legnagyobb sztárja volt az 1980-as években, viszont ha művész nevét említem, biztos, hogy mindenkinek ismerős lesz. Gazebo és az I Like Chopin 1983-ból nem sokára, előtte azonban ugyanebből az évből egy legendás filmzene, méghozzá a Flashdance-ből. What a Feeling, Irene Cara énekel, már is itt a múltidézésben.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Hölgyek, urak, a végéhez közeledünk a mai 80-es évek legjobb dalainak felidézésének, no de ne aggódjanak, van még két dal hátra, no meg hogyha nem volt elég, akkor egy hét múlva, ugyanitt és ugyanebben az időben, én garantáltan hozom újra majd a 80-es évek legfelejthetetlenebb és legnagyobb slágereit. Az egykori Beatles George Harrison és az I Got My Mind Set On You, no meg egy kis karibi hangulatot idéz nekünk a Gibson Brothers a végére a Kubával, és én ezekkel meg is köszönöm az elmúlt mintegy 60 perc kitüntetését. Figyelmét. Ahogy említettem, ne felejtsék, egy hét múlva ugyanitt is ugyanebben az időben újra jelentkezik majd a Nekem 80. Én itt leszek, remélem, hogy önök is velem tartanak. További jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Már elérhetők a vonatok valós idejű késési adatai. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásából. A több mint 27 000 utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítaná el szabadtéri és túlélési készségeket. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Gyere fel, ne táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbirádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 9-én a Lucrécia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név a Lucrecius férfi névből, nemzetiség névből alakult ki, jelentése pedig megnyerő és vonzó. Július 9-én kívül ünnepelnek még a Lucréciák március 15-én is. Becézése Réci, Récike, Lúcia és Lucus. Jeles viselői ennek a névnek a Frak, a Macskák Réme című rajzfilm sorozat egyik szereplője és ön kedves Lucrécia. Ugyanezen a napon köszönhetik még Berenike, Detre, Eleonóra, Faustina, Félix, Gottfried, Hajná, Koppány, Leonóra, Margit, Marina, Marinella, Marinetta, Nóra, Réta, Vera, Verbéna, Verita és Veronika nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával július 9-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen történelmi érdekességek történtek ezen a napon. 1654. július 9-én Bécsben 20 éves korában meghalt Himlőben IV. Ferdinánd magyar király, a Habsburgház tagja, akit Pozsonyban a magyar rendek apja kívánságára választották királlyá. Folytassuk a 19. századdal. 1831. július 9-én megjelent gróf Széchenyi István Világ című műve, amelyben Dezsőfi Józsefnek a hitelre írott ellenérveire válaszolt. Csak 8 évet lépünk előre, 1839. július 9-én született John Davison Rockefeller, amerikai olajmágnás milliárdos. Rockefeller 1863-mal olajfinomító vállalatot létesített Cleveland közelében, az első között felismerve a motorbenzin jövőjét. 1870-ben megszerezte a világ első nagy kőolajipari monopóliumát, a Standard Oil Company of Ohio nevű céget, ezáltal a kezében tartva az egész amerikai olajipart. Magyarából rendszeresen jótékonykodott az alapítványa, számos magyart is támogatott. 1891-ben ő alapította a Chicagói Egyetemet is. Még mindig a 19. században vagyunk, 1856. július 9-én Smiljanban megszületett Nikola Tesla, a váltóáramrendszer, az indukciós motor, a transformátor és számos egyéb berendezés feltalálója és megvalósítója. Folytassuk a 20. század elejével, 1901. július 9-én megszületett Barbara Cartland, angol írónő, Diana hercegnő mostoha nagyanyja. Folytassuk 1933-mal, július 9-én született Budapesten Csala Zsuzsa Jászai Mari díjas és érdemes művész színművésznő. Ismertebb filmjei a Palacsintás király, a Szentpéter esernyője és a Nyár a szigeten. 1954-től a Dériné Színházban, 59-től az Egri Gárdonyi Géza Színházban játszott, 1960 óta a Vidám Színpad tagja, számtalan színpadi és tévészerepet játszott el. És végül, de nem utolsó sorban, 1947. július 9-én született San Franciscóban O.J. Simpson, amerikai futballsztárjátékos és színész, akit felesége meggyilkolásával vádoltak. Legismertebb filmje a Csupasz pisztoly sorozat. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvár Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Jeremiás Iralmai 3. részéből.
1: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. július 9-e csütörtök, Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 7-től 15. vers. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll. Ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket sem, szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Elmélkedés. Amikor Jézus tanítványokat küld, nem csupán tanítását bízza rájuk, hanem a tanítás továbbadásának formáját is megjelöli, azaz azt is meg kell tanulniuk, hogyan hirdessék az örömhírt. A mai evangélium ennek a kommunikációnak az alapelveit tartalmazza. A tanítvány nem csak az örömhír hordozója, hanem az örömhír stílusát is közvetíti. Az első alapelv, az evangélium nem árucikk. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Tudjuk, mindennek ára van. Jézus viszont egyedülálló kijelentést tesz. A legnagyobb kincset, az üdvösséget, az irgalmat, a gyógyulást ajándékba kapjuk, tehát minden lelki kincset ingyen kell továbbadnunk. A tanítvány nem haszonért szolgál, nem hatalmat gyakorol, nem magát építi, hanem Isten ingyenes szeretetét képviseli. A második alapelv, ne cipelj felesleges terheket. Az arany, az ezüst, a váltópénz, a tarisznya, a két ruha, a bot, a sarú mind ismerős tárgyai a biztonságra való törekvésnek. Jézus azonban azt kéri, hogy ne a külső eszközökbe kapaszkodjunk, hanem a küldőbe. A tanítvány éppen azért tud szabaddá válni, mert nem a saját lehetőségeire támaszkodik, hanem az isteni gondviselésre. A harmadik alapelv, a tanúságtétel kapcsolatra épül. Nem lehet csak úgy beesni egy ember életébe. A tanítvány első szava békesség. Nem kioktat, nem nyomást gyakorol, nem zavarja meg az otthon ritmusát, hanem a béke közvetítője. Ha a békét elfogadják, akkor lehet tovább menni a küldetésben. Isten nem erőszakos, és tanítványa sem lehet az. Uram Jézus Krisztus, te örömhírt bízol rám, amelyet nem birtokolni, hanem továbbadni kell. Köszönöm, hogy nem azért szeretsz, mert megérdemlem, hanem mert te vagy a szeretet. Taníts meg úgy szeretni, ahogy te, feltétel nélkül, csendesen, békét sugározva. Ne engedd, hogy hasznot keresve szolgáljalak, hanem add, hogy az öröm, amit tőled kaptam, másoknak is otthont, reményt, új életet adjon. Taníts egyszerűségre, hogy ne tárgyakban, hanem benned bízzak. Ha elutasítanak, adj alázatot, hogy ne sértődjek meg, hanem tovább menjek békével. Szeretnék, Uram, a te örömhíred hordozója lenni ott, ahová küldesz. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a két részes fürdőruha azért kapta a bikini nevet, mert ugyanabban az évben jelent meg, amikor a bikini szigeteken kísérleti atomrobbanást hajtottak végre?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Szivárvány.
8: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
9: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
10: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ!
8: Omega!
12: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal.
13: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
9: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
14: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
15: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
3: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Az emberek fele új készségeket sajátítana el a nyaraláson. Pénteken sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A balatoni viharjelzőszolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelzőszolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. Az Erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22 és augusztus 28 között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Funyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros Erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyerekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi táborba 2026 nyarán 37 településről érkeznek a diákok. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásában. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor vagy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
4: Vi Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
5: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.
5: Nem ragoznám a szót. Nézzük meg, mit rejtenek a varázshegyek.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Juhász Gyula. Anna örök. Az évek jöttek, mentek. Elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben. Elmosódott a vállaidnak íve. Elsuhant a hangod. És én nem mentem utánad az élet egy remélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ú, de mégis. Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsztem minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életemben élsz és uralkodol örökkön.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jövök, megyek, gondoskodok, közös idek, hamisítok. Jövök, megyek, gondoskodok, közös idek, hamisítok. Jövök!

0: mindenki bolond. Mindenki fontoskodok, minősítjátok, hamisítjátok a fejemre.
1: Megyek, fontoskodok,
0: minősítenki, bolondok,
1: mindenki fontoskodok,
0: ha nem vigyázok, hamisítjátok a fejemre.
1: Fontoskodok,
0: minősítenki, bolondok,
1: mindenki.

0: Jó estét, gyerekek! Móra Ferenc egyik legszebb meséjét halljátok ma, a Csengő barackról. Máig sem tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszeg ember volt az öreg, nem is tudom, hová fért el benne a nagy mérgesség. Elég volt neki, ha az árnyékunk oda vetődött a gunyója elibe.
1: Szedte vette rossz különcei! Megálljatok csak, hadd kötöm szorosabbra a nyakravalótokat!
0: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakravalót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket utolérni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körül süvöltözött bennünket Gilice bácsi.
1: Hí, szélhorta népei! Várjatok csak, hadd járatom veletek el a kutyakopogást!
0: Sehogy se tudott bennünket szívlelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogott rá a szája, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
1: Hí! A gyereknél nincs rosszabb portéka a világon, az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzet. Mert a cserebogár csak a levelét eszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
0: Határos volt a szőlője a miénkkel. Egyszer a nagy tüköralma fája éppen a lábam elé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát, mégse jutott eszembe beleharapni, bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, s áthajítottam a mesdjén. Abban a percben hallatszott a félelmes süvöltés.
1: Hí, öcskös, el nem eresztelek addig, amíg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület.
0: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, s akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehet mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
1: Ide néz, öccse!
0: Csapott a vállamra Gilice bácsi, és rámutatott egy őszi barack fára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban igazán nem vásik még tán a tündérek foga sem, akkora, mint az öklöm, az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
1: Hé, ez az a híres csengő barack, amiért félvilágot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehet ám elvinni, mert az egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
0: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni.
1: Hurcolkodtam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület.
0: Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nemhogy gyümölcsöt termettek volna. Hét határban hírehamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, amikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülötte, s mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is oda járt a fa alá. S nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének.
1: Imre öcsém, két szemed legyen erre a fára, mert ha egy darab híja lesz a száznak, akkor elmehetsz oda, ahol a part szakad. Ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam is lennék.
0: Kisborús Sós Imre erre csak annyit mondott, hogy
1: ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is.
0: Az pedig nagy szó volt, mert kisborús Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának is beillett volna a dűlő végére. Hanem azért harmadnap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból egy, a legszebb, a legérettebb csengő barack.
1: Gilice bácsi akkorát süvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék. Jaj, neked kisborús Sós Imre, csikorgatta fogát Gilice bácsi. Jaj, neked szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest.
0: Valahol a harmadik szőlőben lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gilice bácsi a füstös csőszgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukorica levelek zizegtek a szélben. Gilice bácsi tölcsért csinált a tenyeréből, s elrikkantotta magát.
1: Hey, Imre! Szőlőcsősz Imre!
0: Szőlőcsősz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés. Alig, ha nem hörcsög motoszkálott. Gilice bácsi széthajtotta a leveleket. Sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott, mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az inséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygósra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elébe Véznak is kacsóját.
2: Bajack, bajack.
1: Az volt bízaz. Barack.
0: Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A századik, a legbársonyosabb, legérettebb. Gilice bácsi lehajolt a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kisborús Sós Imre hosszú árnyéka. A nagy szálember úgy lehorgasztotta fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, és alig bírt egy-két szót nyöszörögni.
1: Itt vagyok.
0: Gilice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Nagyon szeretett volna süvöltözni, de hiába nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, elakasztotta a szavát.
1: Hát Nini, te vagy az, kisborús Sós Imre? Hát mit is akarok mondani te néked? Hát hallod-e, Imre fiam? Amíg a barackban tart, minden nap hoz egyet ennek a beteg porontynak-e? Hallod-e? Értetted-e? Tudod-e? Na!
0: Gilice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengő barack fája is, ritka rajta a levél, mint az öregember fején a hajszál. De azért, mikor elmegyek mellette, mindig úgy hallom, mintha édes szavú, ezüst csengőcskék csilingelnének rajta. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Móra Ferenc meséjét Szabó Kálmán mondta el. A hangfelvétel 1972-ben készült.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Apukám szerzett nekünk egy last minute utat Görögországba. A lényeg az volt, hogy amikor megérkeztünk, akkor kiderült, hogy annyira last minute az út, hogy egy nyugdíjas paradicsomba kaptunk elszállásolást. Nekünk azt mondták, hogy tengerre néző lesz a szállodai szoba. Hát úgy is volt, csak a szoba elé még beépítettek másik három szállodát, amik ugyanúgy a tengerre néztek tulajdonképpen. Annyira lehetett tengerre nézni, hogy engem kilógatott az asszony a lábomnál fogva az erkélyen, és oldalról láttam a tengert. Amit viszont nagyon láttunk, az bajor nyugdíjas néniknek a bugyogó készlete. Ugye van ez a szó, hogy megszakításos közösülés. Én mondtam a feleségemnek, hogy én erre a hétre meg is szakítanám akkor ezt a dolgot, mert amíg én ezt látom, nem vagyok alkalmas. Honnan lehet tudni egyébként, hogy ki a magyar a szállodába, azon kívül, hogy átordítanak 300 ember feje fölött, hogy egyétek meg, ki van fizetve? Illetve meg lehet figyelni, magyar urakra jellemző, hogy 4 húst 5 hússal támaszt ki, és úgy egyensúly az asztalok között. Hát a mesztelenek vagy fürdőruhások között is meg lehet látni a magyart. Az a magyar, aki a tengerparton fekszik, és körülötte 5-6 teszkós nylonzacskó van, az biztos, hogy magyar. Elmentünk egy szép, gyönyörű görög templomba is, ortodox templomba. Hát rövid nadrágba sikerült bejutnunk a templomba, ahol 250 belfegor nézett ránk abban a pillanatban. Úgy szívták a fogukat, hogy a gyertyák elaludtak. Na most, hogy milyenek a görög nők? A görög nők szépek, de egy kicsit bajszosak. És van egy úgynevezett nagy sándori nézésük. Nem tudod, ki tudja, mi az a nagy sándori nézés? Hát, hogy mindent megteszek neked, de hogyha megcsalsz, mindent levágok rólad, ami kiáll a testedből. Na most annyira utolszezon volt ez az utazás, hogy miértünk már nem is küldött buszt az utazásiroda, hanem feltettek az Atén-Budapest menetrendszerinti járatra. Az nem lett volna baj a görög területen, de beérkeztünk olyan területre, ahol csak Szaniszló Ferenc tudta volna kiismerni magát, valami jugoszláv tagköztársasági környék. Emberek szálltak föl a buszokra, a hátukon hosszúkás csomaggal, olajradiátorral és kecskével. Nem tudtuk elképzelni, hogy mi a helyzet. Minden egyes határ előtt megállt a busz, ezek a hosszúkás csomaggal leszálltak, majd a határ után megint felszálltak, vártunk rájuk mindig fél órát, és nem tudtuk elképzelni, hogy most ők átkéreckedtek a határon, vagy átharcolták magukat. Jött a sötét, jött az éjszaka, egyre furcsább arcok szálltak föl a buszra, határok jöttek, mentek, mi rettegtünk. Olyan érzésünk volt, mintha a szegedi csillagbörtönbe múzeumok éjszakája lett volna. Én a feleségemnek annyit mondtam, hogy tetessük halottnak magunkat. Ő annyit mondott, hogy nem jó, nem jó, nem jó. Inkább csináljuk azt, hogy vegyük fel a legszebb ingünket, mert holnap a CNN Tools videón jól mutatunk majd. Mindig panaszkodunk, hogy milyen helyekre jutnak el a humoristák. Hát egy panaszt én is azért elmesélek. Meghívtak egy csodálatos helyre, egy kaszinóba. Be kellett mutatkoznom, annyi volt a feladatom. Bemutatkoztam, mondom, Aranyosi Péter vagyok. És abban a pillanatban 150 ember tőlem elfordulva már játszott is az automatákkal. Tulajdonképpen így a Matrixba fölhúzódtak. Küzdöttem fél órát, oda jött Csala Zsuzsa művésznő, aki nagy játékos, de ott ő VIP vendégnek volt meghívva, sokat dolgozunk itt vele a rádiókabaréba, és annyit mondott, Petikém, én nagyon sajnálok téged, hogy olyan embereknek kell föllépned, akiket ez totálisan nem érdekel. De egy belenézett az agyába a történelembe, és utána csak annyit mondott, na jó, azért annyira nem sajnálok, én is léptem már föl 1936-os spanyol polgárháborús veteránoknak. Mondom, Zsuzsika is nevetett valaki, azt mondja, persze, aki annak idején a háborúban nem kapott légnyomást. Csináltunk egy műsort most nem olyan régen Szikora Róbert művész úrral, és az egyik kolléganőmnek, akivel főiskolára együtt jártam, mondtam, hogy képzeld el, Szikora Robi jön ide, és riportot fogunk vele készíteni. Azt mondta, júj, mindenképpen mondd meg neki, hogy a főiskolán a lányoknak az volt a kedvenc száma az Ergótól, hogy úgy várok valakire, aki csak annyit mond, he. Rendben van, mondom, elmondtam a Szikorának. Hát elénekeltem elég látványosan. Megkérdezte Szikora, és te hogy csináltad az udvarlást a főiskolán? Hát mondom, én csokit vittem és virágot. Azt mondja, látod, aki tudja a jelszót, az dug. Aki nem tudja a jelszót, az fizet. Úgy, hogy a jelszó he. Ezt így 36 évesen tudtam meg, öreg beszákolt két gyermeket családapaként. Bár a feleségem annyit hozzátett, hogy nem mindegy, hogy ki mondja, hogy he.
Mert hogyha mondjuk Brad Pitt mondja, akkor úgy másznak alá a lányok, mint autót szerelnének. Ha meg mondjuk az RTL Klub büdöslábú landművésze, akkor nem valószínűleg, hogy futnak a lányok. Úgyhogy így 36 évesen kellett a jelszót megtudnom. He.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A

0: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Több a mezőgazdasági gép az utakon. Pénteken sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kressz nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. A balatoni viharjelzőszolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromet ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelzőszolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta. Hobby Rádió.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
6: Folytatjuk a mentőszolgálat csodái. Talán ez nem annyira fellengzős kifejezés most ebben az esetben kapcsán a beszélgetést Debrődi Gáborral, aki már vett egy lebegőt, és akar mondani valamit.
7: Igen, igen. Köszönöm mindenkit, szeretettel üdvözlök. Persze, hát az életmentés csodái, rögtönzések, persze azért tudományos, tehát szakmai alapokon nyugvó rögtönzések, a legújabb eljárások bevezetése. Ahogyan ugye mondta ide korábbi kórházigazgató úr, Tori Peregrin, az orvos bajtárs, nagyon helyesen, hogy tényleg itt a percek, a másodpercek alatt kell dönteni és kell cselekedni. Ezt egyébként az Gábor Aurél is ugye többször megerősítette.
6: Ugyanígy kell cselekednie, várj egy picit, Gabi, Ányos Gábornak is, aki a technikai munkatárs, ennek a összeállításnak, ne hagyjuk ki a felsorolásból, és talán nem kell, de mégis elmondom, mondjuk, hogy én Marosi Antal vagyok az összeállítás készítője, és akkor most menjünk oda-vissza a gyors helyzet felismeréshez és egyebekhez.
7: Igen, tehát ugye Gábor Aurél mondotta volt, hogy sok esetben eszközök nélkül, jó, azért ne felejtsük el mondjuk azért a 60-as, 70-es évek eszközparkja, hát messze-messze elmaradt itt a későbbi időszak lehetőségeitől, műszereitől, de ugye azt mondja, hogy nekünk a verejtékcseppek nagyságából kell megítélnünk. Sok esetben a beteg állapotát, a beteg bőrszínéből is tényleg olyan az első pillanatra felfedezhető állapotváltozásokból kell következhetni, és feltételez egy olyan intuíciót, egy olyan hibakeresést, egy olyan ritka képességét a gyógyítónak, nem csak orvosokról, bentőtisztekről, hanem a bentápoló bajtás gépkocsvezető részéről is, a helyzetfelismerésekor, ami tényleg példanélküli. És hát ezeket a felismeréseket ugye eszközparkba, újabb metódusokba önteni azért az egy igazán nagy feladat volt, és ettéren nagyon nehéz helyzetben van a magyar mentésügy, mert az 1950-es évekig gyakorlatilag túl sok novum olyan értelemben, mint itt akár az őreélesztés, belvidászati betegek ellátása terén, túl sok nováció nincs, bár azért azt ne felejtsük el, speciális táskákat találnak ki, a mondjuk invazív beavatkozások szinte minimálisak, de azért a folyadékpótlás és mondjuk egyéb más esetek, most nem akarok példákat hozni, mert nagyon elszaladna az idő, de tehát itt óriási nagy lépések történnek. Én az egyik legnagyobb lépés például annak tekintem, amikor itt az új modern újraélesztés példájaként még itt az előző interjúban kitértünk arra, hogy milyen eszközöket próbáltak ilyen elektrifikációs eszközökként működtetni. De például ez is egy óriási nagy újdonság, hogy például a légzés stimulációjához használatos szénsav szippantás, szénsav patronoknak az orrüregbe történő, illetve hát annak magának a szénsavnak a bejuttatását, ami természetesen... Igen, ami teljesen ugye hatástalan volt, de eleink mindent megpróbáltak. Tehát azért az innováció, az tényleg itt ezen, mint a szivárvány színskálája, olyan gazdag volt itt az égen a mentőknél. Hát persze az a szerencsétlen tehetetlenség, hogy vajon most mit tegyünk egy fiatal kisfiúval, kislányjal, hogyan lehet segíteni, és mondom ilyenek. Aztán nagyon érdekes volt például, hogy a helyen legyünk hoztak. 50-es évek elejétől közepétől megint állandó probléma volt. Mit lehetne tenni, hogyan lehetne, hogy élve adják a betegét, ugye adott mondjuk egy miskolci helyszínt föl kéne hozni a László kórházba, a lélegeztetési osztályra, de mit lehet érte tenni? És ugye akkor megint csak, hát nem kitalálják ezt, Molnár István és Völgyes István, ugye kitalálják ezt a portábilis vastudőt, amelynek két példányat talán szó múlva.
6: Ez egy magyar találmány?
7: A portábilis igen.
6: A portábilis az mit jelent ebben az esetben?
7: Ja, elnézést, ő helyszínre kivihető, tehát mozgatható.
6: Tehát egyébként volt a világban ilyen, csak az volt a kérdés, hogy oldjuk meg a helyszínről a kórházig.
7: Persze, hát az amerikai gyakorlatban, ugye ott is voltak ilyen betegek, sajnos két háború között időben is ugye működtek ilyen eszközök. Hát ahogyan nálunk is volt, csak ugye a helyszínre ki nem lehetett vinni, hiszen akkorák voltak tényleg majdnem, mint egy autó, egy kisebb méretű autó, és hát ugye valahogyan tápot kellett neki biztosítani, tehát olyan elektromos háttér kellett neki, ami a mentőben akkoriban még nem volt megoldható. És például ezt ugye saját hatáskörben, saját maguk leleményessége folytán megcsináltak. De például gondoljunk arra, hogy kitalálni, hogy hogyan lehetne egy mentőautónak a belsejét megtervezni. Senki nem mutatott erre példát. Olyan mentőautókat találnak ki a mentők, ugye itt az 50-es évek második feleit a rohamkocsiról beszélünk, és 60-as évektől, hát sehol a világon ilyen szervezettségi autók nincsenek még. Hát beszélünk ugye az Egyesült Államok mentésügyéről, nagyon komoly, szó sincs róla, de azért ne felejtsük el, hogy azért a Paramedic Act nevű törvény 70-es évek, ugye Ronald Reagan volt még akkor, nem hiszem, Kalifornia állam kormányzója, ő hagyta jóvá ezt a paramedikusok képzéséről szóló törvényt, azelőtt ilyen az Egyesült Államokban nincsen, meg több esetben ugye színes bőrű, fekete bőrű fiúkat alkalmaztak a mentők, mert sokaknak nagyon nem tetszett ez a hivatás, és ugye a kórházok próbálták őket ebbe a feladatkörbe bevonni is.
6: Mondod az 50-es éveket, hogy akkortól történt, vagy akkoriban
7: igen.
6: Az 50-es évekhez köthető egy fellendülés. Mi volt ott 50-ben?
7: Hát nézd, ugye, hát 50-ben ez már többször szóba került, hogy 50-ben a magyar társadalom életében hát nagyon nagy változások. Ide itt 48-49-től itt a kommunista állampárt ugye teljesen hát egyeduralkodóként szervezte a társadalom életét, a gazdaságot, a nem is tudnám még gyakorlatilag szinte minden szegmensét ugye az államnak, ugye, mint a revizor, mint a parancsnok irányítója, mindenről tudni akart. És hát ugye ennek az erőszakos mobilizációnak hatására ugye nagyon sokan váltottak, voltak kénytelenek életvitelt váltani. Tehát ugye zömében ugye agráripari országról beszélünk, és itt azért az agráriumban így sok százezer ember volt kénytelen az új nagy városokban, az új nagy, gondolok itt ugye itt a Sztálinvárosra, és még számos egyéb, például hozhatnánk nagy ipari kombinátokba
6: átköltözni. Ezeken keletkező problémák orvoslására.
7: Jöttek a balesetek.
6: Kellett, persze. Igen,
7: tömegével jöttek a balesetek, és akkor tehát még nem is ugye annyira begyügyeszoki betegségek voltak sem előtt a mentőknek, hiszen hát egyrészt a műszerezettség sem volt még olyan, mert az egyéb gyakorlat sem, de még akár kórházi viszonyok között sem, ami olyan magas szintű belgyógyászok ellátásra adott volna, de azért a betegszállítás és azon túl a traumatológiai sérültek ellátása azért már jóval nagyobb lehetőséget biztosította a mentőknek, és ugye elsősorban erről volt szó, az áramütések, a magasból esések, az egyéb durva mechanikus sérülések ellátása kapcsán valami speciális egység kellett, ugye így indult el a rohamkocsi, aztán utána az élet már hozta a városiasodás, a rohanó életforma, akár csak napjaink világa, azért ez már a 60-as, 70-es évektől érezhetővé vált, felgyorsul az élet, és akkor ugye jönnek a neurológiai belgyógyászati betegségek csőszel, és itt egy nagyon érdekes pontja megint a mi világunknak, a mentőknek, erről is már volt szó, csak mindig analógiát keresünk, hogy honnan vannak azok a nagy kiugrások. Hát például gondoljunk abba bele, például az első defibrillátorok 1967, a Mella típusú darab. Akkor az első például a portábilis kis EKG-k, amelyek ugye a teleinte még ilyen katonsugárcsövesek voltak, tehát még szalagot sem tudtak húzni, de aztán később megjelent a szalagos EKG, és aztán ugye itt Kaszani Csandrás magával, a pacemakerével, amelyet
6: talán... Főorvos úrnak készült interjúban is, vagy Kaszanics úrnak, meg egyébként vannak idején csináltunk vele interjút, ha jól emlékszem rá, itt a T-rádióban fontosnak tartottuk bemutatni. Menjünk oda vissza, hogy egyszer említetted nekem a Szakler Éva nevét, akinek szintén volt valami, hát lehet így mondani, nagyon pozitívan persze, hogy hős tette.
7: Igen, főorvosasszonyt is érdemes lenne meginterjúvolni e téren, amíg nem történt meg, az ő esetében is ez a helyszíni császármetszés megtörtént. Tehát óriási nagy dologról beszélünk. Egyébként mentőtiszt bajtárs is hajtott ilyet végre jó pár évvel ezelőtt, emlékszem rá, valamelyik Budapestről távolabbi mentőállomás esetkocsijának vezetőjeként. Tehát igen, tehát itt a szaklerdoktornő akkor más pionírok, tehát azért vannak többen is, érdemes tényleg őket is
6: nézni. Gabi, idevágó kérdés, hogy amikor egy-egy ilyen helyszíni beavatkozás történik, utána ennek van valami körlevélben, vagy nem tudom milyen úton, módon továbbképzéseken történő prezentációja, tehát hogy tanuljon belőle mindenki?
7: Hát én az az igazság, ugye nagyon a mentőszolgálatnál dolgozó, ugye a kivonulók, de egyébként a back office, tehát az oficiális, a hivatali, illetve úgymond a háttérben, mind gazdasági, mind gondolok műszaki és egyéb területek munkatársai, bajtársai szinten ugye folyamatos továbbképzéseken és ilyen vizsgákon vesznek részt a kivonulállomány esetében mindenféleképpen is. Ugye azért azok a szakmai körlevelek, amelyek azért most már nagyon régóta megjelennek, ugye korábban is voltak ilyenek főigazgatói utasítások, hírlevelek, körlevelek formájában.
6: Meg van egy tudományos főosztály, vagy nem tudom pontosan,
7: igen, mi az elnevezése. Igen. Igen, pontosan igen, így van. Itt az orvosigazgatóság személyében, illetve hát hatáskörében, mint oktatási osztály, és tudományosságot művelő, szintén orvosszakmai osztály, hát keretében ugye ezek az eljárásrendek, ezek megfogalmazást nyernek. Természetesen, ha az eljárásrendet módosítani kell, bővíteni kell, vagy bizonyos gyógyszerek, bizonyos eljárások mondjuk kikerülnek belőle, hát ez teljesen érthető, hiszen a tudomány ugye folyamatosan változik, bármely disziplinát nézzük, tehát ez is előre a fejlődést.
6: Mert ugye érdekes dolgokat mondasz, és lehet, hogy nem látod annyira, de például az, hogy egy eljárásrend megváltozzon, az egy világviszonylattal való összevetése a magyar gyakorlatnak, vagy a magyar gyakorlat alapos értékelés után. Most ugye arra gondolok, hogy az újraélesztésnél még annak idején tanultuk a befúvást.
7: Igen.
6: Ez most már nem annyira fontos. Ez nyilván egyfajta változtatása a protokollnak, de hogy jött a gondolat? Hogy nem kell a befúvás.
7: Igen. A Nemzetközi Reszuscitációs Társaság ugye folyamatosan ugye monitorozza azokat a nemzetközi eredményeket, azokat a megküldött kutatásokat, illetve beszámolókat, összefoglalókat a társországoktól, kutató műhelyektől, intézményektől, és ebből azért olyan következtetéseket lehet levonni, mint felnőtt, mint gyermek esetében, eszközzel, eszköz nélkül, laikus vagy szakember részéről, hogy mi a legjobb metódus, ami persze mindig változik, hiszen mondom, minden tudományterület fejlődik, és a korábban kevésbé hasznosnak bizonyult, ugye, ebből a rendszerből kikerül, na most adott a Nemzetközi Reszuscitációs Társaság, amelynek ugye véleménye hát azért egy prioritást élvez itt a magyar gyógyászatban, és hát egyrészt ugye reflektális a hazai, a mentőszakma, az oxiológia, a hazai eredményekre, belgyógyászati, kardiológiai eredményekre, meg ugye a nemzetközire is, és ugye ezért van ez a tudományos műhelye az Országos Mentőszolgálatnak, hogy ezeket folyamatosan figyelve, konferenciákon részt vesz, meghívott akár előadóként, vagy ide hívnak meg konferenciára előadókat. De minden esetre azért itt egy olyan nemzetközi szintű együttműködés van, aminek eredményeként az orvosigazgatóság ezeket a szakmai irányelveket folyamatosan kiadja, és ha kell, módosítja. Nem akarom magamat példaként fölhozni, de például a 2018-ban megjelent 70 éves az Országos Mentőszolgálat esetében több eljárásrend is ugyanígy bekerült-e, betettem, hogy lássák a kedves olvasók, vagy olvassák, hogy ez hogyan, milyen újraélesztés, éget sérült ellátása, traumás sérült ellátása, neurológia, és egyébként ez ugyanis szerez, még a motoros könyvbe is beraktam ezt a témát, ez egy nagyon érdekes színes része, és hát tulajdonképpen ezen irányelvek mentén működik ez a szakma, aminek, hát értetlen módon, hogy minden szakterületnek vannak a maga vezérfonalai, és hát ugye nem Vannak persze bizonyos helyzetek, amikor az embernek rögtönöznie kell, illetve a legoptimálisabb megoldást megtalálni, de azért mégis ott van azért ez az irányelv, amit azért követni kell, hiszen olyan eredmények alapján születtek ezek meg, sok száz, sok ezer ellátott beteg után a leghatékonyabb eljárásként bemutatva, hogy hát bizony az ellátónak azért ez. De mondom erre, a folyamatos továbbképzések vannak, online vizsgák, gyakorlati vizsgák, tehát aki a mentőszolgálatnál dolgozik, gyakorlatilag egy élethosszíglani tanulásnak a részvevőjeként kell, hiszen itt fönt kell maradni a vízfelszínén. Tehát itt állandóan az embernek úsznia kell, állandóan a levegőt kell venni, állandóan tartani kell a tempót ezzel a haladással, mert ugye újabb eszközök, mint például a minap. Tenap előtt voltam, most csak elnézést ennyi személyes, hogy mondjak el. Az országos mentőszolgálat ugye minden évben selejti az orvos technikai eszközei, csodálatos értékek vannak ilyenkor, de ezek már ugye a mentésben embernek részmerítős darabok, vagy annyira tönkrementek, és leadják, és akkor ezek már többet nem működnek. Mert azért a mentőmúzeum életében, hogy a látogatónak bemutassuk, azért ezek nagyon nagy kincsek, és hát én magam látom azt a rengeteg újdonságot. Többenetes. Amikor idéltem a mentőköz, 1989-ben, hát egy fém plé ápolói táskával és egy fekete fotós táskával, mint reanimációs táskával vonultunk ki a helyszínre, bocsánatot kérek, meg volt egy orvosi táska is, tehát nagyjából ebben benne volt minden. Aztán ugye időben megjelentek a kiskocsén, az esetkocsikon is a defibrillátorok volt, MC3-as EKG-nk, és ennyi. Hát most például most sikerült szerezni egy a mentőszolgálat által rendszeresített a gyermekmentésben, gyermekszállításban használatos hordágyra épített ilyen mobil inkubátort, hozzá oxigénpalackok és minden. Hát döbbenetesen. Olyan tényleg, mint egy űrfilmet néznénk, főleg annak, akinek mondjuk, hogy tényleg nem ismeri ezeket az eszközöket. Hát itt óriás, olyan precíziós, olyan fejlesztések tömege van, és hát aki ennek a szakmának, én tudom, ugye egykoron ugye kivonulóként, hát az ember folyamatosan tanult, folyamatosan készült, olvasott, eljárásrendek, az eszközök, a legújabb gyógyszerek, hát, de hát ez így normális, hiszen ilyen magas szinten jár a tudomány, az életmentés, és örüljünk neki, hogy ennyi lehetőséget lehet.
6: Gabikám, belecsúsztunk megint egy gyönyörűen fantasztikus végszóval, köszönöm szépen. Szerintem még ezt érdemes lenne egy kicsit tovább görgetni ezt a témát, úgyhogy visszatérünk a következő alkalommal ismét Debrődi Gáborhoz, aki megköszönjük itt az elmúlt perceket. Adás munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
5: Tírálj! A szirénák
3: a T-Rádió műsorát hallották.
1: Műsorajánló.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
8: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást!
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
8: World Live.
5: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
5: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
6: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
5: Nem lehet, hogy vírusos?
6: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
5: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
6: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
5: Majd ők megoldják.
6: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
5: Ők távolról is megoldják.
6: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
5: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
7: Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Csökken a pollen terhelés. A közelmúlt hőhullámának súlyos következményei voltak. Pénteken általában napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csökken a pollen terhelés. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szinten alakul. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék. A fenyőfélék továbbá a lágyszárú allergének közül az utifű, lórum, a kenderfélék, libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma országosan magas tartományban alakul. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak. Az Erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22 és augusztus 28 között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Funyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros Erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyerekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi táborba 2026 nyarán 37 településről érkeznek a diákok. Pekingben másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a heves esőzések miatt. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy folyamatosan kövessék a meteorológiai figyelmeztetéseket, lehetőség szerint halasszák el a nem feltétlenül szükséges utazásokat, és kerüljék a veszélyes területeket. Az előrejelzés szerint péntek délutántól vasárnap reggelig több kerületben is heves esőzések várhatók. Egyes térségekben 24 óra alatt akár 150 mm csapadék is hullhat, ami villámárvizeket, földcsuszamlásokat és sárlavinákat okozhat, míg az alacsonyabban fekvő városrészeken elöntésekre is számítani lehet. Pinteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor vagy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
5: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
6: Szia Cintia!
7: Zsolti, téged a Nonstop Bokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
8: Így van.
7: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
8: Köszönöm kérdését. 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Pongrász telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 8-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy pam, Big Brother, tehát a Big Brothernek wow, a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről évre így fejlődött.
7: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
8: Ezt bárki meg tudja tanulni.
7: Tényleg?
8: Lányok is, férfiak is. Úgy van, hogy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
7: Wow.
8: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
7: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
8: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
7: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
8: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet tartunk, 2000 ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
7: De. És Malek Miki volt a mentorod.
8: Így van.
7: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomás gyakorolt az utadra?
8: Ma hát mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen, meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni, hogy most kim van Dubajban, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda, abba a közegbe.
7: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
8: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
7: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
8: Igazából az első élő show, utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe akkor úgy sikerült, tehát az jó volt akkor.
7: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
8: Nagyon köszönöm.
7: Köszönöm.
1: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
0: Műsorajánló.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
12: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show. UK
13: Fever Show.
12: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
13: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Uh-huh. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzással is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár, is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rosszont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor azon mentem, utána YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így én jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőttkor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam. Sokszor az volt, hogy elmész castingra, és 3 kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk egy Jackson 1 veleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon 2 hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Igen. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig, igen, tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az 5. fordulóig jutottatok.
1: 4 élőadás, az 5. így van.
0: 5. igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor. És a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditerembe, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát, hogy azon a, igen, megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mély pontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen. És egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy hogy változom meg az életem. És milyen talentumot kaptam az Úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, igen. Azáltal egy hirdetés által csatlakoztam, igen. A csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából föl a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét, mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Ábrahám énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy föltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnézték 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban áll
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiába, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal, ahol a legizgalmasabb részhez érkeztünk, a titokhoz. Kérlek, árulj el nekünk, a nézőknek, egy hallgatóknak egy nagyon mély titkot, amit még soha senkinek nem mondtál el.
1: Az a nagy titok, hogy mindent egyedül szeretnék megoldani, és hogy különleges képességeimet bevetni abba, hogy én mindent csinálok, fotózok, videózok, zenét írok, és hogy ezt összevegyíteni szeretném, hogyha ezt a különlegességet meg tudnám mutatni, hogy én sokszínű vagyok, és ez egy nagy titok, hogy bennem sok minden rejlik, és hogy ezt még nem tudják, és mivel nincs az a visszajelzés, hogy még nem ismertek el eléggé, szeretném, hogy minden téren elismert legyek.
0: És mennyire nehéz összehangolni ezt a sok-sok-sok területet, hogy mindenhol egy olyan teljesítményt tudjál hozni, ami elismerése méltó és egy kimagasló teljesítmény, mert ahogy hallom, azért nagyon sok területen állsz helyt, és nagyon sok kompetenciád van. Hogy tudod mindegyikbe oda tenni magadat? Mi a titkod ebben?
1: Igazából az az igazi hozzáállás, hogy szeretek simulékony lenni és alkalmazkodó, és föl tudom venni egyből a fonalat, és jó csapatjátékos vagyok, és a Nyári Károly zongorista művésszel is együtt dolgozok, én vagyok neki az egyik ródja, ami azt jelenti, ilyen technikusa vagyok, és együtt járjuk az országot, és ebbe ő nekem nagyon nagy segítségre van, hogy tudjak érvényesülni, és ez az egyik munkám. Egyéni vállalkozó vagyok, és akkor számlaképes, és így szoktam neki is dolgozni, és így nagyon sok mindent csinálok, és nekem ez az erősségem, tehát az ő ismerettsége által nagyon sok helyre eljutottam, és van közös képem Jákob Zolival, és ezek mind olyan inspirációt adnak nekem, hogy látom az embereket, hogy milyen pozitívak, hogy mennyire segítőkészek. Hajas Lacinak a születésnapi bulián voltunk, és ott is, hogy megismerek tök jó embereket, és hogy visszacsatolás van az, hogy milyen jók voltatok, és ez így, hogy jól csináltam a hangosítást, és ez így, ezek így tök jó motivációk.
0: Meggondolom, az is motiváló ezekben a helyzetekben és ezekben a tapasztalatokban, hogyha így megismersz előtte járó embereket elismerésben, hogy azért nekik sem egy teljesen sejemúttal borított út volt, ami oda vezetett, hanem belelátni gondolom, hogy nekik is voltak nehézségek, akadályok, és hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak. Mi volt, amit a legjobban, akár mondjuk az elmúlt időszakban, kitől tudtál a legtöbbet tanulni, akár szakmailag?
1: Úgy van, hogy az internettől, tehát a YouTube-on, hogyha valamit nem tud az ember, vissza tudom nézni, meg a mesterséges intelligenciát is lehet kérdezni, de inkább én önfejlesztő vagyok, és tehát, hogy próbálom másoktól így összeszedni a dolgokat. Tehát az az igazi, mikor kikísérletezed a dolgokat, és úgy fejlődsz, hogy valamire nagyon ráállsz, és kigyakorlod.
0: Önfejlesztés a szakterületem, úgyhogy itt teljes mértékben egyetértek veled, ami pedig egy soha véget nem érő út. Van-e példaképed?
1: Sok mindenben van. Példaképem, gitározom is, és van vagy három hangszerem. Nagy gitáros Joe Satriani, Yngwie J. Malmsteen, tehát elég sok zenei példaképem, zeneíró, amerikai Ryan Leslie, de tartom a kapcsolatot Takács Nikolásszal, ő is egy nagy példakép, mert ő most Amerikában van, és ő ott most zenél. A Carnegie Hallban most zenélte a Swing Ala Django-val, teltházas koncertet adtak, és tehát magyar létére sikerült ezt elérni, hogy Amerikában van, akkor azt mondom, hogy nincs lehetetlen.
0: Így van. Van-e álmod vagy tervben, hogy külföldön is megmérettesd magadat?
1: A Non-Stop Okállal kimentünk Grazba egy nemzetközi a kapella versenyre, ott nagyon pozitív volt a visszajelzés, hogyha újból lesz zenekarom Kovács Viktóriával, akkor esetleg egy külföldi meghívás lenne, akkor nagyon szívesen mennénk. Tehát, hogy az internet mindenhova eljut.
0: Szuper. Na, zárásként egyetlen egy mondat. Mit üzennél azoknak a nézőknek, hallgatóknak, akik még az útjuk elején járnak, hogy ne adják fel az álmaikat?
1: Szerintem annyi, hogy bízzanak magukba, és aknázzák ki a saját lehetőségeiket és a saját tehetségüket, és hogy merjenek cselekedni, és tegyék azt, amit a szívük diktál.
0: Köszönöm. Köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, és következő adásban folytatjuk újabb sztárokkal és sztártiktokkal.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sargadi Szabó Zoltán vagyok, egy hallássérült úriemberrel beszélgetek.
1: Huszála is vagyok, a Magyar Hallássérült Labdarúgó Válogatott csapatkapitánya.
0: Mióta vagy hallássérült?
1: Gyerekkorom óta vagyok hallássérült, mivel édesapám teljesen rosszul hallott, anyukám pedig nagyot halló volt, így ezáltal öröklődési folyamatnak lehetne mondani azt, hogy én nagyot hallok.
0: Te is ugyanúgy hallássérültek általános iskolájában jártál?
1: Nem, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a szüleim nem hallássérült intézetbe irattak be, vagy is pontosabban iskolába, hanem igenis erőtették azt, hogy halló iskolába járjak, illetve logopédushoz kellett járnom, hogy a beszédképességemet fejlesszék. A kedves hallgatók ezáltal nem tudják kétrevenni azt, hogy nagyot hallok.
0: Kicsit építsük fel akkor az életedet. Elvégezted ugye a rendes általános iskolát, utána mihez tudtál kezdeni?
1: Elvégeztem az általános iskolát, utána édesapám, mivel kézi korongos volt, iparművész volt, ezáltal az ő szakmájára figyeltem föl, és mivel ismert ember volt ebben a szakmájában, ez a szakma vonzott, így lettem én az ipari képző szakközépiskolában kézi korongos.
0: Ez egy nagyon-nagyon nemes szakma, szép szakma, és ilyet már egyre-egyre ritkábban lehet hallani. Mivel mondtad itt, hogy a hallássérült futballcsapatnak vagy a csapatkapitánya, gondolom gyerekkorod óta focisztál.
1: Maga a sportszenvedély az édesapámtól öröklődött, mivel ő is a Hódmezővásárhelyi Vasas labdarúgója volt, fölfigyeltem rám, és sokat meséltek róla, így ezáltal vonzott a labdarúgás.
0: Ő vitt le a pályára, és innen indult az egész kis gyerekkorod óta?
1: Igen.
0: Gyerekkorod óta te a Hódmezővásárhelyi Futballklub serdülő, ifi, valamint majd felnőtt csapatában.
1: Igen, végigjártam a Szamárlétrát, nem volt könnyű, mivel én hátrányos helyzetben voltam, hogy nagyot hallottam, és sokszor meg kellett küzdenem azért a csapatba kerülésért, úgy érzem, hogy azért sikerült is.
0: A többiek mennyire tolerálták ezt a helyzetet?
1: Nehezen, de idővel el tudtak fogadni a csapattársak, jó néhányuk közülük azért a mai napig barátom is.
0: Visszatérve a gyerekek az általános iskolában nem csúfoltak?
1: De, mivel gyerekek voltunk még akkor, bizony előfordult, hogy szembenéztünk ezekkel a dolgokkal, igen, volt ilyen.
0: Most már felnőtt vagy, te is ugye felnőtt csapatban játszottál. Hogyan jött ez a Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetségének a megalakulása?
1: Még 1996-ban volt egy ilyen felhívás, hogy keresnek hallássérült ügyes labdarúgókat Pesten, és volt egy ilyen kiválasztó, amelynek a szerencsésen az egyik tagja lehettem.
0: Takács Ákossal játszottál együtt?
1: Igen, Takács Ákossal játszottam, 2002 környékén lehetett ez, mikor ő a Ferencváros tartalék csapatába focizott. Én akkor ismertem meg, ő is a kiválasztón részt vett, miután Pintér Attila lett Fradinál az edző, ő karolta fel, majd később László Csaba által stabilabbá vált a Ferencvárosba, illetve Lothár Mateusznál már a nagy válogatottba is bemutatkozott, onnantól kezdve határolódott el tőlünk.
0: Takács Ákos, aki ismeri a focit és tudja, ő is hallássérült. 96-ban megalakult a Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége, meg találtak játékosokat, és onnantól kezdve mi történt az egyesületben?
1: Ment az élet ugyanúgy tovább, részt vettünk ilyen Európa-bajnokság selejtezőn, olimpiai selejtezőkön is indult, de mind a két csoport küzdelmek során tovább jutottunk, csak mindig elmaradt a kiutazás lehetősége, mivel az anyagi lehetőséget nem adatott meg a szövetség felé, hogy kiutazhassunk egy Európa-bajnokság vagy esetleg egy olimpiára.
0: Milyen sűrűn tudtok találkozni?
1: Havonta egyszer-kétszer egy hétvégén tudunk találkozni, szokott lenni keretedés, legpontosabb helyszíne az fent van Pesten, a Sinosz sportcentrumában.
0: Ha valaki kedvet kapna, hogyan tud arról információt szerezni, hogy ti mikor játszotok?
1: Például sikerült kijutnunk a németországi Európa-bajnokságra, ami 2015-ben Hannover adja a helyszínt. Erről pontos információt az interneten a www.mhls.hu oldalon megtalálható minden pontos információ.
0: Kicsit a magánéletedről kérdezhetlek, hogy felesége, gyerekek?
1: Az igazság, hogy a magánéletemben nem voltam annyira szerencsés, mint mondjuk a sportban. Kétszer váltam, és most van egy élettársam, akivel boldogan élek, illetve van két gyerekem. Az első házasságomból van egy kislányom, Huszár Marietta, aki most 8 éves, és most a élettársi viszonyból van egy Huszár Lajos Péter nevű egyéves kisfiam.
0: Ők teljesen egészségesek, igaz?
1: A kislányom Marietta az nagyon jó hal, a kisfiam viszont ő is hallássérült, tehát ő öröklődött.
0: Nagyon hallássérült, vagy még ezt így nem lehet tudni?
1: Pontosan nem lehet tudni, az biztos, hogy nagyot hal.
0: A sportra visszatérve a mérkőzésekre, ti hogyan

0: halljátok azt, hogyha a bíró jelez vagy sípol.
1: Nagyon fontos kérdés. Egyébként segítséget kértünk az MLS, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a mérkőzésre bírót, és érdekes módon a maga a játékvezetői bizottság teljesen értetlenül állt előttünk, hogy mik a szabályok ott. És elmagyaráztuk nekik, hogy tök egyszerű a szabály, csak annyi, hogy egy zászló, meg a síp legyen a játékvezetőnek a kezében, mivel ha a sípot nem hallja valamelyik játékosunk, akkor elég, ha jelzi a zászlóval a főbíró, illetve két partjelző állítja le a játékot. Ennyire egyszerű a történet.
0: Mennyien szoktak lenni a mérkőzéseiteken?
1: Nincs olyan nagy érdeklődés, mondjuk, mint egy NB1-es vagy egy nagy válogatott meccsen. Legfeljebb olyan 500 néző maximum szokott lenni, de ez mind sorstársak.
0: Ti is részt vesztek ilyen regenerálóban? Mit tudom én, gyúrás, masszázs, van, aki csinálja ezt nálatok?
1: Igen, igen. Például most Simon Zoltán személyében volt gyúrónk, illetve egy személyben orvosunk is, aki Nagykátán orvos és masszőr.
0: Köszönöm a riport lehetőségét, és további sok sikert a sport és magánélet terén, és reméljük, hogy hallunk még a Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetségről és csapatáról. Jövőre az Európa-bajnokság előtt mindenképp szeretném, hogyha még itt megszólalnál, illetve az Európa-bajnokság után is, hiszen példaértékű, amit ti csináltok a sportban és a magánéletben.
1: Én is köszönöm, kedves Zoltán, és reméljük, hogy hamarosan sor kerül erre.
0: Önök Sarkadi Szabó Zoltán riportját hallották, melyet Huszár Lajossal készített. További kellemes rádiózást! Music is your occupation. Take a trip to Russian Station.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
9: Az utasok fele továbbra sem köt utas vagy balesetbiztosítást. Véradásra hívnak az Országos Vérellátó Szolgálatnál. Pénteken sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy balesetbiztosítást, a nyaralásra utazók 50%-a enélkül indul útnak, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordult, közölte az MBH Bank az MTI-vel. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. Véradással hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnöke előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
11: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: ez itt a föld, az ég kék, a fű zöld.
1: Mielőtt elkezdenénk a mai adás, gyorsan egy felhívás, ami nem másról szól, mint hogy figyeljetek ránk, hallgassatok, és szóljatok hozzá, ugyanis hamarosan indul majd egy nyereményjáték itt a rádióval közösen, amelynek a fődíjáról a jövő heti adásban fog beszámolni, de addig is szóljatok hozzá, üzenjetek, írjatok, mert ennek nagy szerepe lesz a játékban. Hát mai adásunkban pedig hát nyilván mivel mással kezdenénk az éles autózást, mint a Volvo ES90-essel. Nos, hát a Volvo ES90-essel akkor szépen guruljunk. Ugye lehúzod alulra, azaz D üzemmódba ezt a bizonyos kis sebességváltó kart, itt a kormány előtt, mögött, stb. Másik oldalon irányjelzünk, irányjelzőnek a hangja egészen szép, és egészen lágy, és egészen csendes. És amikor elkezdünk gurulni, akkor élvezzük azt, hogy az elektromos ES90-nek semmi hangja nincsen. Szépen suhanunk a tájon. Egyébként a kilincset azt abban a pillanatban behúzza, vagy bezárja, ugye ezt a kis bukkanó, kifelé bukkanó rejtett kilincset, amint te megmozdítod az autót, tehát nincsen az, hogy 20-30-al kell menned, mire behúzza, szépen nagyon, nagyon halkan behúzza az autónak az ajtajával egy vonalba, és ezért hívjuk ugye rejtett kilincsnek, ez mindez elől, mindez hátul így van, és a kártyával, ha csak kártyával nyitod, akkor a vezető oldali ajtóhoz kell hozzá tartani, oda tartani ezt a bizonyos kis kártyát. Ha pedig applikációval, akkor pedig természetesen a telefonról meg fogod tudni oldani a nyitást, zárást, és egyébként magában az applikációban ugye tudod előre klimatizálni az autót, tehát be tudod állítani, hogy most például most induljon a felfűtése vagy lehűtése az autónak, hiszen utána 10 perc múlva el akarsz indulni, természetesen mutatja, hogy hol áll az autó, természetesen mutatja az összes paraméterét, tehát hogy a kerekek rendben vannak, ez zárva van az autónak az ajtaja, a központi zárban van zárva, azon kívül mekkora a töltöttség, vagy ha éppen töltöd az autót, akkor az applikáción keresztül azt is tudod figyelemmel követni, hogy hol tart az autónak a töltése.

imádom azt, hogy ennyire halkan gurulunk, és amit nagyon szeretek egyébként benne, hogy most nincs beállítva az egypedálos üzemmód, be tudod egyébként azt is állítani, hogy egypedálos üzemmód, és ilyenkor ilyen szépen hagyja magát az autó kigurulni, tehát itt szépen leveszed a gázpedálról, illetve ezúttal ugye elektromos pedálról a lábadat, és az autó szépen gurul. Az, hogy az ülését be tudod állítani magadra, ugye mondtam már, hogy be tudod állítani a deréknál ezzel a felfújható gufival, hogy mennyire tartson téged benne oldalra, jobbra, balra, ez zseniális, és hát arról pedig nem is kell beszélnünk, hogy ugye elektromos autóról van szó, tehát a gyorsulás az nyilván fenomenális. Most kimegyünk erre a szokásos, borzasztó minőségű útra, és akkor megnézzük, hogy hogyan viselkedik, hát a rosszabb minőségű utakon is, a Volvo ES90-es, azt mondja, elengedjük szépen azt, aki jön, mert egyrészt nem akarjuk összetörni az autót, másrészt pedig udvariasak vagyunk, harmadrészt pedig volt egy kötelező elsőbségadás tábla, illetve elsőbségadás kötelező tábla. Az ülőlapról nem beszéltem, az ülőlapja magának a Volvo ES90-esnek az úgy van megoldva, hogy alapból sem pici, de egy kis fület így megfogva, meghúzva egy kart, akkor még előrébb tudod, tehát az olyan hosszabb combú emberek, mint én, azoknak sokkal kényelmesebben be fogod tudni állítani az ülést, tehát a combodat még inkább fogja tartani maga az ülés. Ez jó pofa. És akkor a tempomatot, azt pedig, ahogy említettem, azt pedig úgy fogod csinálni, hogy szépen haladsz 51-52-vel, lefelé meghúzod ezt a sebességváltó kart még egyszer, és amikor lehúztad, akkor pontosan annyival fogsz menni, mint amennyivel akkor is ott mentél. Azt mondja, hogy a tempomatunk az természetesen adaptív, tehát amikor te előtted lassulnak, vagy te előtted gyorsulnak, akkor föl fogja venni a forgalomnak a ritmusát, és akkor tudsz annyival menni, mint amennyivel szeretnél. Ez szerintem jó pofa, illetve ha minden igaz, akkor még egyszer menjünk be. Ezúttal a kormánynál megnyomva, nem igaz. Azt hittem, hogy a kormánynál megnyomva fogunk még egyszer menni ugyanannyival, mint amennyivel szeretünk volna, de ez valahol máshol van, pedig már múltkor megtaláltam, de hogy látjátok, ez a bajom nekem azzal, amikor nem fizikai gombok vannak, hogy most én nem tudom, hogy hol van, hogy a még egyszer ugyanannyival mennyi nevezető gomb, pedig valamelyik nap már itt menet közben megtaláltam, de most nincs olyan kedvem keresgélni, és hát nyilván nem igyeztem meg, hiszen nem sokáig vannak nálam, hogy ezt a autónál fogok mindent megjegyezni.

Ami zseni, ez a tetőablak. A tetőablaknak ez a sötétítése, vagy világosítása, vagy szürkítése, vagy áttetszősége, vagy átláthatósága, vagy ilyesmi, ez szerintem tényleg jó pofa, hiszen nem kellett egy külön redőnyt oda behelyezni. Az már sajnos szomorú, hogy a középső érintőképernyőnek az alsó, jobb alsó sarkára kell oda nézned, aztán utána az érintőképernyőn kell nyomogatnod ezt a gombot, hogy most világosítsa, vagy ne világosítsa. Ez engem mondom, szóval ezeket ki lehetne ma már azért ismételten fizikai gombra rakni. És értem én, hogy most a digitalizáció, meg a fiataloknak ez egy jó dolog, hogy minden érintőképernyő, meg tablet, meg ilyesmi, nekem ez nem. De ha csak ez az összes nagy hibája, mondjuk egy Volvo ES90-esnek, már pedig ez az összes nagy hibája a Volvo ES90-esnek, akkor én azért ezzel együtt tudok élni. Tehát, hogyha ha gondoljátok, akkor lépjetek meg egy ilyen 30 milliós autóval, én a mindennapokat szívesen fogom együtt élni vele, még ezzel a utálatos érintőképernyős mindent onnan fogom tudni beállítani a középső érintőképernyőről című dologra, és hajlandó, kapható vagyok, majd megszokom itt az évek során. De egyébként ez tényleg fontos dolog, hogy nyilván nem egy hétig használsz egy autót, amikor megvetted, tehát nem úgy vagy vele, mint én, hogy így egy hétig használunk egy-egy autót, egy-egy tesztautót. Tehát amikor megvesz az ember, akkor ezt meg fogja tanulni, ráadásul egyszer beállítja magának arra, amit ő szeretne, és akkor nem okoz azért ez akkora nagy gondot ez a érintőképernyős felület, illetve itt fogod tudni beállítani egy pedálos üzemmódra, és ezt megnyomod. Az egypedáros üzemmódot, akkor be tud állítani automatára, tehát ő majd érzékelni fogja, hogy te most városban mész, vagy nem mész városban. Ha városban mész, és nincs bekapcsolva a tempomat, akkor hamarabb fog fékezni, vagy gyorsabban fog fékezni. Ha pedig direkt beállítod, akkor már ő maga elég gyorsan el fog kezdeni lassulgatni. Ez szerintem jó.

és ami még fontos, és ezt el is fejtettem mondani, természetesen a tempomattal, adaptív tempomattal együtt a sávtartó automatika is életbe lép, ami egyébként először egy kis rázással, kormányrázással fog figyelmeztetni, és azon az oldalon rázogatja inkább a kormányt, vagy arra az oldalra rázogatja inkább a kormányt, ahol te elhagynád a sávodat. Tehát először csak figyelmeztet, de ha nem figyelsz, akkor bele is szól. Nem nagyon durván, nem nagyon intenzíven. Most, hogy miért sípolt 2-3-at, hát azért, mert hogy 40-es táblánál 44-jel gondolt, amit hirtelenjében, de ne jelentsetek fel, kérlek benneteket. Volvo ES90, ráadásul még arra is képes, és ezt egyébként én szeretem, hogy amikor egy élesebb kanyart lát a navigációban, meg a térképen, és látja, hogy te merre haladsz, amikor egy élesebb kanyart lát, akkor ő saját maga, mármint a Volvo ES90-es, saját maga elkezd lassítani, akár lelassítja 30-ra, vagy bármennyire, hogy nehogy túl nagy tempóval vedd be azt a kanyart, vagy esetleg ne vedd be, mert nem sikerült a túl nagy tempóval érkezni. És van még egy fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy be tudod azt állítani, és ez szerencsére be tudod állítani, tehát nem drasztikus, nem ő maga fog dönteni, hanem te először beállítod, de ha beállítottad, akkor bizony ő be fogja tartani a sáv, illetve nem a sáv, hanem a tábla által előírt sebességi határokat. Ez egyébként például, amikor elkezdenél elbambulni, vagy fáradt vagy városban is sok a tempomat, sok a rendőr, és nem akarsz büntetésbe gyűjteni, akkor egyébként egy nagyon hasznos dolog, és most az egypedálos üzemmódot bekapcsolt, és így tolatásnál is, meg előregurulásnál is, ahogy itt dupla zsírben megpróbáltam beállni, itt is az egypedálos üzemmód az azonnal lefékezik. És még egy fontos dolog itt a tolatással kapcsolatban, kettő. Egyrészt a kamera az zseniális, tehát a kamerája az nagyon szépen és nagyon jól rögzít mindent, illetve nem csak rögzít, hanem mutat mindent, bocsánat. És ami ennél sokkal fontosabb, hogy amikor nagyon közel mész valamihez, és még mindig nyomnád a gázpedált, hogy még menjünk hátra, hiszen az csak egy bokor, akkor egy bizonyos távolságon belül bele fog fékezni, nem engedi, hogy te összetörd az autót, tehát tényleg ilyen nagyon hülye biztos. Nyilván ezt ki lehet kapcsolni, és akkor majd te bebizonyítod, hogy te sokkal ügyesebb és sokkal okosabb vagy. Ez általában nem szokott sikerülni hosszú távon bebizonyítani. Na, ne menjetek sem erre, hiszen mindjárt folytatjuk az adást, mindjárt folytatjuk valami mással, de az is lehet, hogy nem, majd valami mindjárt kiderül. A lényeg az az, hogy imádom a Volvo ES90-est, és fájó szívvel adom vissza, ti pedig hallgassatok muzsikát.

0: A második autó pedig nem lesz más, mint a Peugeot 408 GT.
1: Peugeot 408 GT-ben, amikor belülünk, a tipikus Peugeot kormányt fogjuk kapni. Fölül is, meg alul is le van így nyomva, le van lapítva az egész, ez ugye könnyebb kibeszállás, meg a kilátás, belátás, stb. És ennél az autónál kettő darab vízszintes küllők van csak, és a kettő darab vízszintes küllők közül a jobb oldalon ott a média hangosítás, meg keresés, meg milyen hangsáv, meg telefon, meg minden ilyesmi, tehát a médiát fogod kezelni, míg a bal oldalon pedig a tempomatot, adaptív tempomatot, mennyivel menjél, limitálás, ilyenek, és ennél az autónál sem kerek a kormánynak a közepe, hanem itt is ez a lekerekített, lenyomott kis négyzet, illetve hát inkább ilyen nyolcszög alakú, ami nem egyenlő szárú egyébként. És az alsó részén attól le van kerekítve, illetve le van tompítva, össze van nyomva a kormány, ott egy szép kis ezüst táblán egy csodaszép GT feliratot fogunk kapni. Ez egyébként így azért így az egész autónak a hangulatát itt meghatározza. Mint ahogy az is, hogy a felső benyomott résznél, ott pedig ahol elkezd benyomódni, ott egy kis krómcsíkot kapott mind a két széle, egyébként a kormány zöld varású cérnával, illetve zöld színű cérnával lett varva, ez szerintem csodaszép, ez megtalálható egyébként az ajtón, a kilincseknél, a könyöklő alatt, az üléseken, középen, a háttámlán, aztán ugye hol található még meg? Ja, a könyöklőn is megtalálható, illetve ennek a középső boxnak, majd amiről beszélgetünk nem sokára, ott is megtalálható az a zöld varrás. Ami számomra fura, az, hogy amikor gyújtást adunk rá, először csak adjunk rá gyújtást, akkor szépen beköszön a műszerfal, de nekem a műszerfal egy kicsit olyan, mint hogy egy ellene dugva a kormány mögé, tehát az én ülés pozíciómra állítva nem feltétlenül látom mindig a kormány mögött azt, amit szeretnék látni, ez egy kicsit számomra fura, de egyébként ettől eltekintve azért ez egy jól megkonstruált gépjármű, egy jó kis autó. Most fújja a klíma a levegőt, de hát ennek ez a dolga, ellenben most adok rá, illetve gyújtást már adtunk rá, be is indítom a motort, szépen jár a belső égés a motor, közben érkeznek az üzenetek hozzám, de ezzel most nem kell foglalkozni, hiszen elfelejtettem lehalkítani.

Természetesen az előttünk levő műszerfalat azt be fogod tudni állítani, és az előttünk levő műszerfal egyébként elég egész lapos, és olyan, mint egy nagyon-nagyon-nagyon összenyomott kis mélysejt úgy lett kialakítva. A klímabömlőnk az jó pofa, ráadásul el is lehet zárni a klímát, ki lehet nyitni a klímát, ez jó, illetve az ablakok felé is külön van egy egység, ami fújja. A külső visszapillantó tükörből minden tátsz, a belső visszapillantó tükör, még a csapott kupés hátú Peugeot 408-asból is egész jó kis kilátást fog neked biztosítani. Vissza a kormányra, kapkodok, csapkodok át, most ilyen nap van ma. Természetesen megvannak a kis fülek, amivel bele tudsz peckölgetni a sebességváltásba, tehát akár te is fogod tudni a sebességet váltogatni. A középső érintőképernyő és kijelző is egy kicsit lentebben talán meg lehetett volna cserélni a klímabömlőt, illetve a középső érintőképernyő és kijelző, de ez legyen a legnagyobb baja. Viszont ami nagyon jó pofa, hogy kettő érintőképernyős felületet kaptunk, az egyikkel azzal ugye magába az autóban fogsz tudni mindent, illetve a klímát fogod tudni állítgatni, mit fújjon, hova fújja, miért fújja, mennyit fújjon, meg minden ilyesmi, és alatta van egy külön egység, ami a home gomb, ez egy külön, egy el van választva, és egyébként más is a szöge ennek az alsó kis panelnek, ez egy vékony kis csík, a médiát fogod bejátszani, illetve innen is be tudod még nyúlni magába a klímába, navigáció, telefon, meg hát tényleg mindent is be tudsz állítani, úgy, hogy te szeretnél, és egyébként én nem szeretem azt, amikor nincsenek fizikai gombok, tehát az nekem nagyon nem kedvencem, és akkor most figyeljetek, tehát ugye van egy felső vékony, nem annyira, egy felső fektetett téglalap alakú érintőképernyős kijelzőnk egész jó mérettel. Alatta van egy vékonyabb sáv érintő felület, otthongomb, média, klíma, navigáció, telefon és a mirror screen gombokkal ellátva. És ez alatt képzeljétek el, van még fizikai gomb, ősú meghagyta, egyrészt a médiát ki tudod kapcsolni, be tudod kapcsolni, fel tudod hangosítani, másrészt a home gombot azt itt is megtalálod, az autó beállításait azt egy fizikai gombbal tudod elindítani, a klíma gombot itt is megtalálod, tehát fizikailag is be tudsz nyúlni a klímába, mármint hogy úgy is elő tudod hívni a időképernyős felületen, hátsó szélvédő keringetés, első szélvédő keringetés, hátsó szélvédő AC on vagy AC off üzemmódot is tudsz választani, illetve nagyszerű elakadás jelzőt azt is itt fogod találni, és az elakadás mindegy gombnak, tehát mind a hat gombnak ilyen kis érdes felülete maga az a rész, amit te megnyomsz. Az első öt gomb, tehát az otthon gomb, a klíma, szélvédő, belső keringetés, hátsó szélvédő, és ugye az AC gomb, és ez ráadásul hat gomb, nem is öt. Ezek ilyen ezüstös kis peremet kaptak, ilyen kis átlósan ferdén kialakítva, míg az elakadás jelző szép piros, vagy inkább vörös szint kapott. Ez alatt van egy tálca, ahova szépen el tud rejteni a telefonod, és ha nem figyelsz, akkor ott is tudod felejteni, de ott legalább töltődik vezeték nélkül a telefonod.

Ide föntre helyezték el. Erre a boxra, ami jön ugye középre, annak a legtetejére, itt a telefontartó, hát hogyha hátrafelé jövünk az autó elejétől, akkor mögé, ugye a start-stop gombot, ide helyezték el a villanykapcsolót, amit én nem annyira szeretek, ami ugye a sebességváltó, valamint a drive módot, és drive módban egyébként tudunk variálni normál módot, sport módot, és eco módot. És hogyha visszamegyünk a home gombbal, azt mondja, hogy mondjuk legyen a navigáció, és akkor megnézzük, hogy ott változik-e bármi. Nem, ott nem fog változni most semmi. Mindegy is. Itt ez az egész rész, ez úgy lett kialakítva, ez a Peugeot-tól ez a kis kokpit megoldás, hogy ugye a vezetőhöz van közelebb maga ez a sebességváltó, a start-stop, illetve a módválasztó, mögöttük a kézifék. És mellettük van egy ilyen kis fiók, ahova alulra még oda is be tudsz rakni egy telefont. Ott van a 12 voltos töltési lehetőség, valamint egy szivargyújtós, valamint egy USB-s töltési lehetőség, a két pohártartó, és ez az egészet, mármint a pohártartót, a két pohártartót, azt el tudod egy redőnnyel takarni. Ez mögött van egy ilyen kis érdekes valami, ahova egyébként be tudod is fektetni egy telefonodat, és ketté felé nyílik maga a középső könyöklő alatti tárolórákhez, ahol szintén van egy USB-C-s töltési lehetőségünk, illetve alulat még hűtötten is be tudod rakni egy kis piádat, ez szerintem jó pofa. Az ülésről talán már beszéltem, szövet ülés a közepén ugye a kis plüssös sávval, és ez a plüssös sáv zöld varással van kialakítva, az oldaltartása combban zseniális, derékban zseniális, a háttánál szintén a közepe az a szövet, de a háttánál a váll felé már szintén szövet lesz, a derekadnál ott még bőr. Aztán a fejtámlán rajta van szép kis Peugeot logó, és a fejtámlán kis bőr, kivéve az, ahol a Peugeot logó van, az plüssös kialakítást kapott. Na jó, az anyasülés előtt azért még van egy ilyen kis horpadás, úgymond egy behorpadás, ami hát majdnem, mint a szénszálból lenne, de egyébként ezüstös, inkább ilyen sajtreszelő, és fölötte fut végig, azt mondja, hogy 1-2-3 sáv, azaz 4 darab csík, ami ugye a középső klímától az anyósüléshez vezető klímáig szépen elfut, de a középső klímáktól, a középső érintőképernyős kijelzőtől visszajöve, ott már nem fújja a levegőt, az csak egy dizájnál. És közben a háttérben kapcsolgatok, az pedig nem más, mint hogy most vettem észre, hogy a középső érintőképernyős kijelző alatt, ugye ezen a felületen, ami a otthon, a média, az AC meg ilyesmi, hogyha megnyomom a módválasztót, és mondjuk kiválasztom az Eco-t, akkor ezúttal ilyen kékes színben fog pompázni, ha kiválasztom a normát, elvileg akkor is marad kékes színben, viszont ha kiválasztom a sportot, akkor itt vörösre váltanak a kis ikonok, ez egyébként szerintem jó pofa, és természetesen ezt is színre tudod magadnak, ugye tudod hangolni úgy, ahogy kéne, úgy, ahogy te szeretnéd. A kesztyűtartóba gyorsan nézzünk bele, mert abban, hogy nem néztünk be, és majdnem elfelejtettem, de egész jó méretű a kesztyűtartónk is. Na jó van, fölrakom a kis kamerákat, aztán bekapcsolom majd a telefont, és akkor fölveszek azt, hogy megyek egy rövidet menet közben a Peugeot 408 GT-vel is.

nézzünk az autóra, akkor olyan, mintha az autó közepe felől, így, ugye, hiszen hátrafelé benyúlik, olyan, mintha egy ilyen kis, hát ilyen, nem is tudom mi ez, rókafül, vagy macskafül, vagy ilyesmi, tehát jó pofa ez az egész, illetve ami nekem baromira tetszik, és ez tényleg zseniális, az az, hogy négy darab ilyen kis négy darab ilyen kis kocka lesz a rendes világításunk, illetve a reflektorunk, ez szerintem zseniális, nyilván az is most már ilyen ledes megoldással, hatalmas fényerővel, meg mindennel. És ennél a Kia modellnél is az egyébként függőlegesen elhelyezett lámpa, első lámpatesteket összeköti ugye egy ilyen kis zongorlak fekete, illetve alatt egy ezüstös vonal, és a motorháztető egyébként érdekes, mert az első vonal vezetése a motorháztetőnek az nem egy teljesen vízszintes vagy egy egyenes vonal, hanem azt már ugye tudjuk, hogy a motorháztető tetején, vagy elején pontosabban ott van a Kia felirat, ezt ugye megszokhattuk az autóktól, hogy ide azért fölraknak vagy egy logót, vagy bármit, és itt ez így lefelé nyúlik, illetve az ezüst csíp pedig fölfelé, tehát olyan, mintha itt ezek itt találkozának, és ezáltal a zongorlak fekete vonal az a majdhogy nem az a tipikus kiás kis általam csontra hasonlító, vagy általam csontra nevezett vonalvezetést mutatja. A hűtőnk az téglalapokból áll, a két széle az zártabb, a közep az természetesen egészen nyitott, és a Kia logó alatt a hűtőn az első, legfelső kockában van elhelyezve maga a forgalmat figyelő kis kameránk előrefelé. A rendszámtáblánk természetesen fel van helyezve ugye a kis műanyag elemre a lökhárítón, és még ez alatt is van egy kis rész, ahol ömölhet be a levegő, illetve ahol a radarok el vannak helyezve. Az autó egyébként ilyen nagyon érdekes zöld színben pompázik, illetve nagyon sok zongorlak fekete, valamint ezüstös betéteket helyeztek el rajta. A tükrünk az szintén ilyen szép zöld színű, és egyébként az összképében is zseniális. Na menjünk, nézzük meg, hogy mit kell oldalról tudni. Ugye legalul még azért van egy ilyen kis zongorlak fekete csík is, illetve ezüst csík, és ez abból a zongorlak fekete rész az természetesen az autó oldalán is átjön. Kerékjárati íveket természetesen leköveti, zongorlak fekete, és ennél a Kia modellnél is a lemez is leköveti a kerékjárati ívet, mármint hogy a lemez is rárajzolja, lemezre is rá lett rajzolva egy szép kis éllel, és ezúttal egyébként magának a keréknek az ívét követi le a kerékjárati ív. Az ajtókon, mind az első, mind a hátsó ajtón alul zongorlak fekete lesz ez a kis küszöbb rész, de kapod bele egy ezüstös, majdhogy nem krómos, de inkább ezüstös kis betétet, ami nem is annyira kicsi, és magán az első ajtón van egy vízszintesen elkezdődő kis hullám befelé, és ez a vízszintesen elkezdődő hullám, mármint hogy befelé futó hullám, ez a hátsó ajtónál is, illetve a hátsó ajtóra is átfut, de itt viszont a kilincshez, a hátsó ajtó kilincséhez természetesen teljesen fölkanyarodik. És hogyha már itt tartunk, hogy első ajtó, hátsó ajtó, akkor mind a két ajtó nem mellesleg hagyományos kilincset kapott, hagyományos kilincsel lettek ellátva, illetve az ablakok alsó vonal vezetésénél is ezüst a csík, a felsőnél viszont fekete csíkot kapott ugye maga az ablak vonal vezetése, a B-oszlopunk az zongorlak fekete, a C-oszlopunk az ugyanolyan színű, mint maga az autó, viszont a C-oszlopunknál a hátsó ajtónak az üvegének a felétől, ez a hátsó vonal, a kis vak ablaknak az üvegnek a felétől enyhén ferdén hátrafelé is vezet egy ilyen kis ezüstös csík, ami egyébként magának a hátsó spoilernek lesz majd a vonalvezetése. Csodaszív felnéket kapott, én azt mondom, hogy a Kiától megszokott ez a kis négyzetes felni, zongorlak fekete, zseniális, nagyon jól néz ki, nekem tényleg baromira tetszik, és ugye mind a két oldalon a hátsó kerék fölött lesz egy ilyen kis nyílásunk, az egyik oldalon természetesen maga az elektromos töltés, ez egyébként az autó menetrend szerinti jobb oldalán van, még a bal oldalon pedig az üzemanyag nyílást fogjuk találni.

Az autó hátsó vonal vezetésénél ugye már említettem, hogy fölül a spoiler, és az egy ilyen kis ezüstös csíkot kapott, de ez az ezüstös csík egyébként tök jól összeillik ezzel a csodaszép zöldes színnel, amivel az autó rendelkezik. A lámpánk az természetesen itt is egy majdnem csillagképet hajaz már, mint a hátsó lámpa. Jó a vonalvezetése, itt nincs összekötve piros csíkkal, azaz a hátsó lámpával, pontosabban vonalvezetéssel a két hátsó lámpa. Itt egy zongorlak fekete csík lesz. Ott azon a részen, ahol jön le a hátsó szélvédőnk, ugye a hátsó csomóti rajtónak az üvege, jön le, és ott is kapott, hát nem egy spoilert kapott, hanem egy egész markáns él. Onnan lefelé van egy nagyon vékony zongorlak fekete csík, és utána jön lefelé, de ott van egy KIA felirat természetesen közepén, viszont befelé ez egy ilyen kis enyhe hullámot, a csomóti rajtó egy enyhe hullámot kapott befelé. A csomóti rajtónak a bal oldalára van felírva a Sportage, a jobb oldalán pedig egy PHEV felirat, azaz plug-in hybrid feliratot kapott. A rendszámtábla tartó résztől már zongorlak fekete, aztán lefelé alul, ott ahol a kipofogó van, illetve a hátsó prizmák, onnantól lefelé, meg a ködlámpa, meg a tolatólámpa, onnan lefelé egy elég markáns ezüstös csíkot kapott, és egyébként meg zongorlak fekete az egész. Nézzük meg, hogy mi van akkor, hogy kinyitjuk a csomagtér rajtót. A csomagtér rajtó nyitása az a hátsó tolatókamera vonala mellett van, közvetlenül a jobb oldalon. Ha kinyitod a csomagteret, akkor most azt látom én például, meg akik esetleg videót megnézik, hiszen videót is készítettek erről az autóról, akkor azt látják, hogy rendetlenül nem raktam be az otthoni töltőt, az a 220-as töltőt nem raktam be a kis zsákjába, pedig kettő darab kis tasakot kaptunk. Természetesen fel tudjuk emelni a padlólemez, de ezúttal csak kerékjavítószett, illetve elakadási jelző, meg a kis mellényt fogjuk találni. Aztán, ami érdekesség, tehát nem érdekesség, hogy innen hátulról is ugye le tudjuk csukni az üléseket mindkét oldalon, egyharmad, kétharmad arányban, sőt, nem is egyharmad, kétharmad, ilyen az élőadás varázsa. Három különálló ülést kapunk, a két szélsőt azt le tudjuk csukni innen hátulról is, ezt most megpróbálom érzékeltetni, meghúzod a kart, és lecsukódott, egyébként egyharmad, kétharmad arányban csukódott, csak mégis három felé van osztva az ülés, erről majd egy kicsit később, majd bentről majd értekezünk egy keveset. Az egyharmad, kétharmad, mármint a lecsukásnál, ott úgy néz ki, hogy az egyharmad rész van a vezető mögött, a kétharmad rész pedig ugye az anyós ülés mögött. Egyébként már innen hátulról is látszik, és egyébként jó pofa, hogy ilyen kávés szint kapott maga az autónak, a belseje kapott ilyen kis kávés betéteket, na de erről majd tényleg bentről, amikor bent járunk. Most az következik, hogyha elektromosan nyílt a csomagtér rajta, akkor természetesen elektromosan is be fogom csukni a csomagtér rajtót. Talán lehetett hallani, hogy rácsukódik, és aztán még be is húzza, hogy nehogy véletlenül kinyíljék bármikor. Zseni.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
4: Már elérhetők a vonatok valós idejű késési adatai. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100.000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők. A sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hívajavítások is érkeznek. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásából. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítaná el szabadtéri és túlélési készségeket. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösség tér legyen a városban, fogalmazott. Pinteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor vagy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: lépa.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: song.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ!
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.

a kedvemért ne sírj. A világ keménynek nevel, tanítja minden gyermekét. A függöny gyorsan tér,

But Chamber Lost some El Avazador.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Az emberek fele új készségeket sajátítana el a nyaraláson. Pénteken sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromet ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. Az Erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22 és augusztus 28 között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Funyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros Erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyerekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi táborba 2026 nyarán 37 településről érkeznek a diákok. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásában. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
3: Hobbyradio.hu
4: A rádiót!
5: Oh, de úgy sem várják le, az ő már a tündőd, a macskát, a szemed, álljon meg a lé, mint a mi öllegyen, meg a medve, az nyakadba szakadod a mázason, várjuk el egy szemed.

kell. Én a showman. Jönnek a sok népek, smokingosok, szépek, mindenkinek sofőrös az autója. Ha nekem is van pénzem is, ahogyan nézem, még lehetek az operaba fantomja. A Devloverli őket, a kapu figyelőket, ha minek nekem meghívó. Ha nem lehet itt nagy gond, mert bejut, mint a James Bond, a győző, védő, fes fickó, én a showman.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 10. napján az Amália nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű név jelentése az Amalburga vagy Amalberga összetett névből származik, ennek első tagja az Amalgót királyi család neve és védelem. Ünnepelnek még az Amáliák október 7-én, január 28-án, május 4-én és november 20-án. Becézése ennek a névnek Amál, Amálka, Máli, Málika, Lia, Liácska, ugyanezen a napon köszöntjük Alma, Beke, Bekény, Bekes, Elma, Engelbert, Január, Kanut, Kenese, Melinda, Rubin, Rubina, Rubinka, Rufina, Szilvána, Szilvánusz, valamint Ulrik nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 1290. július 10-e az első időpontunk. Körösszegen 28 éves korában meggyilkolták 4. Kun László magyar királyt, akinek uralkodását az állandósuló anarchia a bárok hatalmának megerősödése jellemezte. Folytassuk 1559. július 10-én, II. Henrik francia király egy lovagi tornán halálos balesetet szenvedett. Ez a szerencsétlenség a bajvívás végleges betiltását eredményezte. II. Henriket fia, a kiskorú II. Ferenc követte a trónon, akinek nevében Henrik özvegye, Medici Katalin anya királyné vette át a kormányzást. Folytassuk a 18. századdal. 1778. július 10-én 16. Lajos hadat üzent Angliának, ezzel támogatta az amerikai forradalmat. Folytassuk a 19. századdal. 1821. július 10-én az amerikai csapatok birtokba vették Floridát, ami Spanyolországtól vásároltak meg. És még mindig a 19. század. 1869. július 10-én megszületett Kandó Kálmán, az indukciós motor feltalálója, a villamos vasút egyik megteremtője. És még mindig a 19. század. 1873. július 10-én Miskolcon meghalt Latabár Ede színész, színigazgató, zeneszerző, a Latabár színész család őse. A színészet mellett karnagy volt, komponált zenét, elsősorban operettet, operát fordított, magyarra színpadra alkalmazott. 1842 után önálló társulatot alapított, és kisebb megszakításokkal 31 éven át volt sikeres társulatigazgató. Híres színészek játszottak nála, például Paulai Ede és Újházi Ede. Csak 2 évet lépünk előre, 1875. július 10-én született Mary McLeod Bethune, amerikai oktató, írónő, aki a feketék országos ügyeinek aktivistája és a kisebbségiek problémáival kapcsolatos tanácsadó volt. Most ugorjunk a 20. század elejére, 1915. július 10-én megszületett Saul Bellow, Nobel-díjas amerikai író. És végül, de nem utolsó sorban, 1938. július 10-én Howard Hughes 91 óra alatt körberepülte a Földet. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet. Mózes második könyve második fejezetéből.
1: Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére, rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

2026. július 10-e péntek, Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 16-tól 23. vers. Abban az időben Jézus így tanította apostolait: íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok, hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Elmélkedés. Jézus szavai a mai evangéliumban megrendítően őszinték. Nem áltatja tanítványait kényelmes úttal, nem ígér síma terepet. Ehelyett így kezdi: úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez nem egy szónoki túlzás, ez maga az apostoli valóság. A tanítvány soha nem uralkodik, nem hódít, nem érvényesíti saját akaratát, hanem jelen van, mint bárány. Szelíden, kiszolgáltatottan, de nem védtelenül, mert Istené. A világ, amelybe a tanítvány megy, sokszor valóban farkas természetű. Cinikus, elutasító, ellenséges, egyszer idegenkedik a hit világától, máskor nyíltan gúnyolja. Jézus azt javasolja, hogy ne a világ eszközeivel válaszoljunk. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ez Jézus missziós stratégiája. Az okosság bölcsességét, előrelátást, kiváló helyzetfelismerést jelent, az egyszerűség pedig nem naivitás, hanem belső tisztaság és tiszta szándék. A tanítvány nem taktikázik, de nem is vak. Tudja, hova megy, de nem esik kétségbe, ha ellenállással találkozik. Ismeri az emberek szívét, de nem ítélkezik. Jézus előre figyelmeztet a nehézségekre. Üldöztetés, vádaskodás, árulás, családon belüli meg nem értés. Aztán hozzáteszi: aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. A hűség itt kulcsszó. Nem a gyors eredmény, nem a siker, hanem a kitartás, az állhatatosság, a rejtett hűség. Éljünk úgy, hogy kiálljuk a hűség próbáját. Uram Jézus Krisztus, te nem áltatsz, hanem őszintén megmutatod az előttem levő utat. Keskeny, nehéz, néha veszélyes, de veled mindig járható. Félek a világ zajától, az emberek ítéletétől és a saját gyengeségemtől. De te azt mondod, ne aggódjak, mert a Szentlélek vezet majd. Kérlek, add meg nekem a kígyó okosságát és a galamb szelídségét. Taníts meg kitartani, amikor nehéz, és megmaradni benned, amikor minden elbizonytalanít. Erősíts meg, hogy a te nevedért vállalni tudjam a kockázatot, a közösséget és a tanúságtételt. Add, hogy mindvégig hűséges maradjak hozzád. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a krokodilok és az aligátorok meglepően gyorsan mozognak a szárazföldön? Azonban gyorsaságuk ellenére nem túl fordulékonyak, így cicakban futva előttük könnyen lerázhatók.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma bifteket fogunk készíteni pirított zöldségekkel, édes burgonyapudinggal és mézes zöld mentamártással. Az elkészítése a következő. A bészint befűszerezzük és 40-60 percig pácolni hagyjuk. A bészin elkészítéséhez sütés előtt akár 1-2 nappal is elkezdhetjük. Törött borssal befűszerezzük, mustárral bekenjük, hozzáadunk 2-3 babérlevelet és étolajba fektetve, fóliával letakarva hűtőszekrényben tároljuk. Ehhez a zöldségekkel, édes burgonyapudinggal, mézes zöld mentamártásnál el lehet felejteni a bészin 1-2 nappal előbbi bepácolását. Elég, hogyha 40-60 perccel az étel elkészítés előtt pácoljuk. Szóval az édes főtt burgonyát meghámozzuk, összetörjük, sózzuk, borsozzuk, örölt szerecsendióval fűszerezzük. A tojások sárgáját hozzákeverjük, a fehérjét kemény habbá verjük, és ezt is az édes burgonyához adjuk. A puding formákat kivajazzuk, lisztezzük, ezt betartsuk, mert különben a pudingok nem fognak kijönni a formából, és egyenként betöltjük a burgonyamasszát, majd vízfürdőbe helyezve a sütőben 15-20 perc alatt készre sütjük. Közben az zöldségeket feldaraboljuk és leforrázzuk, majd lecsöpögtetve vajban megpároljuk. A bészineket pedig közepesre, médiumra sütjük. A sütléből angol mustárral, mézzel és mentalevéllel mártást készítünk. Mártás elkészítésénél óvakodjunk attól, hogy a mentát már az elején belehelyezzük, ugyanis különben keserű lesz a mártásunk. Először az angol mustár, méz, majd a végén a mentát adjuk a mártáshoz. A húst burgonya pudinggal és pirított zöldségekkel a mártás alá öntve forrón előmelegített tányérra tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

hogy ordítok, hát ne erőltesd rám az akaratod. Ne nyomozz utánam, mert ingerült leszek, s ha zavarba hozol, védekezek. Ha hivatlanul törsz rám, nem találsz otthon, hogy mikor érek rá, még nem tudom. Nyarúba keverhetsz, mit számít már nekem, hogy fejemre nőj, nem engedem.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Több a mezőgazdasági gép az utakon, pénteken sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kereszt nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. A balatoni viharjelzőszolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromet ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelzőszolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezés a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd. Pinteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor vagy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Ma éjjel táncolj,
6: egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
8: Te vagy a legjobb dolog a héten.
6: Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Kunyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.
10: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
11: Ilyen az élet.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
1: Műsorajánlót hallottak.